Szent Háromság vasárnapja utáni harmadik vasárnapon nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a gyülekezetet. Assisi Szent Ferenc Isten magasztalásával nyitjuk napunkat, Isten tiszteletünket. Szent vagy, Urunk és Istenünk. Te vagy az egyetlen egy Isten, az egyetlen, aki csodákra képes. Te vagy az erős, és te vagy a nagy, te vagy a magasságos. Mindenható és szent atya vagy, királya az égnek és a földnek. Háromságos vagy és egy, Istenünk és Urunk. Te jóságos vagy, s maga a legfőbb jó élő és igaz Isten. Te vagy a jóság és a szeretet. Te vagy a bölcsesség, az alázat és a türelem. Te vagy az elrejtettség és a csönd. Te vagy a derű és az öröm, te vagy az igazságosság és a mérték, te vagy a teljes gazdagság, te vagy a szépség és szelídség, te vagy menedékünk és erőnk, te vagy a mi hitünk és reményünk. Szeretetünk és kimondhatatlan nagy boldogságunk, te vagy a végtelen jóság, hatalmas és csodálatra méltó Urunk Istenünk, mindenható és könyörülettel teljes. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg mai Isten tiszteletünket, és kérjük, hogy a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, áldja meg a mi mai együttlétünket. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Szent Háromság vasárnapja utáni harmadik vasárnap bevezető zsoltár igéjét a 103. zsoltárból olvassuk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad lelkem az Urat, s ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Jöjjetek, testvéreim, valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Az Úr az ő szent templomában van. Csendesedjék el előtte az egész föld. Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet találjunk alkalmas és alkalmatlan időben. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztítsál meg engem, mert tudom, hűtlen voltam, vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsad meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneinknek megvallása után ime Isten kegyelmes válasza így hangzik felénk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek.

Elkedett, hogy ezt mindenkor megérthessük, s mint elhívott gyermekeid és szentjeid, téged dicsőítsünk, aki az atyával a fiú.

Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt epistolai igét, úgy, amint azt írva találjuk Timoteushoz írott első levél első részének 12-től 17-ig terjedő verseiből. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

a mai napra rendelt evangéliumi igét írva találjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezetében, annak az első 7 versében, a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolodtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közülletek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet ennek a mai vasárnapnak alapigéjét, amely megírva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, első fejezetében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Jézus Krisztusban való hittel és szeretettel. És igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez Istennek igéje, hála és dicsőség legyen neki érte. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyülekezet, mai romániai, illetve erdélyi közéletünkben és nyilvánosságunkban nagyon nagy divat lett a közelmúlt történetének, történéseinek a feltárása, ennek az igénye. Szinte egyfajta ilyen paradigmatikus jelszóvá, még rosszabb klisévé vált az a mondat, hogy őszintén szembe kell nézni a múlttal, le kell számolni a múlttal. Mert a közfelfogás szerintem jogosan azt tartja, hogy amíg a múlt bűneivel és sötét árny oldalaival nem tudunk elszámolni, leszámolni, amíg nem nézünk őszintén szembe azzal, amik voltunk és vagyunk, addig ez úgy egyéni, mint társadalmi, közösségi életünkre nézve azt jelenti, hogy nem lehet jövőt építeni, legalábbis a jövő építésben nem lehet tiszta lappal indulni. Tényleg, mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag szükség volna, különösen szükség lett volna erre. És hogy van mivel szembenézni, van mivel elszámolni, szakítani, az teljesen biztos. Itt van velünk, itt van nekünk a 20. század minden hordaléka. A 20. századnak a rengeteg terhe, nyavajája az első világháborútól kezdve át Trianonon, elegészen a második világégésig, az 50 éves kommunista rémuralomig, a 90-es évek átmeneti időszakán keresztül mind a mai napig. Hosszú, nyugtalan, leterhelt történelmünk van. Hát van mivel őszintén szembenézni, és azt tartom, van mit őszintén megbánni, és lenne bőven, amivel szakítanunk is kéne. Mennyire igaz az, hogy megtisztulás nélkül nincs jövő, hogy tisztességes újat kezdeni csak tiszta lelkiismerettel és tiszta lappal lehet. Hát emlékezzünk egy kicsit a 90-es évek történeteire, amikor azt mondták, hogy átmeneti időszakban vagyunk. Ez igaz, még ma is mi mondják, hogy mi megyünk át valamint. De akkor különösen azt mondták, az évtized, az átmenet. Ezt én másképp fogalmaznám meg, de hogy átmenet, átmentés. Ez nem átmenet, hanem átmentési időszak volt, nevezetesen minden szinten, szinte mindenki a régi nomenklatúrából át akarta menteni a hatalmát, a befolyását, és akkor mi történt? Tulajdonképpen szépen átfestették a cégtáblákat. Eddig egy nagy sarló kalapács, meg piros színű volt, most lett barna, zöld, amit akartok, egy kicsit más szimbólum, és hát a gyereket másképp kezdték nevezni. Így aztán a régi pártkáderek
megmaradtak, ahol voltak, köszönik szépen, jól, vagy beültek az önkormányzatok pultjai mögé, és tovább folytatták áldásos tevékenységüket, vagy ott vannak ma is a parlamentben. És akkor nem érthetetlen az, hogy miért nem indul el az ország a tisztességes fejlődésnek az útján, és miért topogunk helybe, és miért beszélünk annyi rosszról és korrupcióról, és ilyen, mint a szamár körbe úgy járunk. Mostanában azért úgy tűnik, hogy pont a politikusok részéről átestünk a ló túlsó oldalára. Most mindent és mindenkit át akarunk világítani, és meg akarunk tisztítani, és fel akarjuk tárni, ha kell, hanem mindenkinek a múltját, és nyilvánosság elé akarjuk vinni, és a nyilvánosság majd mondjon ítéletet, meg úgy szívesen mondunk ítéletet. Nap mint nap hallunk újabb és újabb nevekről, akik együttműködtek a volt titkos rendőrséggel, a hírhet és félelmetes Securitateval, aztán hallunk a régi nagy pártvezetők szennyes tetteiről és furcsa életéről, és ezek a dolgok most úgy azért napvilágra kerülnek. Nekem inkább az az érzésem, hogy a megtisztulás helyett inkább a revans, a bosszúállásnak az ideje következett el. Sajnos nem az őszinte, tiszta és bátor szembenézés a cél, és akkor még nem beszéltem bűnbánatról, és nem beszéltem megtérésről, és nem beszéltem a tiszta lelkiismeretről. Az egész sokkal inkább egy hatalmi kinyiródisról szól, akit rajta kapnak, hogy rossz volt, áruló volt, spicli volt, besugó volt, vétkes volt, annak vége kell legyen, annak eltörik a gerincét, az mehet. Szemet szemért, fogad fogért. Erről szól az emberi történet. Ez a világ irgalmatlan és kegyetlen törvényű világ. És figyeltem olykor a szerencsétlen, mert sajnáltam őket, leleplezett embereket. Figyeltem, hogy hogyan reagálnak. Nagyon szép és beszédes a bűnbeesés története. Ugye mindjárt jól ismerjük, Ádám és Éva elkövetik a bűnt, és mit csinálnak utána? Figyeljétek meg a reakcióikat. Rejtőzködnek, mesélnek. Nekem az asszony adott, nekem a kígyó mondta. Mindig valaki más. És amikor ezek az emberek, ezek a szerencsétlen úgymond rajta kapott csirkefogók meg kell nyilatkozzanak, akkor szintén az történik, hogy bújnak. Eltűnnek, nincsenek otthon, elutaznak, takaróznak, tagadnak. Nem én, a másik. Egy-két kivételtől eltekintve még egyetlen józan, bátor és elismerő kiállás sem láttam sehol. De azt láttam, hogy jön a mese, jön a magyarázkodás, jön a tagadás. Talán a hatóságok tévedtek, talán azok a papírok nem is rólam szólnak. Szóval rengeteg a pótcselekvés, és szinte groteszké válik ez az állandó kimosakodás próbálkozása. De nézzük meg, hibás és bűnös nincs. És ez jellemző. Vannak bűnök, de nincsenek bűnösök. Bűnök vannak bűnösök nélkül, mert hibás volt a rendszer, és hibás volt a szomszéd, meg a szomszédasszony, meg az életfeltétel, meg a véletlen, meg a jóisten, mindenki hibás volt. Én nem. Én beleestem a kelepcébe. És akkor hol találni ma őszinte megbánást? Lehet-e így egyáltalán megbánás és megtisztulás nélkül tovább lépni? Történelem azt tanítja, hogy sajnos lehet. Akkor ennek ez az eredménye. Pál apostol, nézzük meg, bátran szembenéz a saját múltjával. És ebben nagyon különbözik a hitetlen embertől. Szembenéz őszintén, szembenéz bátran, nyíltan, nem tagad és nem mentegetőzik. Pál apostol nem rejtőzködik el a bokorba, mint az első emberpár, hogy hát ha Isten elmegy és nem látja, hanem Pál apostol, aki megtapasztalja a lélekben az újat, az felvállalja a régi önmagát. Az mer önmagáról beszélni, nem fél és nem görcsöl, és nem szépíti és nem idealizálja a múltat, hanem kibeszéli, kimondja, bevallja. Ki volt ő? Sokan tudjuk. Saul. Saul az igaz, de Saul a veszélyes, a fanatikus. Isten őrizzen meg minket a fanatikus, bigott emberektől. De hát ilyen volt Pál. Modell farizeus. Nagy vallásos rajongó, imádta népét, népet, tradícióját, vallását, törvényét, és ezért volt vak, de nem fizikailag, csupán lelkileg.
Mit olvasunk? Ő vallja, jól lehet előbb őt káromló, Istent káromló, övéit üldöző, erőszakos ember voltam. Igen, azt is mondhatjuk, ilyen volt a régi rendszer, ilyen volt az intoleráns rendszer, és ennek az erőszakos embere volt Pál apostol. Lehet, hogy ő volt a pribék, nem is lehet biztos, aki vert, aki ütött, aki odacsapott, aki elfogott, aki bilincsbe vert. Ő volt a véreskezű üldöző, ő volt a kínzó, ő volt a legveszélyesebb, az ideológus. Mit olvasunk róla, hogy István vértanút, amikor megkövezik az apostolok cselekedeteinek a 7. fejezetében, akkor ő ott áll, nézi a kivégzést, és egyetért, és elégtétele van. Olvassuk róla, idézem, Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon, tehát amikor Szent Istvánt kivégzik, nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdeában és Samáriában. És itt figyeljétek meg, és ezt a munkatárs írja le, tehát ez akár egy önvallomás is lehet. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És mit vall magáról? Nem véletlenül mondja, arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Hát nézzétek, ez volt az előzmény, ez volt az én életem, mert üldöztem Isten egyházát. És mit vall még magáról? Ki is volt ő? Izrael népéből, a Benyámin törzséből származom. Tiszta, héber a héberek közül, mondja ő magáról. A törvény szempontjából farizeus, tehát abszolút törvénytisztelő, abszolút törvénybetartó és ismerő ember, de a buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Ez volt Saul, ez volt a régi Pál. És ki lett? Hát tudjuk, azt is ki lett. Egy egészen új ember, egy egészen más ember, aki bátran felvállalta a múltját, aki szembe mert nézni önmagával, tetteivel, vétkével, bűnével, a régi énnel, és át tudott lépni az új életbe, mert ide hívta meg Isten. Ott van a mégis kötőszó. Figyeljük, azt mondja, mégis irgalmat nyertem. Arra nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, lehet arra sem vagyok méltó, hogy embernek neveztessem, mégis irgalmat nyertem. Ez az, ami radikálisan más Istennél, mint az emberi társadalomba. Akármilyen vagy, Istennél mégis irgalmat nyersz. Nem érdemeltem meg, mondja Pál apostol, mert nem a nagyszerű tudásom és nem a nagyszerű kvalitásom miatt ragad meg engem Isten. Mert Isten akaratával ellentétes dolgokat cselekedtem, és csak ítéletre lettem volna méltó. Sokkal inkább a halálos ítéletnek kellett volna jönnie, de nem ez jött, mert bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szeret. Isten szerette ezt a Sault, de Isten szeret téged is, és Isten kegyelme bőségesen kiárad rád is, ha akarod, ha hagyod, ha befogadod. Isten megragadja a te életedet, és a te Saulodból Pált csinál, Pált farag. Mert Isten szeretetének a mélységét és magasságát nem lehet megérteni, nem lehet magyarázni, ezt meg kell élni. Krisztus leveszi, átveszi Saul bűnének a terhét és a keresztjét magára. Krisztus eltörli a múltat, kiradírozza a múltnak a terheit, de egyben teremti az újat, újat ad helyette neked is. Természetesen sodródva evel a társadalommal és a társadalom divatjával, az egyház, ami erdélyi evangélikus egyházunkat is foglalkoztatja az ő múltja, és foglalkoztatja az ő jelene, foglalkoznunk és szembe kell nézzünk a bűneinkkel, mulasztásainkkal, hitetlenségünkkel, kényelmünkkel, gyengeségeinkkel, hogy mindig tiszta lappal induljunk tovább, jövőt építeni egyházunkban. És ki kell mondani bátran, hogy számunkra a politika útja járhatatlan. Mi nem akarunk emberekkel leszámolni, mi nem akarunk embereken bosszút állni, hanem mi azt akarjuk, hogy felemeljünk embereket, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánatnak
a katartikus folyamatában segítsünk embereken. Pál apostollal együtt vallom, hogy nincsen olyan mélység, ahonnan Isten nem emel ki. Bármilyen mélyen vagy, Isten kegyelme bőségesen árad. Pál vallja, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogyha urrá lett a bűn által a halál, annál inkább legyen urrá a kegyelem. És ki kell mondani, hogy sok bűn, sok mulasztás, gyengeség terheli a mi lelkiismeretünket. Mert az életben kötöttünk valamennyien bűnös kompromisszumokat a kényelmünk miatt, és akkor nézzük meg nagyon sokszor ezt a pangó és langyos gyülekezeti életünket. Hát mit tükröz ez, hanem a hitetlenségünket, a bűneinket, a gyakran, nagyon gyakran üres templomi padok, a mi passzivitásunk, a mi csak magunk fele fordulásunk, önzésünk. Ez mind-mind íródik a mi számlánkra, amivel szembe kell tudni, bátran nézni, és múltunkon sok-sok folt van, és akár csak Ádámnak, Évának van mit takargatnunk foltokat, és van szégyelni és rejtegetni valunk. De olyan jó volna őszintén kibeszélni. Kibeszélni, kimondani az igazat és az igazságot, és lehet nem egymásnak emberek, mert félünk egymástól, jogosan. De beszéljük ki Istennek, mondjuk el neki, tegyük le eléje, és akkor csodálatos dolgok fognak történni. Hát itt van, testvérek, ez a mégis kötőszó. Mégis irgalmat nyertem, Pállal együtt valhatja a mi egyházunk is, mégis irgalmat nyerünk. Nap mint nap irgalmat nyerünk, hiszen bőségesen kiárad ránk a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme. Sok a bevallott és sok a be nem vallott bűn, de bőségesebb ennél a kegyelem. Pállal együtt kérlek, érezzétek meg, és tapasztaljátok meg ezt a kegyelmet, mert ahol a lélek ereje áradni kezd, ott áradni kezd bőségesen a kegyelem és az irgalom, amely felülről jön, és akkor van élő egyház. Akkor van élő egyház. És ahol ez a bőséges kegyelem, irgalom és a lélek ereje hiányzik, ott bizony lelki fogyókúra kezdődik, de ez a lelki fogyókúra, ez kegyetlen. Ez gyengélkedő vegetálást eredményez, amilyen a mai történelmi kereszténységünk arculata. Gyenge és vegetáló. És nagyon könnyen a halállal végződik, a lelki halállal. És ettől őrizzen meg minket az Úristen, hogy kihaljunk, hogy kiürüljünk, hogy ne legyen bennünk semmi. És milyen a mai kolozsvári gyülekezetünk? Tegyük fel őszintén azt a kérdést. Élő gyülekezet vagyunk-e? Pezseg? Mozog? Él, növekedik, sugároz és öröntele alkalom itt lenni. Olyan hely, ahova tartozni, ahova jönni nagyon jó, ahol öröm együtt lenni. Örülünk egymásnak, örülünk az alkalmaknak, vagy azt mondjuk terhes, mert vagy meleg van, vagy elfoglalt vagyok, vagy egyéb dolgom van, vagy nem érek rá, vagy hű, de mennyi mindent kitalálunk. Vagy örömtelen itt lenni. És zsugorodó a kép, és fogyogató. És pislákoló. Milyenek vagyunk? Ti mondjátok meg magatok erre, és adjátok meg a választ, mert tudjátok. Őszintén. Milyen? És hogy is működik, hogy lesz élő az egyház? Mit jelent az, hogy a kegyelem ereje bőségesen kiárad, az irgalom ereje árad, hogy a Szentlélek dolgozik az egyházban? Ha visszaemlékeztek, ebben az évben is pünköstkor megrendezték azt a csodálatos csíksomlyói búcsút, és több százezer ember vett részt, több tízezren érkeznek Magyarországról, és most már a magyar államvasutak, meg a vasúttársaságok két speciális vonatot is beállítottak. Egyik volt a Csíksomlyó Express, és a másik volt a klasszikus Székelygyors, a régi mozdonnyal, és a Csíksomlyó Express pedig egy ilyen modern Siemens által gyártott Taurus mozdony húzta. És éppen a Duna TV riportere azt mondta, hogy ez a mozdony, ez a Taurus, ez a hatalmas Siemens csoda, ez valóban a 21. század csodája, hát ilyen is volt a forma tervezése, meg mindent komputer irányított, meg az ereje 66-szor annyi, mint mondjuk egy klasszikus
villanymozdonynak, vagy dízelt mozdonynak. Én mindig nagyon szerettem a vonatokat gyerekkoromban, és bámultam az állomáson a töfögő gőzösöket. Most is úgy elnéztem ezt a mozdonyt, hogy valóban csodálatos. Meg is bámultam ezt az inkább űrhajóhoz hasonlító alkalmatosságot. Csodálatos formatervezés, de amint néztem, az jutott eszembe, hogy ahhoz, hogy ez a hatalmas gépezet és az ő komputerizált rendszere betöltse a hivatását, azt, amiért meggyártotta méregdrága áron a Siemens, ahhoz áram kell, energia kell. Ahhoz, hogy 200-250 km/órás sebességgel 20 vagont elhúzzon, oda óriási energiára van szüksége. Ha átfut rajta vezetékein, generátorain, a villanymotorokon ez az áram, ez a láthatatlan erő, akkor lendít, akkor óriási energiája van, akkor kivisz oda a csíksomlyói hegyek fele, ugye? Ha azonban áram nélkül marad, akkor nem lesz más, mint egy gyönyörű formatervezéssel megtervezett vasdarab. Egy nagy, mit tudom én, 100 tonnás acéltömeg. De ami áll, ami haszna vehetetlen. Hasonló a helyzet az Anyaszent Egyházban. Nagyon egyszerű, hogy éljen az egyház, hogy éljen a gyülekezet, hogy mi betöltsük hivatásunkat, azaz, hogy bennünk és körülöttünk Isten országa épüljön, hát erőre, dinamikára szükségünk van. Szükségünk van Isten szent lelkének az áramára. Kell a bőségesen kiáradó irgalom és kegyelem, kell a Szentlélek ereje, kell ez a lehellet, kell ez a fuvalat, kell ez a töltet, mert ezek nélkül az egyház egy nagy, merev, szép, mozdulatlan, élettelen, személytelen intézmény. Márpedig nem ez a cél. Én nem intézményt akarok, hanem organizmust, testet, élő testet. Ezt várja el tőlünk a mi Urunk. Jézus maga mondja, a lélek az, ami megelevenít. Hát rendelkezünk-e Isten lelkének megelevenítő erejével, vagy fáradtak vagyunk? Testvéreim, hogy élő gyülekezet legyünk itt Kolozsváron, szükségünk van a lélek erejére. Szükségünk van erre az energiára. Szükségünk van a lélek világosságára, de még inkább a lélek vezetésére. Mert más nem vezetett minket, csak Isten szent lelke. Tehát szükségünk van, hogy akár a mozdonya csápjával leveszi az áramot úgy, ami lelki csápunkkal vegyük le az égi tüzet, a fentről érkező tüzet, áramot, a kegyelem energiáját. És akkor a fáradt motorok meg lesznek mozdítva, és nem számít, hogy hány éves vagy. Nem. Hanem az számít, hogy beindul a te motorod, és újra fiatal vagy a te lelkedben. Mi is leszünk mi, irgalom, kegyelem és lélek nélkül. Mi leszünk mi áram nélkül, lelki áramra gondolok. Mozdulatlan holt anyag. Egy mozdulatlan holt intézmény. De intézmény az lehetünk, az biztos. Pontos és tökéletesen működő intézmény, amelynek pontos és okos kis törvényei vannak, kell hozzá egy jó szervezőkészség, egy kis pénz, egy kis fantázia, és jól szervezett vallási intézmény lehetünk. Mondjuk azt már vagyunk kis szinte, igaz? Betölthetünk különösen a sajátos erdélyi kisebbségi helyzetben egy pozitív közéleti, kulturális, oktatás is, ha szükséges, akár politikai szerepet is, intézményként. Sőt, a zenének, a művészetnek, a kultúrának, a nemzeti közösség építésnek hiteles fellegvárai lettünk és leszünk, ami egy kicsit engem jobban zavar, az, hogy néha múzeum leszünk. Megnéznek a turisták, milyen szép volt. Attól jobban félek. De ettől még nem leszünk Anyaszent Egyház. Nem leszünk élő Anyaszent Egyház. Nem leszünk Krisztus élő Anyaszent Egyháza. Pál akkor lesz Saulból Pál, a farizeusból Krisztus apostol a katonája, amikor engedi, hogy átjárja ez a kegyelem, engedi, hogy átjárja életét az irgalom. Élő egyház, mozgó, növekedő, kisugárzó, boldog és erős közösség akkor leszünk, ha mi is megtapasztaljuk a kegyelmet, Isten irgalmát, a lélek erejét, a felülről jövő lángot. Én, mint lelkipásztor, ezért imádkozom, erre kérem Istent, hogy adja az ő erejét, adja az ő lelkét, adja az ő irgalmát, és adjon nekünk szívet, amelyik gyönyörűen befogadja, és amelyik megfiatalodik, erőre kap, szára kelnek, mint a sasok, olvassuk a gyönyörű írást. Ime végezetül
egy 90 éves idős református lelkész, mint élettapasztalat mit mond erről? Érdemes odafigyelni. Szabó Imre, 90 éves lelkész a következőképpen összegzi az ő élettapasztalatát. Hát visszatekintve a lezárult 20. századra, sokan mondják, gondolom mi is, akik itt vagyunk, hogy a 20. század a legszörnyűbb század volt az emberiség történelmében. Különösen Európa történelmében. És mi szegény balsorsú magyarok Európának abban a részében élünk, amely egyenesen démonizált régiónak mondható. Ha naptár szerint véget is ért a 20. század, azért lelkében itt maradt velünk. Nemrég azt mondta nekem valaki, Imre bácsi, verik a magyarokat Temerintől Dunaszeredahelyig. Azt mondtam neki, bizony ez nagyon szomorú dolog, de nem a legnagyobb baj. Sokkal nagyobb baj az, ha mi magunk magyarok verjük egymást. Ha bennünk magyarokban meglazul és szinte kipusztul a természetes egymáshoz való szolidaritás, az egység, amely egy népben természetes. Az a legnagyobb baj, ha mi magyarok nem szeretjük egymást, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, pedig már régen azokat is szeretnünk kellene, akik nem magyarok. El kell ismernünk, hogy bizony megöregedett néppé lettünk, és ezt nem biológiai értelemben mondja, megöregedett néppé lettünk. Elfáradtunk, és kihalt bennünk nagyon sok minden. Ami ott kellene legyen bennünk, mint elevenítő erő. De azért a legnagyobb baj mégis az, hogy kereszténységünkben és hitünkben lehanyatlottunk. És ez minden bajunknak gyökere. Tehát elsősorban kereszténységünkben, hitünkben van szükség arra, hogy megújuljunk. Úgy tűnik, hogy valami megújulás azért van közöttünk, mert sokszínű a mi kereszténységünk. Először is van egy liturgikus kereszténységünk, aztán van egy kultúrkereszténységünk, vagy hogy is mondjam, egy humán kereszténységünk, és hát van egy hazafias kereszténységünk. És ne tessenek most engem a világért félreérteni. Mintha én ezeket megvetném, vagy leszólnám, csak azt kell mondjam, hogy hiába vannak ezek jelen közöttünk, ha az, amire szükségünk volna, egy áttörő, igazán áttörő lelki megújulás nincs. Az még nem érkezett el. És várnunk kell, és ezt a reménységet fenn kell tartanunk, és ebben hinnünk kell. És itt az igazság, hogy Jézus, aki meghalt bűneinkért, nem csak bűneinkért halt meg, hanem azért is, hogy elnyerjük a Szentlélek megújító erejét. Eddig az idézet. Ezért a mindent megújító, újjászülő erőért imádkozzuk mi is, kérjük a mennyei atyát, akarjuk ezt. Nyissuk meg szíveinket. Amen. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igéjét, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.

Testvéreim, hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy ma délután 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet tartunk, tehát 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet, amire mindenkit szeretettel várunk. Jövő heti alkalmaink minden szerdán, most már ez a nyári program alapján, csak szerdán 10 órától bibliaórát tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. És jövő vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, 12-től német nyelvű istentiszteletet, 5 órától angol nyelvű istentiszteletet tartunk itt a templomban, szombaton pedig Dénes Emesse és Devrim Ilmaz Frigyét áldjuk meg egyházi szertartás keretében. Más alkalmakat is hirdetek, elég gazdag a jövő hét, hiszen kedden, június 22-én 6 órától a Reményi Galériában Katona Lajos vak szobrász művész és Katona György festőművész kiállítására kerül sor, tehát ez kedden 6 órakor, és a kiállítást követően, mintegy egybekötve ezzel, 7 órától kamara hangversenyt hallgathatunk meg itt a templomunkban. Németországi művészek lépnek fel, ki is van plakátolva, a Duo Pegasus előadásában orgonánál Oliver Deutsch és Gordon Kahn, Theo Bross, Bach, Ligeti, Fauré Dubois és Bruch műveiből fognak előadni. Tehát ez kedden 6-tól 8-ig fog körülbelül tartani. Szerdán 23-án este 6 órai kezdettel Járosi Andor keresztény kulturális műhely alkalmára kerül sor, szintén a Reményi Galériában a következő témában, akit ez érdekel, gazdasági hatékonyság vagy méltányosság. Hát a méltányosság fogalma az most már egyre inkább kezd bennünket érdekelni. Kádár Magor és dr. Juhász Jácint közgazdászok a meghívottaink, dr. László Attila alpolgármester lesz a házigazda, és Tibori Szabó Zoltán a moderátor. Mindezekre az alkalmakra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, aki esetleg kíváncsi, de nem jegyezte meg, ki is vannak plakátolva, úgyhogy meg lehet a pontos időket nézni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szent Léleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan velünk. Amen.

Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mindenható örök irgalmas Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, menj föld Ura! Kérünk téged, pásztorolt szent lelkeddel anyaszent egyházadat, elhívott szolgáival, pásztoraival, őrállóival együtt, hogy mindenható örök igédnél megmaradjunk, a benned való élő hitben erősödjünk, az emberek iránti szeretetben és tiszteletben gyarapodjunk. Kételkedő, hitetlenkedő testvéreinek pedig mutasd meg a te végtelen szeretetedet, hogy megtérjenek te hozzád, és bennük megtalálják lelkük békességét, életük értelmét. Vedd oltalmadban kegyelmesen a világi felsőbbséget, minden elöljárót, hogy országunkat, ezt a világot, isteni akaratod, jótetszésed szerint kormányozzák. De add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán szeressük, hogy azok irántunk megenyhüljenek és velünk békében kívánjanak élni, mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halál harcában, vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért, szent nevedért, háborúságot, fogságot, üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk a te szent lelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel, és fogadják el. S jól lehet sokszor bűneinkkel igazságos haragodat is, minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk téged, irgalmas, szerető mennyei atyánk, ne emlékezzél vétkeinkre, sem a mi bűneinkre, hanem emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket súlyos testi-lelki csapásoktól. Óvj meg minket a háborúságtól, a vérontástól, különböző ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól, ínséges időktől, óvd meg minket idegen és káros tanításoktól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatásoktól, hirtelen gonosz haláltól. Áld meg, Urunk, a keresztény missziót, a keresztény nevelést, a becsületes munkát és kenyérkeresetet, a tudományt, a nemes művészeteket, és enged, hogy a Föld megadja termését, mindazt, ami a test táplálására szükséges. Végül könyörgünk hozzád, örök Isten, a Földön élő egész anyaszent egyházaddal, és választottaid mennyei seregével egyetemben, mindazért, amért könyörögnünk kell, hallgass meg minket, Urunk. Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus Krisztusnak, a te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak, megváltónknak, kínos szenvedésért és haláláért, ki veled és Szentlélekkel Istenként él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

és üdvös, hogy mi téged urunk, szentséges atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok, testvéreim, az áldást, Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon neked békességet. Amen.

Az elmúlt közel egy órában a 2010-es június 20-ai istentiszteletet sugároztuk. Adorjáni Dezső Zoltán lelkipásztor prédikált a kolozsvári evangélikus egyházközségben.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban június 21-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Ebben az órában áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Az utolsó órában pedig múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 2 órában. A következő percekben a nap áhítatát hallhatják Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mai áhítatunknak címe Isten segítsége. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úrjártodban keltedben, most és mindenkor. Zsoltárok könyvének 121. fejezetének 7-8. verse. A következőkben Richard Reinikant Krisztián, indiai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Életem egy szakaszában számos társadalmi és gazdasági problémát éltem át. Éjjel-nappal stresszes voltam, és ez szinte elviselhetetlen volt. Amikor megpróbáltam egyedül kezelni a bajaimat, úgy tűnt, minden csak rosszabb lett. Tehetetlennek éreztem magam. Aztán egy nap felhívott Isten egyik embere, aki megkért, hogy vegyek részt egy ima összejövetelen. Bár az összejövetel egy tőlem távoli helyen volt, úgy döntöttem, hogy elmegyek. Amikor megérkeztem, nagyon megterhelt voltam. Csatlakoztam a csoporthoz a dicsőítésben és az imádságban, és ahogy ezt tettem, kezdtem békességet kapni a szívemben, és a terhem eltűnt. Hiszem, hogy Isten vezetett el arra a helyre. Jézus

És azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11. fejezetének 28. verse. Isten akkor is képes csodákat tenni, amikor azt hisszük, hogy nincs kiút. Bízhatunk benne, hogy minden körülmények között megsegít minket.

Imádkozzunk! Kegyelmes és szerető Istenünk, köszönjük, hogy megerősítesz minket a nehéz helyzetekben. Annak nevében imádkozunk, aki megmenti a világot, és akinek kegyelme bőséges. Amen. Isten minden nehéz helyzeten át tud vezetni, mondja ezt Richardson Reinikant Christian, indiai testvérünk. Ma imádkozzunk a velünk együtt imádkozókért.

Június 21-e az év 172. szökévben a 173. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 193 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1554-re nyúlik vissza az első fontosabb történelmi esemény. Ekkor Báthori András töltötte be az országbírói tisztet. 1771. június 21-én a Szentjobb Budára érkezett. A kalandos sorsú erekét Mária Terézia váltotta ki a ragusai domongos kolostorból. 1842-ben ezen a napon az erdélyi országgyűlésen gróf Kemény József és unokatestvére gróf Kemény Sámuel felajánlották könyv és kézirat, valamint ásványgyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő nemzeti múzeum céljaira. 1990-ben ezen a napon megalakult a budapesti értéktőzsde. 1998. június 21-én Szlovákiában megalakult a Magyar Koalíció pártja. 1. A fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk június 21-én. Ezerkettőben ezen a napon született 9. Leó pápa, német arisztokrata származású pap, a katolikus egyház 152. egyházfője. 1897-ben született Molnár Farkas, magyar műépítész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő képviselője. 1905-ben látta meg a napvilágot Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. 1982-ben Londonban megszületett Vilmos brit királyi herceg, Cambridge hercege, Károlyi Velszi herceg, a brit trónörökös idősebbik fia, jelenleg az Egyesült Királyság trónörökös irendjében a második helyet foglalja el apja után, azaz ő a trón várományosa. 2011. április 29-én házasságot kötött Kate Middletonnal, és ebből az alkalomból második Erzsébet brit királynő, a Cambridge hercege, Starthelm grófja, Carrickfergus bárója címeket adományozta Vilmosnak. Felesége a Cambridge hercegnéje címet viseli. Vilmos herceg jelenleg a brit királyi légierő kutatómentő egységének pilótája, állomáshelye a RAF Anglesey légitámaszpont. 2012. februárjában Vilmos herceget a Falkland-szigetekre vezényelték, ahol 6 hétig kutatómentő pilótaként teljesített szolgálatot. Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos londoni rezidenciája a Kensington palota. Katalin hercegné és Vilmos herceg első gyermeke, György, Cambridge-i herceg, aki 2013. július 22-én született, és harmadik a trónöröklési sorban. Második gyermekük pedig Sarolta, Cambridge-i hercegnő, aki 2015. május 2-án született.

1985-ben ezen a napon New Yorkban látta meg a napvilágot Lana Del Rey, amerikai énekesnő, dalszövegíró. Művész nevét a néhai hollywoodi színésznő Lana Turner és a Ford Motor Company brazil gyártású Ford Del Rey típusának nevéből alkotta meg. Lana Del Rey számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulat jellemző, amelyet gyakran egészít ki a szöveges hasonló mondani valója. Az énekesnő stílusát az indie rock és a pop között szokták meghatározni, de számos stílus hatása érvényesül dalaiban a rock and rolltól, a surf rockon és a hip-hopon keresztül a keményebb hangzású zenékig. A születések után következzenek most azok a híres történelmi személyek, akiknek a halálára emlékezünk június 21-én. ...1527-ben ezen a napon hunyt el Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, kinek sorsa összefonódott a reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással. 1956-ban ezen a napon hunyt el Kreibig Lajos, agrokémikus, talajtani kutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Magyarország talajismereti térképezésének és a biológiai talajerőpótlás alkalmazásának elindítója. 21-e a zene ünnepem, La Fête de la Musique, 1982 óta Maurice Fluret francia zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán. A mai nap a nap napja, illetve szintén június 21-e a gördeszkázás világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Június 21-én Alajos, Leila, Luisa és Olga névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Alajos a magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Alois neveknek. A név jelentése egész, bölcs. A Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, jelentése sötétség, éjszaka, sötét hajú. A Luisa francia eredetű név, a Lajos férfi név a francia megfelelőjének a női párjából, a Louise-ból származik, jelentése hírnév, háború. Lehetséges, hogy latin-germán eredetű, jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Köszöntünk tehát június 21-én minden Alajos, Leila, Luisa és Olga nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
1: Névnaposainkat köszöntöttük fel, Isten éltesse őket. A következő percekben ifjúsági dalok összeállításunkat hallhatják.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat késő éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Az utolsó órában múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület 100 éves jubileumi ünnepségéről készített előzetes beszélgetésünket hallhatják. Regisztráljanak és nézzenek el a programokra. Szerkesztő Bálint Enikő.
3: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. A mikrofonnál Bálint Enikő. Ezen a vasárnapon egy kis nosztalgiázás által a Fike múltjáról és a jelenéről beszélgetünk a Fike lelkipásztorával, Dávid Istvánnal, Beke András és Freider Jevelin önkéntes munkatársról a 100. évforduló apropóján. Humorosan és őszintén mesélnek nekünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Ágnus Rádió stúdiójában. 100 év, ez nem kis idő belegondolni, és nehéz, és sok szép, kedves és kívásos pillanatok gyűjteménye lehet. Először is, István, hozzád szólnék. Ha visszatekintesz a kezdeti lelkészi szolgálatra, mi jut eszedbe, milyen volt a fikében?
1: Az első időszak arról szólt, hogy szokjam a ritmust, az egésznek a dinamikáját, a hangulatát, úgyhogy így próbáltam háttérben maradni az első egy év, biztos inkább erről szólt, és aztán fokozatosan jöttek közösen az ötletek. Hú, az nagyon, nagyon erős volt, mert látva az, hogy van egy csapat, akik össze vannak zárva, meg ismerik egymást, én még ott ülök, nem tudom, hogy ki vagyok és mit akarok. Még mindenképpen megilletődött voltam, és bár voltak kész terveim, meg elképzeléseim, meg ötleteim, mégis így volt alkalom, meg lehetőség arra, hogy bele szimatoljak az egésznek a hangulatába, és aztán jöjjek a javaslataimmal.
0: És amiután beleszimatoltál ebbe az egészbe, és jöttél a javaslataiddal, milyenné vált Fike?
1: Nem a javaslataimtól vált olyanná, amilyenné, hanem mert ha nem is évente, azért 2-3 évente mindig újra kellett gondolni, és megnézni azt, hogy egyrészt milyen programpontok segítenek átadni azt, amit át szeretnénk adni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan és milyen formában történjenek az önkéntesi találkozók, a munkatársi megbeszélések. Ugye nagyon hamar, már egy év után kezdődött a Farkas utcai templom felújítása, és ez indokoltá tette azt, hogy átköltözzünk onnan helyszínileg a vasárnapi alkalmakat tekintve, és az megint hozott egy egészen más szint, hogy itt a kétágú templom közel volt, könnyen át lehetett menni, könnyen közel voltunk ahhoz a irodához, ahhoz a klubhoz, ahol amúgy is élt, és ahol tevékenykedtünk, élt a csapat. Hogy megszűntek programok, születtek újak, hiszem, hogy ez így azóta is így van.
0: Mi az, ami leginkább mostanában kihívás számodra?
1: Ez jó kérdés, mert nem biztos, hogy meg tudom nevezni azt, hogy mi ez pontosan, de azt érzékelem. 3 éve költöztünk az új helyszínre, az amúgy is újabb lehetőségeket adott, és újabb nehézségeket, vagy kihívást. De azt gondolom, hogy Covid óta, de főleg az elmúlt 3 év óta egy olyan generáció jött fel egyetemre, akik már egészen másként kommunikálnak,

0: egészen más a mindennapi életük ritmusa, más származási családhoz, gyülekezethez, közösséghez való tartozásnak a tempója, és ez nem tudom, hogy nehézsége, de ez mindenképpen egy valami egészen másfajta választ igényel. Tehát ezt már látjuk és mérhető, és ez mindenképpen egy kihívás, és a másik kihívás az nem újszerű, de valahogy mégis megint elérkezett az, hogy mindig megújul, vagy nem újul meg a munkatársi csapat, és akkor ezt megint szinte újra kezdeni, mik azok a minimumok, amiket be meg kellene egyezzünk, annak a folyamatát, hogy kell kibontani, szóval ezek.
1: És hogyan éled, vagy élitek meg azt, amikor generációváltás van, új emberek jönnek, ismét egyé kell kovácsolni a csapatot? Vagy nem biztos, hogy egyé kell, hanem mindenki egy-egy egyén.
0: Az idei év több szempontból volt nehéz, de többek között a műtétemhez is kapcsolható, ami ugye elhúzódott az eleje, meg a vége, meg minden. Szóval az idén volt az, ahol azt tapasztaltuk ősszel, hogy nagyon-nagyon sok új van. És hát most már úgy azt hiszem, hogy többé-kevésbé éreztük azt, hogy nekünk, házigazdáknak a felelőssége megteremteni azt a légkört, ahol ők biztonságban érzik magukat, de valahogy nem is oda ragasztani őket, tehát szabadnak is érezzék magukat. És úgy azt hiszem, hogy többször elhangzott a szánkból az, hogy hú, melyikünk tudja a aston éppen érkezőnek a nevét. És így már vakartuk a fejünket, hogy akkor na most akkor ő itt volt a múltkor, nem volt itt a múltkor, tehát hogy így nagyon igénybe vesz, mert figyelmet, odafigyelést igényel, és ez az egyik legnehezebb, de nagyon szép része a munkatársi szolgálatnak az, hogy már nem csak azért vagy itt, mondjuk, mert te így a programokból kapsz valamit, hanem hogy így akarsz adni is azzal, hogy a többieket meghívod, megteremted azt a teret, ahogy jól érezhetik magukat. Azt mondom, az idén volt az, ahol nagyon nagy adott ponton, nem is tudom, vagy 70-80-an voltunk egy csütörtökön, amiből legalább az a fele, ha nem több, egészen új volt. És volt, aki megmaradt, ott maradt, volt, aki benézett egy alkalomra, kettőre, és hát ez megint egy ilyen kicsit a nehézség is, hogy akkor engedni őket elmenni, vagy engedni őket nyilván van, hogy annyit merítsen, amennyit szeretne. És aztán pedig, aki megmarad, azt valahogy oda édesgetni, de hát nagyon nehéz a mai egyetemi oktatás ritmusához igazítva programokban gondolkodni, meg amikor este 8-ig órák vannak, akkor nagyon kell akarni, hogy még 8 után még valamit itt együtt csináljunk. Ráadásul néha agyaljunk, és meg gondolkozzunk, ne csak így ellenünk.
1: Mitől lesz valaki munkatárs? András, hogyan lettél te munkatárs a Fikébe?
2: Én hogy lettem munkatárs, hogy jöttem és mondtam, hogy szolgálni szeretnék. Viszonylag régebb óta jártam szotyogva Fikére, úgyhogy néha megjelentem, néha volt egy pár hónap kihagyás, és akkor utána, amikor Covid után mesterire kellett újra feljönni, akkor csatlakoztam be újra aktívabban. Először csak alkalmakra, utána jött egy télbelépő, és utána meg az, amikor nem volt elég zenész vasárnapra, és akkor első körben úgy zenészként ugrottam be a szolgálati részbe. Utána meg következő tanévtől kezdve már nem önkéntesként, hanem munkatársként vettem részt, és ha jól számolom, ez negyedik vagy ötödik éve, amióta én munkatárs vagyok, de hogy éppen ami olyan dolog van, amit le kell fedni egy kicsit, valahogy mindig arra mozdulok, úgyhogy így vettem át részben a hangosítást is.
3: Most számoltam egy gyorsat. Ha jól számolom, ez az ötödik fikés tanévem, amiből talán, hogyha ilyen nagyon szigorúan vesszük, akkor a negyedik év, amikor aktív van munkatársi létben, vagy szerepkörben vagyok jelen, és hát az én történetem, de azt legutóbb is elmondtam, hogy én hamarabb voltam behívva zenélni, mint így konkrétan a közösség tagjának lenni. Oda mentem magamtól, de úgy be voltam hívva. De is szerintem az, hogy munkatársnak lenni, vagy hogyan kell, nincs külön recept rá, és ezt sokszor mondjuk, hogy ez a jelenlétből adódik a szolgálat. És mindig azt látok meg, ugye aktívan figyelünk évközben arra, hogy ki az, aki nem csak eljön, persze mindenkinek örülünk, hogy ott van, de hogy az, aki nagy gyere, segítek, mit segíthetek, vigyen fel a csésziket, mossam el, és akkor így ők is bekerülnek ebben, akkor már, hogyha azt mondom, hogy figyelj, főz lejtelt, akkor tudja, hogy oké, akkor be kell kapcsolni a teafőzőt, bedobni a kis teafiltereket a kancsóba, és csinálja. És nagyon vagány és csodálatos ezt látni, hogy ez így kialakul évközben.
1: Vannak-e valamilyen kritériumok, hogy hogyan lehet csatlakozni a szolgálatotokhoz?
2: gyere és legyél ott, vegyél részt az alkalmainkon, és próbálj segíteni a munkatársaknak, hogy régebben egy kicsivel jobban el volt különülve, hogy voltak a munkatársak. Munkatársak voltak azok, akik az év elejétől ott voltak, és az adott tanévnek a programjának a megtervezésében is részt vettek, és emellé azok, akik útközben vonódtak be abban a tanévben, azok voltak az idézőjeles önkéntesek, akik hát még kevésbé vonódtak be a tervezésbe, inkább a bonyolítás, programok lebonyolításában segítkeztek. És hogy leginkább az idő, aki egy évet, aki jön, évelején becsatlakozik egy idő után, hogyha ott akar lenni, és segíteni szeretne, és előre mozdítani az egészet, akkor csatlakozhat az önkéntesi csoportba, aztán utána meg legtöbb esetben az van, hogy akkor a következő évnek a tervezőjére is meg lesz hívva, és akkor a következő évtől munkatársként vesz részt.
3: Ez egy annyit fűznék hozzá, hogy a kettő között talán az elköteleződés az, ami különbséget tesz. Mert munkatársként, amikor ott vagy a tervezén, akkor nem az, hogy bevállalsz ezt, és azt, hanem azt tudod mondani, hogy igenis, én itt leszek egy fél évet, egy évet, ki amennyit, amennyire előre tud látni, de hogy be tudja vállalni, és meghozza ezt a döntést, ami lehet, hogy olykor áldozatokkal jár, mert akkor éppenséggel nem fog kimenni este bulizni, mert hogy akkor azt mondtam, hogy ott leszek, és fogadom az embereket, vagy az előadót.
0: Sokszor neki ugrottam én ennek, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni, vagy megfelelő kritériumrendszert kialakítani, vannak fejemben ötletek még. Néha azt érzem, hogy közben nagyon erős tempót, meg odafigyelést igényel ez a szolgálat, és tényleg attól él, hogy nem egy személy csinálja, hanem többen. Talán nehezen mondjuk ki, mi vezetőként is nehezen mondjuk ki ezt, hogy vannak bizonyos kritériumok vagy szabályok, és egyre nehezebben érzékelik talán az újonnan bejövők azt, hogy hogyan rangsorolják a saját programjaikhoz képest azt, amit itt bevállaltak. Egyre nehezebben látnak előre, tudnak tervezni előre, nehezebben köteleződnek el. És hogy ennek a kettőnek, tehát az egy dolog, hogy nekem a fejemben ott van az, hogy mik lennének a kritériumrendszerek, de a valóság sokszor nagyon megnehezíti ezeknek a kivitelezését. Úgyhogy szerintem következő évek arról is szólni fognak, hogy ezt a részét is újra kell gondolni. Mindenképpen sokkal több mindent elbírna ez a város, sokkal több területet le lehetne fedni, sokkal több meghívásunk van a szolgálatra, mint amennyit meg tudunk tenni. Ez viszont talán szervezettebben, konkrétabb feladat leosztásokkal lehetne ezt végezni. Magyarországon van pár olyan egyetemi gyülekezet, akiknek a működése átültethető lenne, úgyhogy ez is terve volt az idén, csak aztán nem jött össze, hogy meglátogatjuk őket, és megnézzük azt, hogy na jó, akkor az önműködésük hogy van, milyen struktúra szerint szerveződnek. De azt mondom, hogy alkatomból, meg alkatunkból fakadóan is egy kicsit ilyen lükék vagyunk, vagy hibbantak, vagy ilyen teszetoszák, hogy ilyen improvizatív módon álljunk neki és csináljuk, ezt valahogy módon működünk, és szerintem ebben van egyfajta szabadság, hosszú távon sokkal könnyebb talán ebbe kifáradni.
1: Milyen egy hetetek a fikében? Kuliszták mögé belehallgathatunk, általatok persze.
3: Nagyon gondolkodom, mert az elmúlt időszakban bekerült egy új program, amit úgy már nagyon régóta, mint mondtuk, hogy kéne, és akkor idén végre be lett ez vállalva, a Credo, és ez ugye a KT-t, hát úgy az évek során kiderült, hogy azért jó páran vagyunk azzal úgy, hogy mivel nagyon fiatalon konfirmáltunk, hogy így egy részét azért megértettük, de úgy az összt nem biztos, hogy nagy meggyőződéssel tudnánk azt mondani, hogy igen, tudjuk most is így 20 plusz akárhány évesen, és így azért nem mosolyogtam el az elő, mert hogy így ezzel a Credo alkalmakkal így az elmúlt időszak, az egyik héten volt, hogy Credo volt, ezek keddenként szoktak történni, minden hónapban az első, többnyire az első kedje az a összeülünk, és a következő hónapot tervezzük meg. És ez most így váltotta egymást a Credo, a hónaptervező, illetve a Fikeszáznak a tervezése, és akkor így két hete talán kérdeztem meg egy másik munkatársra, hogy akkor most kedden mit csinálunk pontosan? Mert ugye egy kicsit összekavarodott az egész. Fikecsütörtökök, amik az is az már régóta bejáratott rendszeres programunk. Azért volt annak is rendezve, hogy volt, hogy egy hónapban volt egy dicsőítés egy csütörtökön, vagy meghívott, vagy amit István tart, és ez így váltotta egymást. A péntek reggeli ima közösségek, illetve a vasárnapi alkalmak. Ezek a fő programjaink, aztán persze még vannak ilyen extrák, hogy elmegyünk valamire kóricálni fel a hegyre, vagy ki a bükkbe, vagy ahova éppen eljutunk, és hát most Fikeszáz nagyon nagy plusz.
1: Már is rátérhetünk akkor az évfordulóra. 100 év kicsit ijesztően hangzik számomra. Nem tudom, volt-e ilyen nyomasztó érzés bennetek, hogy oké, most kell szervezni, de mit és hogy legyen? Hogyan fogtatok hozzá? Vagy egész évben voltak programok?
0: Nagyon érdekes, mert úgy 100, hogy tulajdonképpen, ha jól számolom, 50. A Fikéhez illő módon minden évben kitalálhatunk valamit, ami miért éppen szülinapi valami kerek évfordulót ünnepelünk. Úgyhogy volt már Fikének 2 évvel ezelőtt a 25 éves szülinapja, és most hirtelen a 100. És ez fokozatosan derült ki, vagy nem, nyilván nem derült ki, de hogy került a középpontba, mert eddig az újraalapítástól számítottva ültük össze a szülinapokat, és hát ez ugye a 98-99-es tanévhez köthető az újraindítása Fikének. De ugye az IKE is megünnepelte a 100. évfordulót, ez 1921-hez kapcsolódik, és így tudtuk azt, hogy rá néhány évre érkezik meg az a gondolat, hogy ebből legyen egy egyetemi rész is, és azt is elmondhatom, hogy a mostani gyülekezethez tartozó mostani tagok között többen vagyunk olyanok, akiknek a nagyszüleik is ott voltak, vagy a dédszüleink ott voltak a Fike alapításának a éveiben. Úgyhogy nekem mindenképpen egy ilyen, egyszerre volt nyilván egy nyomasztás, hogy ezt azért meg kell csinálni, tehát egyszer 100, most így nem lehet ezt így kihagyni, de az is, hogy azért ennek mikor a szépsége van, hogy így 100 évvel ezelőtt így gondoltak valamit, és így elkezdtek, és így ebbe így be tudunk kapcsolódni, és hogy úgy néha elgondolom, hogy mennyire szép lenne, meg milyen izgalmas lenne, hogy ha el tudnának jönni azok, akik ezt alapították, és így tudnánk egy ilyen eszmecserét folytatni arról, hogy na akkor ők milyen kihívásokkal néztek szembe, mi hogyan reagálunk a mai kihívásokra, és jó lenne egy ilyen képzeletbeli beszélgetésre. És hát ennek most tere lesz, ha nem is ilyen módon, de azzal, hogy a Fike 100 ünnepi hétnek része lesz egy ilyen szakmai fórum, meg konferencia szerűség, akkor azt gondolom, hogy így erre így szakmai szemmel is rá tudunk nézni. Ennek az egyik kigondolója, meg vezetője, András.
1: András, akkor hozzád szólnék. Mesélj róla, hogyan lesz?
2: Itt egy kicsit az a kérdés merült fel bennünk, hogy teremtődik meg a kontinuitás a két időszak között, mert 26-ban indult el először a Fike, és működött 48-ig, amikor az a 48-as kultusztörvénnyel felszántottak közel mindent is, és ezzel együtt a Fikének a munkája is be lett szüntetve akkor, és 98-ig volt egy szünet. És legtöbb esetben a mostani Fike munkatársaknak is egy kérdője, hogy már csak az, hogy a 98-ban meg a 2000-es évek elején hogyan működött a Fike, mennyiben különbözött a mai naptól, vagy attól, hogy a mai nap hogyan működünk, viszont ugyancsak felmerült a kérdés, hogy akkor hogy nézett ki az első időszakban. Milyen kérdések foglalkoztatták az akkori munkatársakat, hogyan indult el, milyen kérdésfelvetések vannak, milyen programokat szerveztek, milyen társadalmi felelősséget vállaltak az adott időben. És lényegében erre próbálunk válaszolni ezzel a történeti konferencia résszel, hogy ezt a kontinuitást teremtsük meg a 100 évben, és hát részben én vagyok az, aki foglalkozik a történeti anyaggal, kicsit sajton keresztül, kicsit levéltári források alapján azt próbálom megpiszkálni, hogy hogyan indult el, milyen társadalmi kérdésekre próbált válaszolni a Fike, milyen heti programjaik voltak, milyen társadalmi kérdésekre próbáltak válaszolni, vagy adott esetben milyen nehézségekbe ütköztek.
1: Hogyan választottad ki a beszélgetőtársakat?
2: Nem én választottam ki a beszélgetőtársakat, hanem Istvánnal tárgyaltuk azt, hogy lehetőleg olyan embereket kéne összegyűjteni, akinek bármilyen emléke lehet, vagy olyan történészt, aki foglalkozott ezzel az időszakkal, ami egy eléggé nagy kihívást jelentett. Egyrészt, akinek nagyon örülünk, hogy el tud jönni, az Dávid Gyula bácsi, mert ő ott volt még az utolsó régi szabad egyetemeken is, és látta azt a felbuzdulást, azt a társadalmi felelősségvállalást, amit ezek a szabad egyetemek jelentettek erdélyi kontextusban, és még tud mesélni erről, ami szerintem egy nagyon fontos pontja, mert lényegében ő lesz az a kapocs, ami a két időszakot össze tudja kötni. Emellett Hegyi Géza vállalta el, hogy jön. Ő olyan szempontból érdekes, hogy ő is történész, viszont ő az újrainduló fikének az egyik aktív munkatársa volt, és egyrészt tud beszélni arról az időszakról is, amikor újraindul a fike, és hogyan indul újra, milyen programok, nehézségek, egyéb dolgaik voltak, viszont amennyire tudom, egy valamilyen formájú történeti anyaggal is készül visszaemlékezések alapján egy kicsit kontextualizálni a 26-48 közötti időszakot, illetve ott lesz a gyülekezeti lelkipásztorunk is, Dávid István, aki egy kicsit most az utóbbi időszakról fog majd mesélni.
1: És folyamatosan lesz zenei szolgálat is, és a zenei szolgálatokért azt hiszem, hogy Evelina felelős, ő a koordinátor.
3: Hát azért lehet, hogy ez egy kicsit erős szó, de hogy igen, aktívan szolgálok. Háromnapos szülinapozásról van szó, és hát ez pénteken, azaz 19-én fog kezdődni este egy koncerttel, ami azért izgalmas, ezt azért pár éve már csináltuk, csak nem feltétlenül annyira nagyon a nyilvánosság előtt. A dicsőítő dalok van, hogy kicsit egyértelmű, hogy azok miért írottak, de hogy akkor körülnéztünk, hogy a könnyű zenében hol találjuk meg Istent. És hát a 19-i koncert meg pont ez lesz, hogy könnyű zenei dalokat fogunk hozni, készülünk, és így István vezetésével egy kicsit úgy belenézünk, hogy akkor ez hogy is van, és így lehet, és szabad. Ez ugyan ilyen repertoárral voltunk már tavaly meghívva, máshol is szolgálni, és nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kaptunk, és tényleg nagyon izgalmas volt látni, hogy jogi karosok voltak, hogy így mennyire el tudtak azon csodálkozni, hogy meg tudjuk találni Istent egy elefántdalban is. És ami még a zenei rész, az viszont már dicsőítés, az a szombati napnak a vége, egy hatalmas nagy örömzenéléssel fogjuk lezárni, amiben reménykedünk, hogy minél több zenész, és nem csak zenész, a részt tud venni, és bekapcsolódik ebbe.
1: Jelenleg számotokra mit jelent fikésnek lenni? Ott lenni, szolgálni, jelen lenni.
0: Amellett, hogy én vagyok a lelkipásztor, és 15 éve ez a gyülekezetem, én különösen örülök annak, hogy most egy ilyen egy ünnepi rendezvény keretén belül tudok erre az egész dologra visszanézni, és nagyon nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy az életemnek ez a 15 év egy nagyon-nagyon meghatározó volt. Nem csak azért, mert mondjuk nyilván itt szolgáltam, hanem formálta a hitemet, az emberi kapcsolataimat. Elképzelhető, hogy bárhol lettem volna, ez egy olyan életszakasz lett volna, ahol van, úgyis formálodok, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy pont itt ért el ez az életszakasz. Hogy kíváncsi, érdeklődő gyülekezeti tagok között lehetek én lelkész. Én nem tudok jobbat elképzelni. Nem tudok jobbat elképzelni. Esetleg azzal tudnám jobbítani ezt a gyülekezetet, hogy állandósítsuk a tagokat, hogy nem mind menjenek el már, ha egyszerűen megtalálták a helyüket. De ezzel biztos, hogy sok minden adódna, de azt gondolom, hogy nekem nagyon jó volt megélni azt is, hogy itt el lehet fáradni, vagy itt megengedhetem magamnak azt, hogy bevalljam, hogy elfáradtam, mert elfáradni bárhol lehet. Most nagyon büszke vagyok rájuk, hogy csomó minden önműködő. Ez amúgy nem könnyű lelkészként ezt így felépíteni, hogy fölöslegessé tegyem magam. Ezzel én magam egyénileg is meg kellett, vagy meg kell küzdjek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy tudom, hogy ha én holnap valamiért nem tudok bemenni, vagy ma este nem tudok bemenni, akkor nem dől össze a világ. Hiányozni fogok, de le fogják tudni vezetni az Isten tiszteleti alkalmaktól kezdve az ima közösségen át a csütörtököt, szóval így. És erre gondolni egy nagyon nagy biztonságot jelent. Nem érzem azt, hogy akkora nagy lenne rajtam a nyomás. Nem. Jó nekem. Jó nekem.
3: Nekem szerintem mondhatom azt még, hogy én tényleg ezt érzem, hogy én itt nőttem fel. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor aktívan kerestem egy olyan közösséget, akik ugye kortársak vannak ott, mert a gyülekezet hovatartozom, ott is volt ifi, és nagyon jó volt, csak teljesen más korosztályok jelentek már meg az ifibe, és teljesen rendben volt az, hogy ők ott voltak, és nagyon nagy öröm volt, hogy a gyülekezetben van még ifis élet, és nem is kicsi, de hogy azon a ponton már teljesen másra volt szükség, és már más életszakaszba léptem át, és azt tudom mondani így visszatekintve, hogy amellett, hogy itt nőttem fel, hogy egy teljesen más család fogadott be, és hát a nagyon szoros baráti közösség is a fikéhez kapcsolódik, így nem csak a munkatársai vagyunk egymásnak, hanem barátai is, azok, akik már 3-4-5 éve akár benne vagyunk, és még itt vagyunk. Szóval, hogy nekem család, és itt nőttem fel, úgy igazán.
2: Ez egy kicsit nehéz kérdés, mert én részben azért vagyok a fikinél, mert önkénteskedni szeretnék, per fontos számomra, hogy a közösséget valamilyen formában szolgáljak, segítsem, közösséget építsek, és adott helyzetben a fikét találtam ennek a legalkalmasabb helynek, ahova ezt a hozzáállásomat, ilyen energiáimat leginkább be tudom úgy fektetni, hogy úgy ítéljem meg, hogy jó helyen van, és nem csak elszáll a szélben. De ezek mellett nekem ez van benne, hogy ne égjek ki. És mellett megtaláltam egy nagyon jó közösséget, ahova haza tudok érkezni egy adott hosszabb nap után az egyetemről.
4: A továbbiakban volt fikés tagok gondolatait hallhatják. Mit jelentett számomra fikésnek lenni? A fike meghatározó része volt sokáig az életemnek, közvetetten most is. Aktív fikésként igazi közösségre és barátokra leltem. Örömmel emlékszem vissza a fike csütörtökökre, a sítáborra, ott tanultam meg sízni, a szabad egyetemre, a fike istentiszteletekre. Nagyon szerettem az informális találkozókat is, hiszen mindig azt éreztem, hogy a csoport része lehetek, befogadnak és szeretnek. Nagyon sok értékes baráti kapcsolatot alakítottam ki a fikés éveim alatt, amelyeket ma is ápolunk. Nagyon szerettem a gondolatébresztő beszélgetéseket, és valóban igaz volt, hogy a fike egy olyan hely, ahol otthon vagyok. A fike olyan, mint egy család, néha még több is számomra. Nem az általunk választott fiatalok jöttek el vegyesen. Ki mit hozott magával, az volt, és adott magából, amit tudott. Nem tökéletes társaság. Számomra azonban annyira meghatározó volt ez a kis közösség, hogy máig nap mint nap valamilyen formában része a mindennapjaimnak, bár már lassan 10 éve nem vagyok aktív tag. Formált, tanított, és segített igazán önmagam lenni. Volt, hogy nagyon idegesített, de megtanított sírni is. Általa megismertem igazán Krisztust, s bár sokszor csak a zsíros kenyérpartikról és a hétvégi kirándulásokról esik szó, egy nosztalgiázás során több volt az. Élet volt, azzal a kis furcsa plusszal, amit sokszor nem tudsz megmagyarázni, hogy mi vagy ki okozza, csak érzed, hogy kell. Kívánom, hogy még sok-sok évet éljen ez a közösség. Találjanak rá a fiataljaink erre a kis családra. Köszönet a volt jelenlegi munkatársaknak és vezetőknek.

0: 2013 őszén csatlakoztam a Fike Egyetemista gyülekezethez, és egészen 2022 tavaszáig aktív tagja voltam ennek a különleges közösségnek. Ez a közel 9 év nem csupán az egyetemi tanulmányaim időszakát ölelte fel, hanem életem egyik legmeghatározóbb lelki és emberi fejlődési szakaszát is. A Fike számomra sokkal több volt egy egyetemi gyülekezetnél. Olyan közösséget találtam benne, amely otthont jelentett, egy nagy és kezdetben idegen városban. A rendszeres alkalmak közül különösen fontosak voltak számomra a Fike Biblia tanulmányozásai, a lelki gyakorlatok, az imaséták szervezése, a Fika szilveszterek, a munkatársi alkalmak, az ifjúsági vezetőképzők, valamint az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozói. Ezeken nem csak résztvevőként voltam jelen, hanem több alkalommal a szervezésben is aktívan közreműködtem. Különösen szép emlékként őrzöm az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozóinak hangulatát és közösségi erejét. Nagy öröm volt számomra, hogy Debrecenben, Szegeden, Marosvásárhelyen és Budapesten is részt vehettem ezeken az alkalmokon, megtapasztalva, hogy a különböző városokból érkező fiatalok ugyanazon hit és közösségi élmény mentén tudnak kapcsolódni egymáshoz. A Fikében töltött évek során számos olyan emberrel találkoztam, akik formálták a gondolkodásomat és a hitemet. Közülük külön szeretném megemlíteni Dávid Istvánt, akire ma is egyfajta lelkivezetőként és csendes állandó támaszként tekintek vissza. A vele folytatott mély és tartalmas beszélgetések meghatározó szerepet játszottak lelki fejlődésemben. Emberként és lelkipásztorként kísért a hit útján egy olyan időszakban, amikor nagy szükségem volt útmutatásra és megerősítésre. Ennyi év távlatából is mindig öröm számomra a vele való találkozás, a meleg ölelés, a jó szó, amelyet tőle kapok, és amelyet hálám jelképeként viszonozhatok. Ezek az apró, mégis mély jelentőségű gesztusok emlékeztetnek arra, hogy a Fikében nem csupán programokat és alkalmakat találtam, hanem valódi emberi kapcsolatokat, amelyek az évek múlásával sem veszítettek értékükből. A Fikében eltöltött évek megtanítottak a közösség erejére, a szolgálat örömére, a hit megélésének fontosságára, és arra, hogy mennyit jelenthet egy támogató közeg egy fiatal ember életében. Hálával gondolok vissza erre az időszakra, az ott szerzett barátságokra, élményekre, és mindazokra az emberekre, akik részesei voltak ennek az útnak. Amikor ma visszatekintek a 2013 és 2022 közötti időszakra, nem elsősorban az eseményeket vagy a programokat látom magam előtt, hanem az embereket, a közös imádságokat, a hosszú beszélgetéseket, a szolgálat örömét és azt a megtartó közösséget, amelyben otthonra találtam. A Fike számomra nem csupán egy egyetemi gyülekezet volt, hanem egy olyan lelki család, amelynek hatása ma is elkísér. A Fikéhez való tartozás életem egyik legértékesebb közösségi és lelki tapasztalata volt, amelyért ma is hálás vagyok. ’07-2008 tanévtől kezdtem el járni Fikére, a testvérem hívott. Egy barátságos és befogadó közeg fogadott. A csütörtöki bibliaórákon mindenféle témáról lehetett beszélgetni, és azt az igetükrében elemezni úgy, hogy mindenki, aki akart, hozzászólhatott. Többek között ez a nyitottság fogott meg, valamint a különböző programok, amiken részt lehetett venni. Sítáborok, kirándulások, csendes hétvégék. Azóta sok év eltelt. Viszont a dinamikus és nyitott barátságos közeg mára is megmaradt, amit megtapasztalhattam egyszerű résztvevőként és a munkatársi csapat részeként is. A Fike egy olyan színes közösség közeg, ahol sokféle szemléletmóddal lehet megismerkedni, ami segíthet közelebb kerülni Istenhez, az igéhez, valamint egymáshoz és önmagunkhoz. Igen, eszembe jutott a Fike egyik jelmondata, hogy itthon vagy, és meg eszembe jutott az István azt a kérdést, hogy azt tapasztalom, hogy azok, akik már felnőttek, egyetemisták és a fiatal felnőttek, nehezen tudnak leválni, vagy nem is ez a jó szó, hogy leválni, hanem nehezen találják meg azt a közösséget, ami a Fike folytatása, vagy a Fike. Igazából ez jó dolog. Mi a titka ennek?
1: A részben jó. Nagyon sok egyetemi missziós modell van. Egy időben Vitus Bulók Istvánnal összedugtuk a fejünket, és begyűjtöttük a Magyarországon működő egyetemi gyülekezeteknek a működési modelljeit, és ezt így felterjesztettük az egyházi vezetőségnek, hogy nézzék át, és gondolkozzanak azon, hogy vajon szerintük mi lenne a legalkalmasabb ennek a missziós formának a működésében. Sajnos nem lett ennek aztán így kibontása, én nagyon remélem, hogy egyszer csak lesz. Tudom, hogy a földi megbízóink részéről ez egy nagyon nagy elvárás, hogy az itteni átmeneti időszakban lévő pasztoráció, lelki vezetés, igehirdetés, szolgálat lényegében azt a célt szolgálja, hogy akkor az itt helyüket megtaláló fiatalok majd bekapcsolódjanak egy gyülekezetbe. Most így nem nagyon rövid időn belül nehéz ezt kifejteni, hogy miért nehéz ezt így megcsinálni. Röviden csak annyi, hogy azért, mert a felnőtti válás folyamata ez kb. 18-tól 35 évig terjed, amíg valaki férhezne megnősül gyereke lesz, és ott kezdődik egyfajta megérkezés valahol addig. Hát sem munkahely, semmilyen szinten így nem tudják a fiatal felnőttek elképzelni, hogy hol is gyökereződjenek ők meg. És én egyszerre tartom nehéznek, meg jónak is azt, hogy ez egy átmeneti tér, de azt látom, hogy dolgunk lenne egymással egyetem után is. És ennek a formáit kerestem, és keresem. Tudom, hogy a rádióban nem szokás a riportert kérdezni. Egyszer valaki meg is feddett, illetve interjút akart készíteni velem, és akkor mondta azt, hogy ő megnézett egy interjút, és azt mondta, na olyat én vele ne csináljak, hogy visszakérdezek. Kérdeznének téged, Enikő, hogy te valamikor nagyon aktív tagja voltál, és hogy benned mi él ebből, és hogy vagy most?
0: Hú. Az első szó, ami eszembe jutott, az a hála. És olyan barátokat szereztem itt, akivel mai napig bármikor számíthatok rájuk. Nagyon sokat formálta az Istennel való kapcsolatomat. Emlékszek, ha egy fika csütörtököt kihagytam, már lelkiismeretfordulásom volt, hogy jaj, mi történt, és vajon mit nem hallottam, és mit nem tudok. És mai napig szoktam járni Isten tiszteletekre, most már kicsit ritkábban. Nagyon sokat szoktam utazni a magán ügyeim párkapcsolatom miatt. És hát akkor megosztom itt most ezt veletek, hogy ez az utolsó nagy beszélgetésem, és úgy veletek szerettem volna zárni, mert igen, én is megérkeztem, és egy olyan időszakban, ahonnan tovább is állok, de mindig itt lesztek velem.
1: Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Június 19-én este nyitjuk meg a Refo udvarként is ismert teret, az IKE központ hátsó udvarát, sátrat, és onnantól kezdve szeretettel várunk életkorhoztól függetlenül gyereket, időst, fiatalt ezekre az alkalmakra. Szombaton lesz ugye a szakmai rész reggel, az az apácai dísztermében tartjuk, utána Isten tisztelet lesz a kétágú templomba 12-től, és a délután megint az IKE központ udvarán beszélgetések a régi fikésekkel, régi gyülekezeti tagokkal, az újakkal, játék, műhely, sport, és este pedig dicsőítés vasárnap. Pedig úgy gondoltuk, hogy a délelőtti Isten tiszteleti időszak után így délbe felkerekedünk, és a szokásos sétafikénket, kirándulásunkat megejtjük, és valahol a közeli erdőben kivonulunk, és ott beszélgetünk, sütögetünk, énekelgetünk, és örülünk egymásnak, és annak, hogy Isten valahogy így ezt megadta nekünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra.
2: És regisztráljatok.
0: Igen. És én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megosztottátok ezeket a gondolatokat, és beszélgettetek velem.
3: És köszönjük.

A vasárnapi beszélgetés rovat végéhez érkeztünk. Az elmúlt percekben a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület 100 éves ünnepségéről hallhattak egy előzetes beszélgetést múltról, jelenről és a jövőről is. Én búcsúzom. Sokat gondolkoztam, hogyan kellene elköszönjek hallgatóinktól. Hálás vagyok, hogy hallgattak, befogadtak, formáltak. Köszönöm az inspiráló beszélgetéseket, az értékes perceket, a kihívásokat, az elfáradásukat és az újrakezdéseket. Nem tudnám kifejezni szavakban az elmúlt évek munkáit. Hallgassák továbbra is a rádiónkat, vigyázzanak magukra. Ne felejtsenek el regisztrálni a Fikés évfordulóra, tekintsék meg a programokat és töltődjenek. További áldott vasárnapot kívánok, a viszonthallásra, békesség Istentől!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Az elmúlt percekben a múlt vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallották, szerkesztő Bálint Enikő.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen ébresztő reggeli műsorunkba várom Önöket sok szeretettel. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem a következő 2 órában. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, csodálatos vasárnapot kívánok, viszont hallásra!

0: A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás könyvének második részéből a 3. vers.

Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből 12. rész 9. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A jó hírt hallották. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondott el. A példabeszédek könyvének 4. fejezeteinek 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket reggel 8 óráig, ha velünk tartanak. Hamarosan a napáhítata csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 6 óra 30 perckor a tegnapi harangszórovatunk ismétlése következik. Majd névnaposainkat köszöntjük fel, és klasszikus zene szól. 7 órakor ismét jó hírt hallhatnak, majd aranyszalagtárovatunk következik. 7:30-kor rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő másfél órában. Most pedig a napáhítata csendül fel Lukács Orsolya tolmácsolásában.

Mi áhítatunknak címe: Isten segítsége. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban keltedben, most és mindenkor. Zsoltárok könyvének 121. fejezetének 7-8. verse. A következőkben Richardson Reinikant Christian indiai testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Életem egy szakaszában számos társadalmi és gazdasági problémát éltem át. Éjjel-nappal stresszes voltam, és ez szinte elviselhetetlen volt. Amikor megpróbáltam egyedül kezelni a bajaimat, úgy tűnt, minden csak rosszabb lett. Tehetetlennek éreztem magam. Aztán egy nap felhívott Isten egyik embere, aki megkért, hogy vegyek részt egy ima összejövetelen. Bár az összejövetel egy tőlem távoli helyen volt, úgy döntöttem, hogy elmegyek. Amikor megérkeztem, nagyon megterhelt voltam. Csatlakoztam a csoporthoz a dicsőítésben és az imádságban, és ahogy ezt tettem, kezdtem békességet kapni a szívemben, és a terhem eltűnt. Hiszem, hogy Isten vezetett el arra a helyre. Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11. fejezetének 28. verse. Isten akkor is képes csodákat tenni, amikor azt hisszük, hogy nincs kiút. Bízhatunk benne, hogy minden körülmények között megsegít minket.

Imádkozzunk! Kegyelmes és szerető Istenünk, köszönjük, hogy megerősítesz minket a nehéz helyzetekben. Annak nevében imádkozunk, aki megmenti a világot, és akinek kegyelme bőséges. Amen. Isten minden nehéz helyzeten át tud vezetni, mondja ezt Richardson Rainikant Christian, indiai testvérünk. Ma imádkozzunk a velünk együtt imádkozókért.

Június 21-e az év 172. szökőévben a 173. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 193 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1554-re nyúlik vissza az első fontosabb történelmi esemény. Ekkor Báthori András töltötte be az országbírói tisztet. 1771. június 21-én a Szent Jobb Budára érkezett. A kalandos sorsú erekét Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból. 1842-ben ezen a napon az erdélyi országgyűlésen gróf Kemény József és unokatestvére gróf Kemény Sámuel felajánlották könyv és kézirat, valamint ásványgyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő nemzeti múzeum céljaira. 1990-ben ezen a napon megalakult a budapesti értéktőzsde. 1998. június 21-én Szlovákiában megalakult a Magyar Koalíció pártja. 2 fontosabb történelmi események után következzenek most azok a híres személyek, akiknek a születésére emlékezünk június 21-én. Ezen a napon született 9. Leó pápa, német arisztokrata származású pap, a katolikus egyház 152. egyházfője. 1897-ben született Molnár Farkas, magyar műépítész, festő és grafikus, az avantgárd építészet kiemelkedő képviselője. 1905-ben látta meg a napvilágot Jean-Paul Sartre, Nobel-díjas francia író. 1982-ben Londonban megszületett Vilmos, brit királyi herceg, Cambridge hercege, Károlyi Velszi herceg, a brit trónörökös idősebbik fia, jelenleg az Egyesült Királyság trónörökösi rendjében a második helyet foglalja el apja után, azaz ő a trón várományosa. 2011. április 29-én házasságot kötött Kate Middletonnal, és ebből az alkalomból második Erzsébet brit királynő, a Cambridge hercege, Starthelm grófja, Carrickfergus bárója címeket adományozta Vilmosnak. Felesége a Cambridge hercegnéje címet viseli. Vilmos herceg jelenleg a brit királyi légierő kutatómentő egységének pilótája.

Állomás helye a RAF Engelsi légitámaszpont. 2012. februárjában Vilmos herceget a Falkland-szigetekre vezényelték, ahol 6 hétig kutatómentőpilótaként teljesített szolgálatot. Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos londoni rezidenciája a Kensington palota. Katalin hercegné és Vilmos herceg első gyermeke, György, Cambridge-i herceg, aki 2013. július 22-én született, és harmadik a trónöröklési sorban. Második gyermekük pedig Sarolta, Cambridge-i hercegnő, aki 2015. május 2-án született.

1985-ben ezen a napon New Yorkban látta meg a napvilágot Lana Del Rey, amerikai énekesnő, dalszövegíró. Művész nevét a néhai hollywoodi színésznő Lana Turner és a Ford Motor Company brazil gyártású Ford Del Rey típusának nevéből alkotta meg. Lana Del Rey számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulat jellemző, amelyet gyakran egészít ki a szöveges hasonló mondani valója. Az énekesnő stílusát az indie rock és a pop között szokták meghatározni, de számos stílus hatása érvényesül dalaiban a rock and rolltól, a surf rockon és a hip-hopon keresztül a keményebb hangzású zenékig. A születések után következzenek most azok a híres történelmi személyek, akiknek a halálára emlékezünk június 21-én. Ezen a napon hunyt el Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, kinek sorsa összefonódott a reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással. 1956-ban ezen a napon hunyt el Kreibig Lajos, agrokémikus, talajtani kutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Magyarország talajismereti térképezésének és a biológiai talajerőpótlás alkalmazásának elindítója. 21-e a zene ünnepem, La Fête de la Musique, 1982 óta Maurice Fluret francia zenetudós és Jack Lang francia oktatásügyi miniszter kezdeményezése nyomán. A mai nap a nap napja, illetve szintén június 21-e a gördeszkázás világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyelem Istentől jó reggelt kívánok! Önök az Agnus Rádió Ébresztő Információs magazinműsorát hallgatják június 21-én vasárnap. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapon. A mikrofonnál Ungveri Szende. A következőkben harangszó rovatunkat hallhatják, utána pedig névnaposainkat köszöntjük fel.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjét ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Kató Szabolcs hirdeti az igét. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt, még délután 6 órától Telegdi István tartja az istentiszteletet. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Telegdi István szolgál. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Badisz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batiz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban 10 órától Sebestyén Ákos prédikál, még délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix istentiszteletet tart. Az Írisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A Kerek-Dombi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvai egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesföldi egyházközségben 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Simon János szolgál, még délután 6 órától Barta István hirdeti az igét. A Tóvidéki egyházközségben reggel 10 órától Szakács előtt prédikál. A Törökvágási templomban 10 órától Bibza Gábor istentiszteletet tart, délután 6 órától pedig Nagy Eszter szolgál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás tartja az istentiszteletet. Az Apahidai egyházközségben pedig reggel 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjét hallják. A Szent Mihály templomban reggel 11 órakor Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órakor celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órakor Círják Ottó celebrál. 9 óra 30 perckor román nyelven Popescu Mihaica Krisztián misét tart. 10 óra 45 perckor olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 17 órakor angol nyelven Molnár Lehel szent misét tart. 19 órakor az egyetemisták miséjén Böszörményi Géza celebrál. A ferencrendi templomban reggel 9 óra és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órakor Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes szent misét tart. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órakor és 10 óra 30 perckor Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok misét tartanak. A Szent József templomban az Írisztelepen 11 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok celebrálnak. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Bőjte Csongor szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal tartja a misét.

A következőkben az unitárius és evangélikus egyházak Isten tiszteleteinek menetrendjeit hallják. A belvárosi templomban reggel 11 órakor Rácz Norbert Zsolt tartja az Isten tiszteletet. Az Írisztelepi templomban szintén 11 órakor Mezei Csaba prédikál. A Monostori úton délután 3 órakor Rűz Fogarasi Tibor tartja az Isten tiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától kerékgyártó Imola prédikál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallhatták. A következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
2: Június 21-én Alajos, Leila, Luisa és Olga névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Alajos a magyar megfelelője a germán latin eredetű Alvis Alois neveknek. A név jelentése egész, bölcs. A Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, jelentése sötétség, éjszaka, sötét hajú. A Luisa francia eredetű név, a Lajos férfi név a francia megfelelőjének a női párjából, a Louise-ból származik. Jelentése hírnév, háború. Lehetséges, hogy latin-germán eredetű, jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. Az Olga germán orosz eredetű név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. Köszöntünk tehát június 21-én minden Alajos, Leila, Luisa és Olga nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Köszöntöttük, Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Kívánok békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat vasárnap reggeli ébresztő magazin műsorunkban, a mikrofonnál Ungvári Szende. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen veszettelek téged. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Hamarosan a jó hírt hallhatják, majd aranyszalagot.

Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből 12. rész 9. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Kezükben az aranyszalag tárovatunk következik, melyben a 2009. június 10-i keresztény életműsorunkat hallhatják. Szerkesztő Kis Gábor.
3: Aranyszalagtár.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallgatják a 88,3 MHz-en. A mikrofonnál Kis Gábor. Június 10-i keresztény életünkben folytatjuk Gyökösi Endre írásainak a felolvasását. Ezúttal az Isten öreg bojtárjainak vallomásaiból a harmadik részt fogjuk közvetíteni. Ennek címe a Család. Fajsmit Mária szerkesztésében hallgathatják meg ezt a hanganyagot.

család. Ímé szép vagy én, mátkám, ímé szép vagy. Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintetével. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Énekek éneke, 4. fejezetének 1. és 9. verse, valamint a 8. fejezet 6. verse. Visszatérve Svájcra, itt nem csak tudásom nagyobbik felét szereztem meg, hanem itt ismertem meg a feleségemet, és innen hoztam haza a háború kellős közepén 1941-ben. A bázeli egyetem éppen ezért többszörösen sokat jelentett nekem. Leendő apósom ott volt professzor. Könyvekért járogattam hozzá, aztán végül nem a könyveit hoztam el, hanem a lányát. Bár nehezen engedte el, na persze nem miattam, hanem mert nagyon jól tudta, hogy mi lesz Európában, hiszen államjogász professzor volt. Én akkor persze még nem hittem el, hogy világháború lesz ebből, és annak szörnyű söprése végig fog

csapni rajtunk is. Aposom óvatos volt, nem akarta lányát rábízni egy valahonnan Magyarországról jött fiatalemberre, akiről annyit tudott, amennyit ő mesélt el magáról. Így írt egy levelet püspökömnek, Ravasz Lászlónak. Áldott emlékű püspök úr táviratban válaszolt. Nekem 3 lányom van. Bármelyiküket gondolkodás nélkül Bandihoz adnám. Aposom csöndes humorral csak ennyit jegyzett meg. Ha 3 lányom lenne, én is. Szóval az elejétől kezdve mondom, voltak kisdiák szerelmeim, diákrajongásaim nekem is. Rendszerint a nálam idősebb hölgyek ragadták meg figyelmemet, fantáziámat. Ácsingóztam is egyik-másik után, de igazán szerelmes csak akkor lettem, amikor Svájcban megismertem a későbbi feleségemet. Volt egy ikertestvére, 2 petélyű ikrek voltak, az alacsony, barnás, fekete hölgy volt. Nekem viszont a kis, sudárvékony, szőke lányon akadt meg a szemem. Nekem az akkor bogár fekete hajú magyar fiúnak olyan megkapó volt a szinte majdnem őszmódon szőke, hosszú copfos leány szelítsége, kedvessége. Nyakig beleestem. Próbáltam megközelíteni, de nehéz volt. Egyszer leült kávét inni, mellé ültem. Hazakísérgettem, és egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Sosem felejtem el, hogy egyszer meghívta a Garden Partyra egy több emeletes, szép nagy villába. Meghökkentem, húha, hová kerültem? Akkor szaladt elém a választottam. Buta fejjel kérdeztem, hát maga is itt van? Akkor derült ki, hogy ők hívtak meg, és hogy ő nem vendég, hanem a házi kisasszony. Akkor én fölkérezkedtem az aposom szobájába, bekopogtam, ő leültetett, és egyszerűen megkértem a lánya kezét. Püspököm információja után meg is kaptam, azóta is fogjuk egymás kezét, 54 éve. Ne unszólj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Rút könyve 1, 16, 17. De sok zűrön, bajon mentünk át, Istenem. 6 vagy 7 év alatt 5 gyermeket adott nekem az Isten, feleségemet megáldva. A református papi családok arról nevezetesek, hogy sok a gyerek. Van olyan kollégám, akiknek 11 van. Nem is tudom, hány unokája, dédunokája van. Ha összejönnek, egy kis gyülekezet az a csapat. Hát nálunk ennyi nincs, de azért, ha összejön a család, a nagy ebédlő megtelik. 12-en, 14-en ülünk az asztalnál. Vagyunk szép számmal. A feleségemben egy kicsit visszakaptam édesanyám meleg szeretetét. Még ma is kényeztet. Tessék tudomásul venni, hogy én egy elkényeztetett ember vagyok. De nem ez a mi jó házasságunk alapja, hanem az, hogy kölcsönösen szeretjük, de legfőképpen becsüljük egymást. Ez az agapé, a mégis szeretet. Ha ma éppen nem vagy szeretetre méltó, akkor is szeretlek. De amikor morcos vagyok, ha nem ízlik az ebéd, látom szomorú az arca, de tudom, hogy ő akkor is szeret. És ez így igaz fordítva is. Egy dolog nagyon lényeges, és sok helyen ez hiányzik, hogy a másik másságát tolerálni kell. El kell viselni. Mi 2 nemzet gyermekei vagyunk, nekem meg kell tanulnom egy kicsit svájcivá lenni, hogy ő megértse a magyar gondolkozás kacifántosságát, fafejűségét. Feleségem így szíve gyökeréig magyarasszony lett.
én pedig sok mindent átvettem a svájci kultúrából. Hely, de nehezen értette meg az első időben, hogy milyen pukkancs emberek vagyunk mi magyarok. Felrobbanunk, mérgelődünk. Amikor én éppen pukkadtam, valamiért rám csodálkozott. Bandikám, beteg vagy? Nem beteg, csak mérges. Ja? És akkor szépen lassan megjavultam. Feleségemtől sokat tanultam fegyelmezettségből, higgadtságból. Más szóval mondva, nem hisztizik, nem nyelvel, nem szájjal, hanem nyugodt, céltudatos. Mondhatom úgy, szinte férfias. Nincs is kedvesebb egy férfi lelkű nőnél. Azt mondja a lélektan, hogy minden férfiban ott van az anima, a női lélek rész. A nőkben pedig az animus, a férfi lélek rész. Én azt hiszem, feleségemben van egy adag szép animus, bennem pedig talán még nagyobb anima. Van bennem bizonyos érzelmi nőiesség, gyakran meghatódom. Talán ezért lettem lelki gondozó. Beleérzőbb vagyok, másokat jobban megértő. Jó Isten, hogy ilyenek vagyunk, mert nehéz életünkben gyermekek születtek, gyermekek meghaltak. Bölcsők és koporsók közt telt az életünk. És a háború, a bombázások, amikor apró meg apróbb gyermekekkel lenn a pincében kuksoltunk, és körös körül robbantak a bombák. Felejthetetlen, hogy egyszer a pince ablakon láttuk, ahogy a szomszédház tetejébe vág bele egy bomba. Annak a recsegése, ropogása, azt hiszem, míg élek, mindig a fülemben, szívemben fog zajongani. Míg a gyermek élt, addig bőjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam, ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért bőjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jő ide vissza én hozzám. 2 Sámuel 12, 22, 24. Az egyik fiam korán meghalt. 15-16 éves volt, amikor szövődményes, nagy influenza járvány tombolt. Kapott egy fertőzést, ami miatt eljött a gyökösi alapbetegség, a szívgyengeség. Nekem is volt már 2 infarktusom, apám is, nagyapám is abban halt meg. Úgy látszik, hogy nekünk ez jutott. Egy kislányom pedig szívműtét alatt halt meg. Nyitott szívkamrával született. Feleségem úgy hordta ki, hogy mivel német állampolgárnak számított, a padláson kellett elbújnia, ha becsöngettek hozzánk. Annyi sok stressznek, szorongásnak volt kitéve, hogy amikor megszülte ezt a kisgyereket itt, Magyarországon, nem is tudták megoperálni. Egyedül Svájcban volt egy professzor. Apósom kivitette ezt a kis unokáját, 2 hétig erősítették, de a műtétből már nem ébredt fel. Sose felejtem el, amikor megjött a távirat. Éppen indultunk Balatonszemesre egy konferenciára. Az ajtóban adta át a postás a táviratot. Megrendülve néztünk egymásra, de mennünk kellett, szolgálni kellett. Az volt a megrázó, hogy egy asszonyot egyfolytában sírt, zokogott, mert nem tudom hány évvel azelőtt meghalt egy gyermeke. Egyszer csak megszólalt a lelkész. Asszonyom, ne sírjon! Gyökösi nének ma halt meg a gyermeke, és itt van. Az asszony meghökkent, és abba hagyta a sírást. Ilyen élményeink is voltak. Én a feleségemet csodáltam. Más asszony már azt mondta volna, hogy ő nem megy sehova. Lefekszik, vagy orvost kell hívni hozzá. Az én feleségem azt mondta, elvállaltuk, eleget kell tenni a szolgálatnak. Nekünk sosem volt időnk gyászolni.
Gyászolókat vigasztaltunk akkor is, amikor nekünk kellett volna gyászolni. Különös munka protestáns lelkészé. Gyermekei vannak, és azok meg is halhatnak. Amikor olyan házaspárral kerülök szembe, akik csak egy gyereket akarnának, bizony kiszalad a számon. Nézzék, nekem két gyermekem halt meg. Mi lenne, ha csak összesen az a kettő lett volna, és nem öt? Megdöbbennek. Látják, ezért kell több gyerek. És akkor az az érzésem, hogy elgondolkodnak rajta. Pedig Istenem, de riasztó volt nekem először, hogy nem tudok aludni, ott bűg a kiskosárban a gyerek. Azt se tudtam, hogy mérgelődjek, vagy szó nélkül bedugjam vattával a fülem. De amikor már a negyedik, ötödik gyerek jött, megszoktam. Minden szokás kérdése, de bizony meg kellett szoknom. Nagyon szerettem a piciket, és ahogy nőttek, hordoztam őket ide-oda. Visszatekintve az életemre, talán több jutott a gyülekezet gyerekeinek, mint a sajátjaimnak, akiket tulajdonképpen a feleségem nevelt föl. Én ott voltam a háttérben, és szerettem. De a feleségem maga volt a csoda. A legnehezebb időkben is tudott a semmiből valamit csinálni. Cukorrépából, amit a Károlyi grófok elhagyott földjén szedegettünk, tudott salátát csinálni. A gyerekeknek lereszelte, kinyomta a levét, és azt itták, mert nem volt más vitamin. Mindig feltalálta magát, tele volt jobbnál jobb ötletekkel. Én csak ámultam, hogy svájci létére, ahol aztán a nyomort, a szegénységet nem ismerték, mégis tudta, hogy miből mit lehet csinálni. Itt, egy ostrom alatti városban. Nagyon sokra becsülöm őt, nem csak mint feleségemet, hanem mint embert. Megvallom őszintén, különb embernek tartom őt magamnál. Ma is, 54 év után. Csodálom személyiségét. Ő rajta múlt talán, hogy gyerekeink a testvéreik halálát olyan egyszerűen fogadták. Egyszer-egyszer kérdezték, hol van a Bandika, vagy hol van az Imola? Azt mondtuk, Jézusnál, és ezt tudomásul vették. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a kis gyerekek. Mindig vittük a gyerekeinket ölben, a nyakunkban, meg ahogy tudtuk a templomba. Hol jöttek szívesen, hol nem. Volt, hogy elbújtak, szívesebben játszottak, mert még nem is nagyon értették. Később a drága Bárdos Lenke bibliai meséket írt és mondott, azt jobban élvezték. Öt gyermek és két szülő. Nem volt könnyű megélnünk. Sok mindent el kellett vállalnom, hogy elő tudjam teremteni a pénzt. Feleségem is munkába ment, a svájci nagykövetségen dolgozott. Így hát ki segített viselni a hétköznapok terhét? A nagymama, az édesanyám, amíg élt. Itt volt ez a nagy lakás. Kellett, mert sokan voltunk. Akkoriban rendszerint együtt ültük meg az ünnepeket. Még nem telepítették ki édesapámat, édesanyámat. Egy-egy karácsonykor szüleimmel és a növekvő családdal csodálatosak voltak az együttlétek. A kitelepítésben pedig, amikor csak tehettem, meglátogattam szüleimet egy kofferrel, ami tele volt élelemmel és minden szükségessel. Nagyon nehéz volt, az állomástól pedig gyalog vittem, mert messze laktak. Egyszer lezökkentem megpihenni az egyik ház előtti kis padra. Az idős paraszt ember már ott ült. Amikor pár perc múlva nyögve, sóhajtozva újra felemeltem a terhem, ő utánam szólt. Vegye a vállára, úgy könnyebb. Valóban a vállamon könnyebb volt. Azóta számtalanszor eszembe jutott már ez Jézus szavaival.
Vegyétek fel az én igámat, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Máté 11:29-30. És ha megkíséreljük terhünket a vállunkon vinni keresztként, nem pedig teherként, akkor könnyebb lesz az élet. A svájci nagyszülőknek sem lehetett könnyű az élet mellettünk, hiába éltek oly távol. Néha kaptak egy táviratot, hogy született egy unokájuk. Aztán kaptak egy táviratot, hogy meghalt egy unokájuk. Később anyósom még nem volt olyan idős, tán 60 éves, amikor rákban meghalt. Apósom egyedül maradt. Feleségem ikertestvére meg az ő húga vigyáztak rá. 92 éves koráig élt, szegényke, süket is volt, meg többé-kevésbé vak is. Ott a gyönyörű kertjében, a Lago Maggiore tópartján kis pottyával csak tapogatott. Nincs szomorúbb látvány, mint ez. Európa legszebb vidékén lakik az apósom, és nem lát belőle semmit. Majd megszakadt néha a szívem. Arra azonban, hogy a kerítés babérfákból volt, mindig nevetve emlékszem. Mielőtt onnan hazaindultunk, jó marékkal szedtem, hogy legyen itthon a bablevesbe. Ott a babér úgy nőtt, mint itthon a muskátlé vagy a parlagfű. Bizony a betegséggel nekem is szembe kellett néznem, még fiatalon. Egyszer pedig már a halál szélére is sodródtam, amikor a Károlyi kórházban feküdtem. Sajnos, épp úgy tudok latinul, mint az orvosok, akik mindent latinul mondtak a fejem fölött. Arról beszéltek, hogy ők megtették, amit kell és lehet, most már vagy kibírom, vagy nem. Lemondtak az életemről. És akkor 2 nap és 2 éjjel étlen szomjan, lefekvés nélkül ott ült az én kedves feleségem az ágyam szélén. Egyik kezével a kezemet fogta, másik kezét pedig a fejemen tartotta. Tudtam, hogy imádkozik. Közben nem egyszer mondogatta: Bandikám, engem ne hagyj el, ha már idehoztál Magyarországra. Olyan aranyosan mondta: Tisztességes dolog az, hogy most engem itt hagy egyedül. És rádöbbentem, ott szinte a halál peremén, hogy na hát, ez tényleg nem tisztességes. Annyira nem tartottam tisztességesnek, hogy életben maradtam. Mondhatom, visszahozott a halálból. Orvosaim tették, amit lehetett, feleségem imádkozott. Nagy dolog volt. És tudom, hogy 2 asszony szült meg engem. Először az édesanyám, másodszor a feleségem. Elég gyakran voltam kórházban, több műtéten estem át, nem vidám dolog. Feleségem lényegében sosem volt beteg. Ha kórházban volt, egy gyermeket hozott haza. Nagyon egészséges, igazi, jó svájci szellemén is látszik. Ő viselte el még az én nyafogásomat is. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálát néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. 100. Zsoltár, 3., 4. és 5. verse. Felnőtt gyerekeink nagyon jók. Unokáink aranyosak. A legnagyobb lányom Stuttgartban él. Különös jelet látok abban, hogy elloptam egy lányt nyugatról, most pedig törlesztek, mert visszaadtam egyet. Sőt, 2-t, mert neki is lánya lett. Férje német szociológus, aki az elmaradt országok kutatásával foglalkozik.
Majdnem 40 éves volt ez a lányom, amikor először áldott állapotba került. Már nem is remélte, de megszülte, és legnagyobb örömünkre gyönyörű kislány unokánk lett. Lányom néha elszontyolodik, mert az utcán dicsérik, hogy milyen aranyos az unokája. Hát az is lehetne, de fő, hogy van. Ma fölhívtam őket, és kérdem, hogy hogy van az unokám. Nevetve válaszolta, édesapa, szerelmes. Hát bizony olyan korú, már itt az ideje. Lányom csak nevet rajta, nem hisztizik, nem csapja össze a kezét. Érzi ő is a dolog kedvességét. Hajjaj, voltak lányaim, jól tudom, mit jelent ez. Kisebbik lányomra is büszke vagyok, mert alpolgármester Budapesten a 8. kerületben. Nagyon szeretik őt. Karitatív munkát végez, olyat, amit egy lelkész végezhet. Ha nem is lett egy gyermekem se lelkész, lelkileg ő az. Mindig hallgatag, szerény kislány volt, nagyon szorgalmas, és szerette az embereket. De azt, hogy alpolgármester lesz, sose néztem volna ki belőle. Szerettem volna, ha fiam akadémiát vagy egyetemet végez, de nem volt hozzá kedve. Most egy kis üzletet nyitott, és azt vezeti. Menyem az önkormányzatnál dolgozik. Ők élnek itt velünk a másik szinten. Nagyon jó, hogy együtt lakunk, ők vigyáznak ránk, öregekre. Jól jártunk mi a vőinkkel és a menyünkkel. Egyik vőnk német, a másik magyar, de aranyosak nagyon hozzánk. Menyünket pedig rajongva szeretjük. Így igazán mondhatom, hogy boldog családi életben élhetek. Így tudtam eddig örömben élni és a munkámat végezni. Áldjátok az Urat mind ti szolgái az Úrnak, akik az Úrházában álltok éjjelente. 134. Zsoltár, első verse.

0: Ezennel június 10-i keresztény életünk végéhez érkeztünk. A mikrofonnál Kis Gábort hallották, aki Istentől áldott, kellemes. Aki Istentől áldott, további kellemes délutánt kíván az Ágnus Rádió minden hallgatójának. Békesség Istentől, a viszonthallásra.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
0: Aranyszalagtár.
2: A mai Aranyszalagtár rovatunkban a 2009. június 10-i keresztény élet műsorunkat hallották. Szerkesztő Kis Gábor.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kezükben a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből. A Segítőtest című rész felolvas a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő, és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember ujjongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény ujjongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munka eszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő, segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember, akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek
egy testé. Egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének kép írását kibetűzgetni, és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában
nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember, közösségi lény, magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtár című részt felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa, Fásmit Mária. Ezzel a mai ébresztő információs magazin műsorunk a végéhez ért. Adással legközelebb 12 órakor várom Önöket. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapon. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével búcsúzom Önöktől, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Indítsuk ezzel az idézettel a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Ungvári Szentét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjét ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perctől Kató Szabolcs hirdeti az igét. A Farkas utcai templomban reggel 10 órától Fazekas Zsolt, míg délután 6 órától Telegdi István tartja az istentiszteletet. A Gyöngyfalvi úti templomban reggel 10 órától Telegdi István szolgál. A Kétágú templomban reggel 10 órától Papákos hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Batisz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batisz Andrea tartja az istentiszteletet. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi templomban 10 órától Sebestyén Ákos prédikál, még délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix istentiszteletet tart. Az Írisztelepi templomban 10 órától Farkas László szolgál. A Kerek-Dombi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvai egyházközségben reggel 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesföldi egyházközségben 9 óra 30 perctől Péntek Márton tartja az istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órától Simon János szolgál, míg délután 6 órától Barta István hirdeti az igét. A Tóvidéki egyházközségben reggel 10 órától Szakács előtt prédikál. A Törökvágási templomban 10 órától Bibza Gábor istentiszteletet tart, délután 6 órától pedig Nagy Eszter szolgál. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi egyházközségben reggel 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. A Kisbácsi egyházközségben reggel 10 órától Olá Mátyás tartja az istentiszteletet. Az Apahidai egyházközségben pedig reggel 11 órától Sikó Csaba szolgál.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjét hallják. A Szent Mihály templomban reggel 11 órakor Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órakor celebrálják a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órakor Círják Ottó celebrál. 9 óra 30 perckor román nyelven Popescu Mihaice Krisztián misét tart. 10 óra 45 perckor olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 17 órakor angol nyelven Molnár Lehel misét tart. 19 órakor az egyetemisták miséjén Böszörményi Géza celebrál. A Ferencrendi templomban reggel 9 óra és 12 órakor misét tartanak a ferences szerzetes papok, követhető a kolozsvári ferences YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Ferenc Antal celebrál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órakor Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagy Boldogasszony Apátsági Kálvária templomban reggel 11 órától Székely Dénes szentmisét tart. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órakor és 10 óra 30 perckor Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok misét tartanak. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perckor a piarista szerzetes papok celebrálnak. A Szent István templomban a Dunát úton 9 óra 30 perckor Bőjte Csongor szent misét tart. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perckor Ferenc Antal tartja a misét.

A következőkben az unitárius és evangélikus egyházak istentiszteleteinek menetrendjeit hallják. A belvárosi templomban reggel 11 órakor Rácz Norbert Zsolt tartja az istentiszteletet. Az Írisztelepi templomban szintén 11 órakor Mezei Csaba prédikál. A Monostori úton délután 3 órakor Rűz Fogarasi Tibor tartja az istentiszteletet. Az evangélikus egyházban reggel 10 órától kerékgyártó Imola prédikál.

Szent Háromság vasárnapja utáni harmadik vasárnapon nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a gyülekezetet. Assisi Szent Ferenc Isten magasztalásával nyitjuk napunkat, Isten tiszteletünket. Szent vagy, Urunk és Istenünk. Te vagy az egyetlen egy Isten, az egyetlen, aki csodákra képes. Te vagy az erős, és te vagy a nagy, te vagy a magasságos. Mindenható és szent atya vagy, királya az égnek és a földnek. Háromságos vagy és egy, Istenünk és Urunk. Te jóságos vagy, s maga a legfőbb jó élő és igaz Isten. Te vagy a jóság és a szeretet. Te vagy a bölcsesség, az alázat és a türelem. Te vagy az elrejtettség és a csönd. Te vagy a derű és az öröm, te vagy az igazságosság és a mérték, te vagy a teljes gazdagság, te vagy a szépség és szelídség, te vagy menedékünk és erőnk, te vagy a mi hitünk és reményünk. Szeretetünk és kimondhatatlan nagy boldogságunk, te vagy a végtelen jóság, hatalmas és csodálatra méltó Urunk Istenünk, mindenható és könyörülettel teljes. Ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg mai Isten tiszteletünket, és kérjük, hogy a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, áldja meg a mi mai együttlétünket. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Szent Háromság vasárnapja utáni harmadik vasárnap bevezető zsoltár igéjét a 103. zsoltárból olvassuk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad lelkem az Urat, s ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Jöjjetek, testvéreim, valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Az Úr az ő szent templomában van. Csendesedjék el előtte az egész föld. Járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet találjunk alkalmas és alkalmatlan időben. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztítsál meg engem, mert tudom, hűtlen voltam, vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak tartasz. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsad meg bennem. Ne dobj el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneinknek megvallása után ime Isten kegyelmes válasza így hangzik felénk. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme új jött létre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek.

Adjon szent lelkedet, hogy ezt mindenkor megérthessük, s mint elhívott gyermekeid és szentjeid, téged dicsőítsünk, aki az atyával

Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt epistolai igét, úgy, amint azt írva találjuk Timoteushoz írott első levél első részének 12-től 17-ig terjedő verseiből. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

a mai napra rendelt evangéliumi igét írva találjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. fejezetében, annak az első 7 versében, a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolodtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közülletek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet ennek a mai vasárnapnak alapigéjét, amely megírva található Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, első fejezetében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Jézus Krisztusban való hittel és szeretettel. És igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez Istennek igéje, hála és dicsőség legyen neki érte. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves gyülekezet, mai romániai, illetve erdélyi közéletünkben és nyilvánosságunkban nagyon nagy divat lett a közelmúlt történetének, történéseinek a feltárása, ennek az igénye. Szinte egyfajta ilyen paradigmatikus jelszóvá, még rosszabb klisévé vált az a mondat, hogy őszintén szembe kell nézni a múlttal, le kell számolni a múlttal. Mert a közfelfogás szerintem jogosan azt tartja, hogy amíg a múlt bűneivel és sötét árny oldalaival nem tudunk elszámolni, leszámolni, amíg nem nézünk őszintén szembe azzal, amik voltunk és vagyunk, addig ez úgy egyéni, mint társadalmi, közösségi életünkre nézve azt jelenti, hogy nem lehet jövőt építeni, legalábbis a jövő építésben nem lehet tiszta lappal indulni. Tényleg, mind erkölcsileg, mind gyakorlatilag szükség volna, különösen szükség lett volna erre. S hogy van mivel szembenézni, van mivel elszámolni, szakítani, az teljesen biztos. Itt van velünk, itt van nekünk a 20. század minden hordaléka. A 20. századnak a rengeteg terhe, nyavajája az első világháborútól kezdve át Trianonon, elegészen a második világégésig, az 50 éves kommunista rémuralomig, a 90-es évek átmeneti időszakán keresztül mind a mai napig. Hosszú, nyugtalan, leterhelt történelmünk van. Hát van mivel őszintén szembenézni, és azt tartom, van mit őszintén megbánni, és lenne bőven, amivel szakítanunk is kéne. Mennyire igaz az, hogy megtisztulás nélkül nincs jövő, hogy tisztességes újat kezdeni csak tiszta lelkiismerettel és tiszta lappal lehet. Hát emlékezzünk egy kicsit a 90-es évek történeteire, amikor azt mondták, hogy átmeneti időszakban vagyunk, ez igaz, még ma is mi mondják, hogy mi megyünk át valamint. De akkor különösen azt mondták, az évtized, az átmenet. Ezt én másképp fogalmaznám meg, de hogy átmenet, átmentés. Ez nem átmenet, hanem átmentési időszak volt, nevezetesen minden szinten, szinte mindenki a régi nomenklatúrából át akarta menteni a hatalmát, a befolyását, és akkor mi történt? Tulajdonképpen szépen átfestették a cégtáblákat. Eddig egy nagy sarló kalapács, meg piros színű volt, most lett barna, zöld, amit akartok, egy kicsit más szimbólum, és hát a gyereket másképp kezdték nevezni. Így aztán a régi pártkáderek
megmaradtak, ahol voltak, köszönik szépen, jól, vagy beültek az önkormányzatok pultjai mögé, és tovább folytatták áldásos tevékenységüket, vagy ott vannak ma is a parlamentben. És akkor nem érthetetlen az, hogy miért nem indul el az ország a tisztességes fejlődésnek az útján, és miért topogunk helybe, és miért beszélünk annyi rosszról és korrupcióról, és ilyen, mint a szamár körbe úgy járunk. Mostanában azért úgy tűnik, hogy pont a politikusok részéről átestünk a ló túlsó oldalára. Most mindent és mindenkit át akarunk világítani, és meg akarunk tisztítani, és fel akarjuk tárni, ha kell, hanem mindenkinek a múltját, és nyilvánosság elé akarjuk vinni, és a nyilvánosság majd mondjon ítéletet, meg úgy szívesen mondunk ítéletet. Nap mint nap hallunk újabb és újabb nevekről, akik együttműködtek a volt titkos rendőrséggel, a hírhet és félelmetes Securitateval, aztán hallunk a régi nagy pártvezetők szennyes tetteiről és furcsa életéről, és ezek a dolgok most úgy azért napvilágra kerülnek. Nekem inkább az az érzésem, hogy a megtisztulás helyett inkább a revans, a bosszúállásnak az ideje következett el. Sajnos nem az őszinte, tiszta és bátor szembenézés a cél, és akkor még nem beszéltem bűnbánatról, és nem beszéltem megtérésről, és nem beszéltem a tiszta lelkiismeretről. Az egész sokkal inkább egy hatalmi kinyiródisról szól, akit rajta kapnak, hogy rossz volt, áruló volt, spicli volt, besugó volt, vétkes volt, annak vége kell legyen, annak eltörik a gerincét, az mehet. Szemet szemért, fogad fogért. Erről szól az emberi történet. Ez a világ irgalmatlan és kegyetlen törvényű világ. És figyeltem olykor a szerencsétlen, mert sajnáltam őket, leleplezett embereket. Figyeltem, hogy hogyan reagálnak. Nagyon szép és beszédes a bűnbeesés története. Ugye mindjárt jól ismerjük, Ádám és Éva elkövetik a bűnt, és mit csinálnak utána? Figyeljétek meg a reakcióikat. Rejtőzködnek, mesélnek. Nekem az asszony adott, nekem a kígyó mondta. Mindig valaki más. És amikor ezek az emberek, ezek a szerencsétlen, úgymond rajta kapott csirkefogók meg kell nyilatkozzanak, akkor szintén az történik, hogy bújnak. Eltűnnek, nincsenek otthon, elutaznak, takaróznak, tagadnak. Nem én, a másik. Egy-két kivételtől eltekintve még egyetlen józan, bátor és elismerő kiállás sem láttam sehol. De azt láttam, hogy jön a mese, jön a magyarázkodás, jön a tagadás, talán a hatóságok tévedtek, talán azok a papírok nem is rólam szólnak. Szóval rengeteg a pótcselekvés, és szinte groteszké válik ez az állandó kimosakodás próbálkozása. De nézzük meg, hibás és bűnös nincs. És ez jellemző. Vannak bűnök, de nincsenek bűnösök. Bűnök vannak bűnösök nélkül, mert hibás volt a rendszer, és hibás volt a szomszéd, meg a szomszédasszony, meg az életfeltétel, meg a véletlen, meg a jóisten, mindenki hibás volt. Én nem. Én beleestem a kelepcébe. És akkor hol találni ma őszinte megbánást? Lehet-e így egyáltalán megbánás és megtisztulás nélkül tovább lépni? Történelem azt tanítja, hogy sajnos lehet. Akkor ennek ez az eredménye. Pál apostol, nézzük meg, bátran szembenéz a saját múltjával, és ebben nagyon különbözik a hitetlen embertől. Szembenéz őszintén, szembenéz bátran, nyíltan, nem tagad és nem mentegetőzik. Pál apostol nem rejtőzködik el a bokorba, mint az első emberpár, hogy hát ha Isten elmegy és nem látja, hanem Pál apostol, aki megtapasztalja a lélekben az újat, az felvállalja a régi önmagát. Az mer önmagáról beszélni, nem fél, és nem görcsöl, és nem szépíti, és nem idealizálja a múltat, hanem kibeszéli, kimondja, bevallja. Ki volt ő? Sokan tudjuk. Saul. Saul az igaz, de Saul a veszélyes, a fanatikus. Isten őrizzen meg minket a fanatikus, bigott emberektől. De hát ilyen volt Pál. Modell farizeus. Nagy vallásos rajongó, imádta népét, népet, tradícióját, vallását, törvényét, és ezért volt vak, de nem fizikailag, csupán lelkileg.
Mit olvasunk? Ő vallja, jól lehet előbb őt káromló, Istent káromló, övéit üldöző, erőszakos ember voltam. Igen, azt is mondhatjuk, ilyen volt a régi rendszer, ilyen volt az intoleráns rendszer, és ennek az erőszakos embere volt Pál apostol. Lehet, hogy ő volt a pribék, nem is lehet biztos, aki vert, aki ütött, aki odacsapott, aki elfogott, aki bilincsbe vert. Ő volt a véreskezű üldöző, ő volt a kínzó, ő volt a legveszélyesebb, az ideológus. Mit olvasunk róla, hogy István vértanút, amikor megkövezik az apostolok cselekedeteinek a 7. fejezetében, akkor ő ott áll, nézi a kivégzést, és egyetért, és elégtétele van. Olvassuk róla, idézem, Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon, tehát amikor Szent Istvánt kivégzik, nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdeában és Samáriában. És itt figyeljétek meg, és ezt a munkatárs írja le, tehát ez akár egy önvallomás is lehet. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És mit vall magáról? Nem véletlenül mondja, arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem. Hát nézzétek, ez volt az előzmény, ez volt az én életem, mert üldöztem Isten egyházát. És mit vall még magáról? Ki is volt ő? Izrael népéből, a Benyámin törzséből származom, tiszta, héber a héberek közül, mondja ő magáról. A törvény szempontjából farizeus, tehát abszolút törvénytisztelő, abszolút törvénybetartó és ismerő ember, de a buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Ez volt Saul, ez volt a régi Pál. És ki lett? Hát tudjuk, azt is ki lett. Egy egészen új ember, egy egészen más ember, aki bátran felvállalta a múltját, aki szembe mert nézni önmagával, tetteivel, vétkével, bűnével, a régi énnel, és át tudott lépni az új életbe, mert ide hívta meg Isten. Ott van a mégis kötőszó. Figyeljük, azt mondja, hogy mégis irgalmat nyertem. Arra nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, lehet arra sem vagyok méltó, hogy embernek neveztessem, mégis irgalmat nyertem. Ez az, ami radikálisan más Istennél, mint az emberi társadalomba. Akármilyen vagy, Istennél mégis irgalmat nyersz. Nem érdemeltem meg, mondja Pál apostol, mert nem a nagyszerű tudásom és nem a nagyszerű kvalitásom miatt ragad meg engem Isten. Mert Isten akaratával ellentétes dolgokat cselekedtem, és csak ítéletre lettem volna méltó. Sokkal inkább a halálos ítéletnek kellett volna jönnie, de nem ez jött, mert bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme. Miért? Egyszerűen azért, mert Isten szeret. Isten szerette ezt a Sault, de Isten szeret téged is, és Isten kegyelme bőségesen kiárad rád is, ha akarod, ha hagyod, ha befogadod. Isten megragadja a te életedet, és a te Saulodból Pált csinál, Pált farag. Mert Isten szeretetének a mélységét és magasságát nem lehet megérteni, nem lehet magyarázni, ezt meg kell élni. Krisztus leveszi, átveszi Saul bűnének a terhét és a keresztjét magára. Krisztus eltörli a múltat, kiradírozza a múltnak a terheit, de egyben teremti az újat, újat ad helyette neked is. Természetesen sodródva evel a társadalommal és a társadalom divatjával, az egyház, ami erdélyi evangélikus egyházunkat is foglalkoztatja az ő múltja, és foglalkoztatja az ő jelene, foglalkoznunk és szembe kell nézzünk a bűneinkkel, mulasztásainkkal, hitetlenségünkkel, kényelmünkkel, gyengeségeinkkel, hogy mindig tiszta lappal induljunk tovább, jövőt építeni egyházunkban. És ki kell mondani bátran, hogy számunkra a politika útja járhatatlan. Mi nem akarunk emberekkel leszámolni, mi nem akarunk embereken bosszút állni, hanem mi azt akarjuk, hogy felemeljünk embereket, hogy a bűnbánat és a bűnbocsánatnak
a katartikus folyamatában segítsünk embereken. Pál apostollal együtt vallom, hogy nincsen olyan mélység, ahonnan Isten nem emel ki. Bármilyen mélyen vagy, Isten kegyelme bőségesen árad. Pál vallja, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogyha urrá lett a bűn által a halál, annál inkább legyen urrá a kegyelem. És ki kell mondani, hogy sok bűn, sok mulasztás, gyengeség terheli a mi lelkiismeretünket. Mert az életben kötöttünk valamennyien bűnös kompromisszumokat a kényelmünk miatt, és akkor nézzük meg nagyon sokszor ezt a pangó és langyos gyülekezeti életünket. Hát mit tükröz ez, ha nem a hitetlenségünket, a bűneinket, a gyakran, nagyon gyakran üres templomi padok, a mi passzivitásunk, a mi csak magunk fele fordulásunk, önzésünk. Ez mind-mind íródik a mi számlánkra, amivel szembe kell tudni, bátran nézni, és múltunkon sok-sok folt van, és akár csak Ádámnak, Évának van mit takargatnunk foltokat, és van szégyelni és rejtegetni valunk. De olyan jó volna őszintén kibeszélni. Kibeszélni, kimondani az igazat és az igazságot, és lehet nem egymásnak emberek, mert félünk egymástól, jogosan. De beszéljük ki Istennek, mondjuk el neki, tegyük le eléje, és akkor csodálatos dolgok fognak történni. Hát itt van, testvérek, ez a mégis kötőszó. Mégis irgalmat nyertem, Pállal együtt valhatja a mi egyházunk is, mégis irgalmat nyerünk. Nap mint nap irgalmat nyerünk, hiszen bőségesen kiárad ránk a mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme. Sok a bevallott és sok a be nem vallott bűn, de bőségesebb ennél a kegyelem. Pállal együtt kérlek, érezzétek meg, és tapasztaljátok meg ezt a kegyelmet, mert ahol a lélek ereje áradni kezd, ott áradni kezd bőségesen a kegyelem és az irgalom, amely felülről jön, és akkor van élő egyház. Akkor van élő egyház. És ahol ez a bőséges kegyelem, irgalom és a lélek ereje hiányzik, ott bizony lelki fogyókúra kezdődik, de ez a lelki fogyókúra, ez kegyetlen. Ez gyengélkedő vegetálást eredményez, amilyen a mai történelmi kereszténységünk arculata. Gyenge és vegetáló. És nagyon könnyen a halállal végződik, a lelki halállal. És ettől őrizzen meg minket az Úristen, hogy kihaljunk, hogy kiürüljünk, hogy ne legyen bennünk semmi. És milyen a mai kolozsvári gyülekezetünk? Tegyük fel őszintén azt a kérdést. Élő gyülekezet vagyunk-e? Pezseg? Mozog? Él, növekedik, sugároz és örömtele alkalom itt lenni. Olyan hely, ahova tartozni, ahova jönni nagyon jó, ahol öröm együtt lenni. Örülünk egymásnak, örülünk az alkalmaknak, vagy azt mondjuk terhes, mert vagy meleg van, vagy elfoglalt vagyok, vagy egyéb dolgom van, vagy nem érek rá, vagy hű, de mennyi mindent kitalálunk. Vagy örömtelen itt lenni. És zsugorodó a kép, és fogyogató. És pislákoló. Milyenek vagyunk? Ti mondjátok meg magatok erre, és adjátok meg a választ, mert tudjátok. Őszintén. Milyen? És hogy is működik, hogy lesz élő az egyház? Mit jelent az, hogy a kegyelem ereje bőségesen kiárad, az irgalom ereje árad, hogy a Szentlélek dolgozik az egyházban? Ha visszaemlékeztek, ebben az évben is pünköskor megrendezték azt a csodálatos csíksomlyói búcsút, és több százezer ember vett részt, több tízezren érkeznek Magyarországról, és most már a magyar államvasutak, meg a vasúttársaságok két speciális vonatot is beállítottak. Egyik volt a Csíksomlyó Express, és a másik volt a klasszikus Székelygyors, a régi mozdonnyal, és a Csíksomlyó Express pedig egy ilyen modern Siemens által gyártott Taurus mozdony húzta. És éppen a Duna TV riportere azt mondta, hogy ez a mozdony, ez a Taurus, ez a hatalmas Siemens csoda, ez valóban a 21. század csodája, hát ilyen is volt a forma tervezése, meg mindent komputer irányított, meg az ereje 66-szor annyi, mint mondjuk egy klasszikus
villanymozdonynak, vagy dízelt mozdonynak. Én mindig nagyon szerettem a vonatokat gyerekkoromban, és bámultam az állomáson a töfögő gőzösöket. Most is úgy elnéztem ezt a mozdonyt, hogy valóban csodálatos. Meg is bámultam ezt az inkább űrhajóhoz hasonlító alkalmatosságot. Csodálatos formatervezés, de amint néztem, az jutott eszembe, hogy ahhoz, hogy ez a hatalmas gépezet és az ő komputerizált rendszere betöltse a hivatását, azt, amiért meggyártotta méregdrága áron a Siemens, ahhoz áram kell, energia kell. Ahhoz, hogy 200-250 km/órás sebességgel 20 vagont elhúzzon, oda óriási energiára van szüksége. Ha átfut rajta vezetékein, generátorain, a villanymotorokon ez az áram, ez a láthatatlan erő, akkor lendít, akkor óriási energiája van, akkor kivisz oda a csíksomlyói hegyek fele, ugye? Ha azonban áram nélkül marad, akkor nem lesz más, mint egy gyönyörű formatervezéssel megtervezett vasdarab. Egy nagy, mit tudom én, 100 tonnás acéltömeg. De ami áll, ami haszna vehetetlen. Hasonló a helyzet az Anyaszent Egyházban. Nagyon egyszerű, hogy éljen az egyház, hogy éljen a gyülekezet, hogy mi betöltsük hivatásunkat, azaz, hogy bennünk és körülöttünk Isten országa épüljön, hát erőre, dinamikára szükségünk van. Szükségünk van Isten szent lelkének az áramára. Kell a bőségesen kiáradó irgalom és kegyelem, kell a Szentlélek ereje, kell ez a lehellet, kell ez a fuvalat, kell ez a töltet, mert ezek nélkül az egyház egy nagy, merev, szép, mozdulatlan, élettelen, személytelen intézmény. Márpedig nem ez a cél. Én nem intézményt akarok, hanem organizmust, testet, élő testet. Ezt várja el tőlünk a mi Urunk. Jézus maga mondja, a lélek az, ami megelevenít. Hát rendelkezünk-e Isten lelkének megelevenítő erejével, vagy fáradtak vagyunk? Testvéreim, hogy élő gyülekezet legyünk itt Kolozsváron, szükségünk van a lélek erejére. Szükségünk van erre az energiára. Szükségünk van a lélek világosságára, de még inkább a lélek vezetésére. Mert más nem vezetett minket, csak Isten szent lelke. Tehát szükségünk van, hogy akár a mozdonya csápjával leveszi az áramot, úgy, ami lelki csápunkkal vegyük le az égi tüzet, a fentről érkező tüzet, áramot, a kegyelem energiáját. És akkor a fáradt motorok meg lesznek mozdítva, és nem számít, hogy hány éves vagy. Nem. Hanem az számít, hogy beindul a te motorod, és újra fiatal vagy a te lelkedben. Mi is leszünk mi, irgalom, kegyelem és lélek nélkül. Mi leszünk mi áram nélkül, lelki áramra gondolok. Mozdulatlan holt anyag, egy mozdulatlan holt intézmény. De intézmény az lehetünk, az biztos. Pontos és tökéletesen működő intézmény, amelynek pontos és okos kis törvényei vannak, kell hozzá egy jó szervezőkészség, egy kis pénz, egy kis fantázia, és jól szervezett vallási intézmény lehetünk. Mondjuk azt már vagyunk kis szinte, igaz? Betölthetünk különösen a sajátos erdélyi kisebbségi helyzetben egy pozitív közéleti, kulturális, oktatás is, ha szükséges, akár politikai szerepet is. Intézményként. Sőt, a zenének, a művészetnek, a kultúrának, a nemzeti közösség építésnek hiteles fellegvárai lettünk és leszünk, ami egy kicsit engem jobban zavar, az, hogy néha múzeum leszünk. Megnéznek a turisták, milyen szép volt. Attól jobban félek. De ettől még nem leszünk Anyaszent Egyház. Nem leszünk élő Anyaszent Egyház. Nem leszünk Krisztus élő Anyaszent Egyháza. Pál akkor lesz Saulból Pál, a farizeusból Krisztus apostol a katonája, amikor engedi, hogy átjárja ez a kegyelem. Engedi, hogy átjárja életét az irgalom. Élő egyház, mozgó, növekedő, kisugárzó, boldog és erős közösség akkor leszünk, ha mi is megtapasztaljuk a kegyelmet, Isten irgalmát, a lélek erejét, a felülről jövő lángot. Én, mint lelkipásztor, ezért imádkozom. Erre kérem Istent, hogy adja az ő erejét, adja az ő lelkét, adja az ő irgalmát, és adjon nekünk szívet, amelyik gyönyörűen befogadja, és amelyik megfiatalodik, erőre kap, szára kelnek, mint a sasok, olvassuk a gyönyörű írást. Ime végezetül
egy 90 éves idős református lelkész, mint élettapasztalat mit mond erről? Érdemes odafigyelni. Szabó Imre, 90 éves lelkész, a következőképpen összegzi az ő élettapasztalatát. Hát visszatekintve a lezárult 20. századra, sokan mondják, gondolom mi is, akik itt vagyunk, hogy a 20. század a legszörnyűbb század volt az emberiség történelmében, különösen Európa történelmében. És mi szegény balsorsú magyarok Európának abban a részében élünk, amely egyenesen démonizált régiónak mondható. Ha naptár szerint véget is ért a 20. század, azért lelkében itt maradt velünk. Nemrég azt mondta nekem valaki, Imre bácsi, verik a magyarokat Temerintől Dunaszeredahelyig. Azt mondtam neki, bizony ez nagyon szomorú dolog, de nem a legnagyobb baj. Sokkal nagyobb baj az, ha mi magunk magyarok verjük egymást. Ha bennünk magyarokban meglazul és szinte kipusztul a természetes egymáshoz való szolidaritás, az egység, amely egy népben természetes. Az a legnagyobb baj, ha mi magyarok nem szeretjük egymást, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, pedig már régen azokat is szeretnünk kellene, akik nem magyarok. El kell ismernünk, hogy bizony megöregedett néppé lettünk, és ezt nem biológiai értelemben mondja, megöregedett néppé lettünk. Elfáradtunk, és kihalt bennünk nagyon sok minden. Ami ott kellene legyen bennünk, mint elevenítő erő. De azért a legnagyobb baj mégis az, hogy kereszténységünkben és hitünkben lehanyatlottunk. És ez minden bajunknak gyökere. Tehát elsősorban kereszténységünkben, hitünkben van szükség arra, hogy megújuljunk. Úgy tűnik, hogy valami megújulás azért van közöttünk, mert sokszínű a mi kereszténységünk. Először is van egy liturgikus kereszténységünk, aztán van egy kultúrkereszténységünk, vagy hogy is mondjam, egy humán kereszténységünk, és hát van egy hazafias kereszténységünk. És ne tessenek most engem a világért félreérteni. Mintha én ezeket megvetném, vagy leszólnám, csak azt kell mondjam, hogy hiába vannak ezek jelen közöttünk, ha az, amire szükségünk volna, egy áttörő, igazán áttörő lelki megújulás nincs. Az még nem érkezett el. És várnunk kell, és ezt a reménységet fenn kell tartanunk, és ebben hinnünk kell. És itt az igazság, hogy Jézus, aki meghalt bűneinkért, nem csak bűneinkért halt meg, hanem azért is, hogy elnyerjük a Szentlélek megújító erejét. Eddig az idézett. Ezért a mindent megújító, újjászülő erőért imádkozzuk mi is, kérjük a mennyei atyát, akarjuk ezt. Nyissuk meg szíveinket. Amen. Kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igéjét, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.

Testvéreim, hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy ma délután 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet tartunk, tehát 5 órai kezdettel angol nyelvű istentiszteletet, amire mindenkit szeretettel várunk. Jövő heti alkalmaink minden szerdán, most már ez a nyári program alapján, csak szerdán 10 órától bibliaórát tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk. És jövő vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, 12-től német nyelvű istentiszteletet, 5 órától angol nyelvű istentiszteletet tartunk itt a templomban, szombaton pedig Dénes Emesse és Devrim Ilmaz Frigyét áldjuk meg egyházi szertartás keretében. Más alkalmakat is hirdetek, elég gazdag a jövő hét, hiszen kedden, június 22-én 6 órától a Reményi Galériában Katona Lajos vak szobrászművész és Katona György festőművész kiállítására kerül sor, tehát ez kedden 6 órakor, és a kiállítást követően, mintegy egybekötve ezzel, 7 órától kamara hangversenyt hallgathatunk meg itt a templomunkban. Németországi művészek lépnek fel, ki is van plakátolva, a Duo Pegasus előadásában orgonánál Oliver Deutsch és Gordon Kahn, Theo Bross, Bach, Ligeti, Fauré Dubois és Bruch műveiből fognak előadni. Tehát ez kedden 6-tól 8-ig fog körülbelül tartani. Szerdán 23-án este 6 órai kezdettel Járos Jandor keresztény kulturális műhely alkalmára kerül sor, szintén a Reményi Galériában a következő témában, akit ez érdekel, gazdasági hatékonyság vagy méltányosság. Hát a méltányosság fogalmaz most már egyre inkább kezd bennünket érdekelni. Kádár Magor és dr. Juhász Jácint közgazdászok a meghívottaink, dr. László Attila alpolgármester lesz a házigazda, és Tibori Szabó Zoltán a moderátor. Mindezekre az alkalmakra mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, aki esetleg kíváncsi, de nem jegyezte meg, ki is vannak plakátolva, úgyhogy meg lehet a pontos időket nézni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szent Léleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan velünk. Amen.

Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mindenható örök irgalmas Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, menj föld Ura! Kérünk Téged, pásztorolt szent lelkeddel anyaszent egyházadat, elhívott szolgáival, pásztoraival, őrállóival együtt, hogy mindenható örök igédnél megmaradjunk, a benned való élő hitben erősödjünk, az emberek iránti szeretetben és tiszteletben gyarapodjunk. Kételkedő, hitetlenkedő testvéreinek pedig mutasd meg a te végtelen szeretetedet, hogy megtérjenek te hozzád, és bennük megtalálják lelkük békességét, életük értelmét. Vedd oltalmadban kegyelmesen a világi felsőbbséget, minden elöljárót, hogy országunkat, ezt a világot, isteni akaratod, jótetszésed szerint kormányozzák. De add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rossz akaróinkat is igazán szeressük, hogy azok irántunk megenyhüljenek és velünk békében kívánjanak élni, mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halál harcában, vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért, szent nevedért, háborúságot, fogságot, üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk a te szent lelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel, és fogadják el. S jól lehet sokszor bűneinkkel igazságos haragodat is, minden büntetést igazán megérdemeltünk, mégis kérünk téged, irgalmas, szerető mennyei atyánk, ne emlékezzél vétkeinkre, sem a mi bűneinkre, hanem emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket súlyos testi-lelki csapásoktól. Óvj meg minket a háborúságtól, a vérontástól, különböző ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól, ínséges időktől. Óvd meg minket idegen és káros tanításoktól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatásoktól, hirtelen gonosz haláltól. Áld meg, Urunk, a keresztény missziót, a keresztény nevelést, a becsületes munkát és kenyérkeresetet, a tudományt, a nemes művészeteket, és engedd, hogy a föld megadja termését, mindazt, ami a test táplálására szükséges. Végül könyörgünk hozzád, örök Isten, a földön élő egész anyaszent egyházaddal, és választottaid mennyei seregével egyetemben, mindazért, amért könyörögnünk kell, hallgass meg minket, Urunk. Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus Krisztusnak, a te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak, megváltónknak, kínos szenvedésért és haláláért, ki veled és Szentlélekkel Istenként él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

és üdvös, hogy mi téged urunk, szentséges atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked, a te fiad Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondolod,

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok, testvéreim, az áldást Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon neked békességet. Amen.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldozom.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan a Kolozsvár Evangélikus Egyházközségben rögzített délelőtti istentiszteletet sugározzuk. Igét hirdet kerékgyártó Imola lelki pásztor. 13 óra 20 perckor a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves évfordulót ünneplő Kolozsvár Magyar Gyermekkórusáról hallhatják összeállításunkat. 14 óra 15 perckor versrovatunkat közvetítjük. 14 óra 25 perckor ma Johann Christoph Friedrich Bach zeneszerzőt idézi fel a zenélőköntös. Végül pedig a napáhítatával zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy felhívhatnak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A következő egy órában a Kolozsvár Evangélikus Egyházközségben rögzített délelőtti Isten tiszteletet sugározzuk. Igét hirdet kerékgyártó Imola lelkipásztor.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádió hallgatóit Szent Háromság utáni harmadik vasárnapon a hét vezérigéjével. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Bátorítson és erősítsen bennünket ez a gondolat, hogy olyan Istenünk van, aki folyamatosan utánunk jön, megkeres azért, hogy maga mellett tartson bennünket. Hirdetem nektek, hogy a mai liturgiai szolgálatot Flória Melinda negyedéves teológiai hallgató fogja végezni. Ugyanakkor a mai istentiszteleten megemlékezünk a 4 éve elhunyt Csenán Etelka Bertáról. Isten vigasztalja a rá emlékező gyászolókat. Hirdetem számotokra azt is, hogy holnaptól vakációs Biblia hetet tartunk gyülekezetünk gyermekei számára, minden nap hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között. Erre a hétre szívesen fogadjuk az adományokat, melyel a használt eszközöket, az étkezés költségeit fedezzük, valamint hozzá lehet járulni gyümölcsel, zöldséggel, akár fizikai segítséggel is ehhez a napközi táborhoz. Továbbra is hirdetem és továbbítom a meghívást gyülekezetünk tagjai számára és minden érdeklődő számára a 3. Barcasági és Királyföldi Csángó Magyarok Zarándoklatár alkalmából szervezett eseményekre. Ugyanakkor hirdettük, hogy július 3 és 5 között gyülekezeti kirándulást is tervezünk szervezni. Ha esetleg valaki még csatlakozna, vagy meggondolta magát és jönne, az még a hét közepéig jelezheti részvételi szándékát. Ugyanakkor ezen az eseményen, akár egyéni úton is bátorítunk mindenkit, hogy részt vegyen. Továbbra is kérlek benneteket, hogy jelezzétek azt, hogyha tudtok, olyan beteg vagy idős testvérekről, akik látogatást, úrvacsorát igényelnek, vagy bármiféle anyagi vagy más jellegű segítséget. Adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját támogatjátok, és köszönünk minden eddig beérkezett adományt. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Így szól a Zsoltáros. Áldjat lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjat lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyít minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazd nekünk, könyörülj rajtunk.

0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjak, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetése méltóknak? Felelje mindenki magáért. Vallom.
1: Vallom.
0: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Feleljen mindenki magáért. Én is bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért. Hiszem.
1: Hiszem.
0: Én is hiszem. Legyen a ti hitetek szerint, az irgalom és kegyelem Istene adja szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Hirdetem bűneitek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Így szól Isten kegyelmes válasza mi hozzánk. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mikkeás könyvének 7. fejezetéből. Vannak-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai napra előírt levélbeli igét, amelyet írva találunk Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, az első fejezetében, a 12-től a 17-ig terjedően a következőképpen. Hálát adok Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárad rám, ami Urunk kegyelme, Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfordulásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Boldog, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Halleluja.

hallgassátok meg az evangélium igét is, amelyet írva találunk Lukács evangéliumának a 15. fejezetében, a 11-től a 32-ig terjedően a következőképpen. Így szólt Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok méltó többé arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apát levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegitát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázsanőkkel tékozolt el vagyonadat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül senki semmit sem cselekedhet.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapígét, úgy, amint az írva található a Mikeás próféta könyvének 7. részében, a 18. verstől a 20. a következőképpen. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Van-e olyan Isten, mint te? Más magyar fordításban így szól a kérdés, hogy kicsoda olyan Isten, mint te? És ez egy olyan kérdés, amely nem konkrét választ akar, nem információt kér, és Mikeás próféta nem azért teszi fel, mert még keresné rá a választ. Ez a kérdés inkább egy csodálkozásból, hálaadásból és imádatból fakadó kérdés. Hogy van-e még valaki olyan, mint a mi Istenünk? Mikeás neve is valami hasonlót jelent. Kicsoda olyan, mint az Úr? És a próféta egész élete és szolgálata ezt a kérdést hordozza magában. Most pedig a könyvnek a végén, mintha megadná rá a választ, hogy senki sincs olyan, mint ő. De ha tőlünk kérdeznék ezt meg, akkor mi mit válaszolnánk erre a kérdésre? Hogy kicsoda olyan Isten, mint te? Van-e olyan Isten, mint te? Sokan mondják azt manapság, hogy végső soron mindegy, hogy minek nevezi az ember azt, akiben hisz. Sok út vezet ugyanoda. Nevezhetjük Istennek, mondják sokan, felsőbb erőnek, sorsnak, univerzumnak, valamilyen energiának, mert minden vallás ugyanarról beszél, csak másképpen. De valóban mindegy. Mert szerintem nem. Mert amikor valaki azt mondja, hogy hiszek Istenben, tulajdonképpen még nagyon keveset mondott el. Mert rögtön ott van utána a következő kérdés is, hogy milyen Istenben hiszel? Ki az az Isten, akire te rábízod az életedet? Egy távol Istenben, aki megteremtette a világot, aztán magára hagyta? Egy szigorú bíróban, aki figyeli minden hibánkat, és várja, hogy mikor büntethet meg? Vagy egy jóindulatú, engedékeny öregemberben, aki mindent elnéz? Egy olyan Istenben, akit csak akkor hívsz segítségül, amikor minden más lehetőséged elfogyott? Vagy abban az Istenben hiszel, akit a Szentírás mutat meg nekünk? Sokszor talán nem is magában Istenben hiszünk, hanem egy róla kialakított képben, egy Isten képben. Egy képben, amely tapasztalatainkból, félelmeinkből, mások véleményéből és saját elvárásainkból állítottunk össze. És ezért a kérdés nem csak az, hogy hiszek-e Istenben, hanem hogy ismerem-e azt az Istent, akiben hiszek. Szentírásban Isten nem marad arctalan, sem névtelen. Megmutatja magát, nagyon sokféleképpen mutatta meg magát. Például amikor Mózest megszólítja ott az égő csipkebokornál, ő így mutatkozik be, hogy én vagyok atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ezzel azt fejezi ki, hogy nem egy ismeretlen, személytelen hatalom vagyok, hanem én vagyok az az Isten, aki Ábrahámot elhívta, Izsákot megtartotta, és Jákobot minden tévegése ellenére sem engedte el. Azt mondja, hogy én vagyok az az Isten, aki belépek az emberek életébe, szövetséget kötök velük, és hű maradok hozzájuk. És Mikeás próféta is erről az Istenről beszél. Hozzá fordul és kérdezi meg ámulatában, csodálatában, hogy van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt,
és elengedi népe maradékának büntetését. Sokféle jellemzőjét emelhette volna ki Mikeás, de mégis ebben az egy dologban emeli ki azt, hogy nincs hozzá hasonló. Nem azt mondja, hogy nincsen erős, hatalmas vagy félelmetes Isten, pedig ez is igaz lenne, hanem a bocsánatát emeli ki. És talán az ige szakasznak ez a legmeglepőbb mondata, hogy nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Abban telik kedve. Örömét leli az irgalomban. Nem kelletlenül kegyelmez, nem úgy, hogy hosszan győzködni kell, nem úgy, hogy végül valahogy nagy nehezen beadja a derekát. És talán nekünk ezt azért nehéz elhinnünk, hogy Isten örömét leli a kegyelemben, a bűnbocsánatban, az irgalomban, mert ha saját magunkban nézzünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy milyen nehezen tudunk megbocsátani. Milyen nehezen tudunk irgalmazni, milyen nehezen tudjuk elengedni a másiknak a bűnét, a hibáját. Ismerősek ezek a mondatok, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Megbocsátok, de már semmi sem lesz ugyanolyan. Megbocsátottam, de ha újra vita támad, akkor ott van a bűnlajstromban ez is, és megint az orrod alá dörgölöm, hogy bezzeg akkor. Megbocsátottam, de elraktározom magamban az összes ellenem elkövetett vétket, hogy szükség esetén ismét elővehessem. Az emberi megbocsátásunk mögött sokszor még ott marad a sérelemnek az emléke, a bizalmatlanság és az az igény, hogy a másik valamilyen féleképpen megbűnhődjön, vagy megbosszuljuk azt, amit elkövetett ellenünk. És nagyon sokszor, amikor így éljük meg mi magunk a megbocsátást, könnyen azt gondolhatjuk, hogy Isten is ilyen. Talán kimondjuk és elmondjuk a hitvallásunkban, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, de mégis nagyon sokszor úgy élünk, mintha a próbaidőn lennénk Istennel. Mintha továbbra is Isten egy ilyen dossziéban őrizné minden bűnünket, és csak arra várna, hogy mikor sújthatta fejünkre velük. És vannak emberek, akik évek, évtizedek óta hordoznak régi bűnöket, vétkeket. Lehet mások nem is tudnak róla. Lehet, hogy sokszor fordultak Istenhez irgalomért, bocsánatért, és mégis ott maradt bennük ez a kérdés, hogy meg tud-e Isten nekem bocsátani? Lehet, tud-e engem szeretni? Lehet-e még szeretni engem? Újra kezdhetem-e? Örökre rajtam marad ennek a bűnnek a pecsétje. És akkor az van bennünk, hogy jobban hiszünk a saját szégyenünknek, mint Isten ígéretének. Jobban hiszünk az érzéseinknek, mint az ő szavának, hogy megbocsátom bűneit. Az ige nem azt mondja, hogy talán megbocsát. Nem azt mondja, hogy megbocsát akkor, hogyha jól teljesítünk, hanem hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. És nem csak a megbocsátás tényéről beszél a próféta, hanem arról is, hogy Isten hogyan bocsát meg. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Nagyon erőteljes képek. Isten eltapossa bűneinket, mint amikor mi eltaposunk egy bogarat, aki oda merészkedett a közelünkbe. Úgy bánik bűneinkkel, mint egy legyőzött ellenséggel. Mert a bűn az nem csak egy rossz döntés, egy kellemetlen emlék, hanem egy olyan hatalom, amely mindig uralmába akar bennünket keríteni, uralkodni akar rajtunk. Megkötöz, vádol, elválaszt Istentől és egymástól. És az Úristen azt mondja, hogy ha mi ezzel hozzáfordulunk, akkor ő ezt eltapossa, letapossa. És azután a tenger mélyére dobja. Nem a partra valahova, ahol egy következő hullám ismét visszasodorja, hanem a mélységbe. És ezt nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy a bűn az nem számít, az jelentéktelen, hanem éppen ellenkezőleg. Hogy a bűn annyira komoly, hogy valakinek ezt magára kellett vennie. Hogy Isten nem egyszerűen csak félrenéz a mi bűneinkről. Hogy nem teszi félre az igazságát azért, hogy kegyelmes lehessen. És itt mutat a mai igénk Krisztus keresztjére. Mert a kereszten derül ki igazán, hogy milyen Istenünk van nekünk.
hogy olyan Istenünk van, aki gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Aki nem mond le igazságáról, de nem mond le rólunk sem. Aki eljön, megkeres, hogy megtartson bennünket. Aki nem úgy ment meg, hogy jelentéktelennek nevezi vétkeinket, hanem ő vállalja, hogy hordozza azokat. És Jézus Krisztusban ő maga lépett közénk. A pásztor jött el az elveszett bárányokért. A király maga lett bárányjá, magára vette azt, ami bennünket terhelt, hogy mi meg tudjunk állni az ő színe előtt. És a kereszt azt üzeni számunkra, hogy a bűnünk, a vétkeink, azok súlyosabbak, mint gondolnánk. De Isten kegyelme még nagyobb, mint azt valaha el tudnánk képzelni. És ezek nagyon szép és felemelő gondolatok lehetnek. De mikor tud ez bennünket valóban és igazán megérinteni? Mert addig, amíg a bűn az csak egy általános, vallásos kifejezés, addig a kegyelem is ugyanaz marad. Amíg el tudom mondani azt, hogy persze, természetesen minden ember bűnös, addig nagyon könnyen kívül maradok ezen az egészen. Isten kegyelme akkor válik személyessé, amikor felismerem azt, hogy nem csak a világ romlott el, nem csak mások hibáznak, nem csak engem bántottak meg, hanem én is vétettem. Én is okoztam sebeket. Én is voltam szeretetlen, önző, képmutató, kemény szívű, és sorolhatnánk. Mikeás korában ez volt a népnek a bűne, hogy képesek voltak egyszerre Istent imádni, és ugyanakkor bálványok felé is fordulni. Egyszerre vallották magukat Isten népének, és éltek az ő akaratával ellentétesen. És a könyvében Mikeás proféta erre hívja fel a nép figyelmét, és a proféciájában Istennek ez a figyelmeztetése van, és felszólítása, hogy változzanak meg. És azon gondolkodtam, hogy vajon olyan távol áll tőlünk ez a magatartás forma, ez a kép. Mert az az igazság, hogy el tudunk úgy jönni templomba, hogy közben otthon rendezetlen kapcsolataink vannak, hogy összevesztünk emberekkel. Énekelhetünk úgy itt a templomban, és dicsérhetjük Istent, hogy közben valaki másról kegyetlenül tudunk beszélni. Mondhatjuk azt, hogy Isten az első az életünkben, de közben döntéseinket a pénz, az elismerés, a félelem, vagy mások véleménye irányítja. És a proféta könyve ezért kellemetlenül időszerű, mert tükröt tár elénk. Megmutatja, hogy milyen könnyen ketté tud válni a hitvallásunk és a mindennapi életünk. De az Úristen nem azért mutatja meg számunkra a hibát, a bűnt, hogy a kétségbeesésbe taszítson. Mert az ő ítéletre figyelmeztető szava is kegyelem tud lenni. Ha Isten csak el akarna pusztítani, akkor nem figyelmeztetne, nem keresne, nem hívna, és nem adna lehetőséget a megtérésre. Ő azért világít be életünk sötét sarkaiba, hogy ne kelljen többé elbújnunk. Hogy előhozhassuk azt, amit takargatunk. Hogy végre nevén nevezhessük azt, ami megkötöz bennünket. Mert annál az Istennél, akinek abban telik a kedve, hogy kegyelmet adjon, előtte nincs szükség arra, hogy szebbnek mutassuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Nem kell mentegetőznünk, nem kell kisebbítenünk a vétkeinket, nem kell azt mondanunk, hogy más is ezt teszi, nem volt olyan nagy dolog, nem tehettem mást, hanem megállhatok előtte és bevallhatom azt, hogy vétkeztem, hogy ezt tettem, ezt mulasztottam el, hogy nélküled gyenge vagyok és képtelen vagyok jót tenni, és kérhetem, hogy könyörüljön, és ő könyörül, és ő megbocsát. És ez a bocsánata nem csak megszabadít valamitől, hanem felszabadít arra is, hogy másképp éljek. Hogyha Isten nem tartja számon újra és újra a mi vétkeinket, akkor mi sem élhetünk, nekünk sem szabad örökös önvádban élnünk. Hogyha Isten kegyelmes hozzánk, akkor nekünk is meg kell tanulni ezt a kegyelmes odafordulást.
Milyen jogon kapaszkodom örökké valaki ellen elkövetett vétekbe, miközben azt kérem Istentől, hogy az egyémet dobja a tenger mélyére. Lehet, hogy sokan vagyunk úgy, hogy valakinek a vétkét, a bűnét ma is őrizzük. Újra és újra lejátszod magadban, hogy mit mondott, mit tett. És a történtek után lehet, hogy ezt a kapcsolatot nem lehet helyreállítani, és ott folytatni, ahol abba maradt. A megbocsátás sem jelenti mindig azt, hogy a bizalom azonnal helyreáll, hogy a határokat eltöröljük. De azt jelenti, hogy nem akarom a másiknak a vesztét. Nem akarom egész életemen át magamnál hordozni a tartozás levelét, hanem átadom Istennek az ítélet jogát. Azért, mert tudom, hogy én is az ő irgalmából élek. Hogy le tudom oda tenni elé az ilyen nehéz döntéseket is. A proféta ezt mondja az utolsó verszakban, hogy hűségesen bánsz Jákobbal és kegyelmesen Ábrahámmal. És ez azt fejezi ki, hogy Isten kegyelme nem pillanatnyi hangulat. Nem úgy van, hogy ma szeret, ma ott van mellettünk, és holnap elfordul tőlünk, és eltaszít, ahogy talán megéljük nagyon sokszor a kapcsolatainkban, a közösségeinkben. Azért irgalmas, mert ez az ő lénye. Azért hűséges, mert nem tagadhatja meg önmagát. Azért tartja meg ígéretét, mert ő az az Isten, aki Ábrahámnak az Istene volt, a Jákob Istene, Jézus Krisztus atya, a szüleinknek, a nagyszüleinknek az Istene. És ezért a kérdés ma az, hogy ismered-e te ezt az Istent? Megtapasztaltad-e te az életedben? Vagy csak hallottál róla? Vagy csak betanultad a hitvallás mondatait? Ismered-e úgy, mint aki neked is megbocsátott? Mint aki téged is képes újra és újra felemelni? Mint aki a te vétkeidet is Krisztus keresztjére vitte? Kicsoda olyan Isten, mint te? Van-e olyan Isten, mint te? Hát mondjuk együtt azt, hogy nincs. Senki nincs olyan, mint te. Senki más nem ismeri ennyire mélyen a vétkeinket, és mégis mellettünk marad, és utánunk fordul. Senki más nem ennyire igazságos, és mégis ennyire irgalmas. Senki más nem fizetett ilyen nagy árat azért, hogy bennünket visszafogadjon. Senki másnak nem telik abban kedve, hogy kegyelmet adjon. És ezért ne a bűneink mélységét nézzük, hanem azt az Istent, aki a tenger mélyére veti őket. Ne a szívünk változékonyságára építsünk, hanem az ő szövetségének hűségére. És akkor, amikor úgy érezzük, hogy a múltbeli tetteink, bűneink vádolnak, amikor a szégyenünk azt mondja, hogy számodra nincs többé kegyelem, akkor merjünk ebbe az ígéretbe kapaszkodni, hogy újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjének hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakik gazdagon bennünk, és mi jó gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: halljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk, hogy minden bűnünknél nagyobb a Te szereteted, és ezért bizalommal fordulhatunk hozzád. Tartsd meg egyházadat, és ajándékozz népednek evangéliumod békességét. Rombold le a bűn válaszfalait a benned hívők között. Szent lelked tegye hatékonnyá igédet, és segítse követeidet, hogy a lelki ajándékokkal a Te dicsőségedet keresve szolgáljunk.
1: Könyörgünk gyülekezetünkért, oszd meg a bűn közösséget romboló hatalmától. Töltsd be szívünket az üdvösség örömével, és add, hogy közönyünket legyőzve, áldozatos szeretettel forduljunk minden énséget szenvedő felé. Könyörgünk egyházunkért, és a harmadik barcasági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatáért. Áld meg, Urunk, az előkészületi munkákat, a szervezők életét. Légy mindazokkal, akik majd útra kelnek, hogy ezen az eseményen részt vehessenek. És add, hogy mind szervezők, mind résztvevők gazdagabban, feltöltődve térhessenek haza.
0: Eléd tárjuk életünk minden nyomorúságát, gondját, baját. Orvosold a bűn okozta testi-lelki szenvedést a családban és minden emberi közösségben. Szabadíts meg a káros szenvedélyek rabjait. Újítsd meg életüket, hogy cselekedeteiket a hűség és az önzetlen szeretet irányítsa.
1: Irgalmatba ajánljuk beteg, szomorú és aggódó testvéreinket. Gyógyítsd, oltalmazd és vigasztald őket. Emlékeztess bennünket, hogy a Te akaratod békesség és élet, és minden javukra van azoknak, akik szeretnek Téged. Állj a haldoklók és gyászolók mellé. Állj most a gyászolók mellé, akikkel együtt megemlékezünk a szeretett édesanyáról, nagymamáról, Csenán Etelka Bertáról, aki 4 éve távozott az élők köréből. Köszönjük neked életét, szeretetét, fáradtságot nem ismerő odaadását. Kérünk, vigasztald meg a rá emlékező gyászolókat.
0: Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért. Adj bölcsességet vezetőinknek, adj egyetértést és jó előmenetelt minden közös ügyben. Ébresz szívünkben felelősséget, hogy egymás jó példával segítsük, és szívesen munkáljuk embertársaink javát hivatásunkban, napi munkánkban.
1: Áld meg mindazokat a diákokat, akik holnaptól a képességvizsgára készülnek. Add, hogy tanulásuk, erőfeszítéseik gyümölcse beérjen, és meghozza a várt eredményt. Add, hogy ne félelemmel készüljenek vizsgázni, hanem a Te erősítő, bátorító lelked vezesse őket. Gondviselő jóságod maradjon velük és velünk, életünk minden napján. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk, és ne úgy bánj velünk, ahogyan bűneink miatt megérdemelnénk, hanem könyörülj rajtunk végtelen irgalmat szerint, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen.

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek, kiontatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Urunk, mennyei atyánk, a te fiad Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Vallást teszünk tiadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk poharát. Urunk, küldd le szent lelkedet, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Áld meg, Urunk, a kenyeret, és áld meg, Urunk, a kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a Jézus Krisztusnak valóságos teste ez, amely érettünk adatot? Ezért azt mondja a lélek és a mennyasszony a gyülekezet, jövel, Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus!
0: És a kion és a pohár, nem vajon a mi Urunk Jézus Krisztusunk valóságosan kiontatott véreje? Ezért azt mondja a lélek, a mennyasszony és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: Íme minden kész, gyertek az Úr megterített asztalához!
1: Az Úr Jézus Krisztusnak teste és vére őrizzen meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek. Amen.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld általa hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és könyörüljön rajtad. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.

Az elmúlt egy órában istentiszteletet sugároztunk, melyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Evangélikus Egyházközségben. Igét hirdetett kerékgyártó Imola lelkipásztor.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.

Hamarosan a jó hír következik, utána a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban. A 10 éves évfordulót ünneplő Kolozsvár Magyar Gyermekkórusáról hallhatják összeállításunkat. 14 óra 15 perckor versrovatunkat közvetítjük. 14 óra 25 perckor a zenélőköntős műsorunkba várja önöket Nagy Ibolya. Végül pedig, ahogy megszokhatták, a napájítatával zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy felhívhatnak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Jónás könyvének 2. részéből a 3. vers.

Pál írja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, 12. rész 9. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves évfordulót ünneplő Kolozsvár Magyar Gyermekkórusáról hallhatják összeállításunkat.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a 10 éves Kolozs Vár magyar gyermekkorusa kerül a középpontba. A születésnap apropóján stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabián Klára Zseike. Velük beszélgetünk az elmúlt évtizedről, a közös élményekről és a jövő terveiről. Először Takács Arankához fordulok, a gyermekkórus művészeti vezetőjéhez. Kicsit repüljünk vissza 10 évvel ezelőttre, hiszen akkor indult igazából útjának a gyermekkórus. Mesélnél kicsit a kezdetekről, hogy kinek az ötlete volt a kórus elindítása, illetve te ebben hogyan vállaltál szerepet?
1: Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk erről a véleményünk szerint csodálatos közösségi projektről, mert végül is az lett belőle. Volt egy helyzet végül is az operában. Én ott dolgoztam a marketing osztályon, és hát helyettesítettem valakit, és amiután ez a helyettesítés lejárt, akkor utána felmerült az, hogy milyen egyéb hasznos dolgot lehetne csinálni, amire az operának szüksége is van, és mégis közel is áll hozzám, mint személy. És az igazgató úrral sokszor beszéltük azt, hogy milyen jó lenne, vagy mennyire nagyon szeretné, hogyha ő mielőtt nyugdíjba megy, lenne az operának egy gyermekkórusa, vagy legalábbis lenne egy olyan magyar gyermekkórus, amely felvállalhatná azokat az opera részleteket, amelyeket eredetileg is gyermekkarra írtak, hogy nem mindig a felnőttekkel játsszák, mert az nem komoly operának néz az ki, amelyik ezt műveli. És én mondtam az igazgató úrnak, hogy hát én azelőtt is tanár voltam évekig, meg mi egymás nekem a gyermekkórust megalapítani, meg ilyesmi, az nem egy nehéz feladat, tehát ezt beszéltük mondjuk lehet év végén, vagy januárban, és akkor februárban már elkezdődött a toborzás. Megmondom őszintén, akkora lutri volt, tehát fogalmam sem volt, hogy hányan jönnek el. Erre az egészre 2 hét reklámozási idő volt. Tudom, hogy bejártuk szórólapokkal az iskolákat, meghirdettük, hogy lesz egy ilyen kezdeményezés, aki akar jönni, jöjjön. Nem tudtuk, hogy mit ígérünk, semmit nem tudtunk utóvégre, csak azt, hogy akarunk egy meghallgatást, és akarunk egy gyermekkórust, aztán meglátjuk, hogy van-e egyáltalán érdeklődő. Mert tényleg így gondoltuk, hogy van elég érdeklődő, hiszen Kolozsvár egy olyan város, ahol mindenki nagyon elfoglalt, tehát a legapróbb gyerektől a legnagyobbig. És meglepetésünkre több mint 100 gyerek jelentkezett az első meghallgatásra, ebből egy párat föl is vettünk. Persze az elejétől fogva vigyáztunk arra, hogy ne kössünk kompromisszum,

0: Tehát, hogy nem kapcsolatok alapján, semmi olyan alapján, ami nem egészséges, ne vegyünk föl senkit. Tehát a jó hallás, a jó énekhang, ugye, a jó ritmusérzék, a közösséghez való illeszkedés, tehát ezek voltak azok a feltételek, amik alapján már az elejétől is kiválogattuk a gyerekeket. És így indult útjára a gyermekkórus. Az operának a termeiben kaptunk helyet a próbákra, és így valahogy úgy alakult ki, mintha tényleg az operának a gyermekkórusa lennénk, de azért az évek folyamán, és már a legelső perctől fogva is megfogalmaztuk azt, hogy nem szeretnénk leragadni és beragadni sem egy intézmény mögé, sem semmi mögé, hanem ha már ezt megcsináltuk, akkor ez legyen valahogy a mindenkié, legyen tényleg egy olyan közösségi tér, egy olyan közösségi élmény, környezet, ahol hova bárki csatlakozhat, tehát hogy mindegy, hogy mennyire szegény vagy gazdag családból származik, mennyire intellektuális vagy nem intellektuális családból származik, tehát mindez nem számít, hanem a hang és az emberi részek számítottak nekünk. Elindult, és ma ott vagyunk, hogy 10 év alatt több mint 500 gyerek fordult meg a köreinkben, és van, aki már 10 éve itt van, van, aki már mindjárt 20 éves, és még mindig kórustag nem akarja ott hagyni a kórust, úgyhogy azt jelenti, hogy valamit csak jól csinálunk, hogyha itt maradtak és velünk vannak a gyerekek mai napig. Amikor megalakult a kórus, felmerült az, hogy ugye mi legyen a neve, mert nem lehet hivatalosan a Magyar Opera gyermekkórusa mindenféle törvényes meg egyéb szempont miatt, és sokat fontolgattuk otthon is nálam, és egyszer csak apukám azt mondja, hogy de miért ne legyen Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, hogyha úgyis így gondolkoztok. És én is úgy csak rávágtam, tényleg apu, hát Kolozsvári Magyar Gyermek, az nem gyermek, nem. Nem Kolozsvári, mert Kolozsvári azt jelenti, hogy egy a sok közül. Egy valamelyik a sok közül, de Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa. És hogyha Kolozsvár Magyar Gyermekkórus, az azt jelenti, hogy ez a tényleg a városi Erdély fővárosai, és ezt lehet persze nyelvtanilag is, meg értelmileg is, meg mindenféle szempontból elemezni, és akkor éreztem, hogy igazán, hogy ez mekkora nagy dolog lehet. Úgyhogy Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa lett. És hamarosan megvan az egyesületünk is, úgyhogy olyan tevékenységeket is tudunk folytatni, amelyekkel egyre jobban tudjuk fejleszteni ezt az egész projektet.
1: Az első próbára visszatérve, emlékszel, hogy milyen volt a legelső próba folyamat számodra?
0: Én nagyon emlékszem arra, hogy a legelején Kovács Dalmával kezdtük ezt az egészet, mert ugye megbeszéltük az igazgatóról, hogy jó lenne megszervezni ezt a kórust. Én meg is reklámoztam, arculat, ez az amaz, minden nagyon hamar megoldottunk ilyen technikai dolgot. Persze az igazgatónak nem jött, hogy elhiggye, hogy egy hónapon belül már meg is történt az első próba, mert március elején, vagy mikor volt az első. Hát olyan zöldfülűek voltunk, megmondom őszintén. Tényleg, hogy csak lelki szeretetből, felindultságból és nem tudom, naivságból hoztuk ezt az egészet létre. Nem tudtuk pontosan, hogy milyen énekeket, nem tudtuk pontosan, hogy mit kell kivezesse, kivezényelje ezt az egész kórus, de mondtuk, megcsináljuk. És akkor kiderült, hogy van egy ügyes lány, Kovács Dalma többek között, aki szeret gyerekekkel foglalkozni, karvezetést végzett, na így úgy amúgy, és akkor megkérte az igazgató úr, hogy nem-e lenne része ennek a projektnek. Persze én is sokat beszélgettem vele, megbeszéltük, mik legyenek a, hát, hogy mi alapján, ugye, milyen kritériumok alapján működjön ez az egész dolog, azok, amiket az előbb elmondtam nektek. És hát nagyon izgultunk. Nem tudtuk, hogy milyen lesz, nem tudtuk, hogy milyenek a gyerekek, tehát nem volt meg a kellő magabiztosságunk és önbizalmunk, ugye, mert ez egy nagyon kezdetleges dolog volt, de nagyon hamar erőre kaptunk, és tehát nem telt el, hát nem tudom, nem telt el 2 hónap, és április elején már egy kórus találkozóra voltunk meghívva, és már abban az évben Nagyenyeden volt egy országos kórus találkozó, ott is voltunk. Tórda Szent Lászlóra hívott Gutmann Emese, az volt talán az első, legelső fellépésünk. Tehát olyan hamar jöttek már a felkérések, hogy akkor, ha lettetek, akkor gyertek, legyen alkalmatok, amiért dolgozni, és ilyen kis kánonokkal kezdtük meg. Ilyen a nagyon alap dolgokkal, kétszólamú Kodály Bartók művekkel kezdtük az egészet, de érezték a gyerekek is azt a célt, azt az értelmet, hogy mi már itt vagyunk, már mindjárt megyünk, és mindjárt fellépünk, tehát ez fel se fogtuk, hogy ezek a lehetőségek mekkora nagy löketet adtak ennek az egésznek, hogy be tudjon indulni, és hát aztán lassan szájról szájra terjedt, az elején nem tudtuk, hogy csináljuk, úgyhogy évente tartottunk felvételét, rájöttünk arra, hogy ez egy nagy hiba, mert sosem szoknak össze eléggé a gyerekek, amit megtanultak, jövőre újra kell tanulni, úgyhogy fele a társaságnak unja a másik másik ugye még meg kell tanulja. Úgyhogy az évek folyamán nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk mi is a gyerekektől, abban, hogy hogy zajlódjanak a próbák, hogy milyen fajta énekeket tanuljunk, hogy azért van olyan munka is, amiben nincs akkora nagy, hogy mondjam, élvezet a munka folyamatban, mert ugye nehéz két vagy három szólamú műveket is tanulnak most már a gyerekek, de vannak olyanok is, amiket élvezünk, ugye azért hallgatnak a karvezetők a gyerekekre is, hogy mi a, hát a kívánság, vagy a hangulat, vagy, na, meg idővel pedig azt is ugye egyensúlyba kellett hozzuk, hogy elindult egy olyan trend, mint hogyha itt most mindenki csak musicaleket énekel, meg mi egymás, és mi nagyon vissza kellett hozzuk azért az alapokhoz ezt az egész, hát mentalitást, hangulatot, de úgy a gyerekek, mint a szülők fejében is, hiszen ez a kórus, ez nem egy musical kórus, tehát a musical tud énekelni tényleg bárki, akinek hangja van. Az egy egyszólamú dolog, elég egyszerű dolog, megy, ha van kicsi tehetséged mozogni, ez az amaz, akkor kész, benne vagy, és de két-három szólamú komoly műveket, ugye, a cappella műveket, vagy akár könnyedebb műfajú, de több szólamú műveket nem tud akárki elénekelni. Csak a zeneiskolások, mert nekik ez szakmája, ugye, és egyébként meg nagyon kevés olyan kórus van, amelyik komoly műveket egy nagyon magas szinten tudjon nyújtani, ugye azoknak, akik eljönnek az előadásainkra, és akik szeretik ezt a kóruszenei világot. Idővel aztán csatlakozott ugye Kálló Krisztián, mert Kovács Dalma elment, ő is szülési szabadságra, de továbbra is együttműködünk vele. Majd aztán annyira nőtt a gyerek létszám, hogy Krisztián szegény már olyan pillanatban nem bírta, hogy ott volt, hogy csak egy csoport volt, 60 tagú, már azt mondta, nem bírom, tehát muszáj valamit csináljunk, mert 60 gyerekkel azért tényleg nem lehet bírni. Tehát azért mondom, hogy így lépésről lépésre tanultuk meg, hogy mit kell csinálni, ezt bevalljuk már, hogy része történetnek, ugye, hogy közösen növünk és tanulunk és fejlődünk. Akkor lett két csoport, csak kicsikkel, utána kicsik annyira megnőttek, hogy már nem talált a 6 éves, a 7 éves, a 14-5 évessel, ugye valahogy sehogy nem néz ki, meg sehogy nem talál. Akkor eldöntöttük, hogy két csoportot hozunk létre, mármint egy harmadikat, mert mondtam, hogy az első ugye fel lett osztva, és akkor így lett egy ifjúsági kórus is, a nagyobb gyerekekkel, meg azokkal, akik nem akarnak már elmenni. Ne is menjenek, mondtam, maradjanak, ameddig jól esik. És így bekerült aztán Fábián Apolka. Krisztián foglalkozik a gyermekkórussal, meg sok minden egyébbel. Apolka pedig tanít a zeneiskolában, kórust mármint, és csatlakozott, hogy az ifjúsági kórust átvegye, úgyhogy mi konkrétan most két nagyon komoly csoporttal dolgozunk, két 35-35 személyes csoporttal, ez teljesen véletlen, hogy ennyire pontos. A nagyobbak, akik ahol 11-től 20 éves korig vannak, de nagyon jól összetalálnak egyébként, mert egy kiváló jó hangulat van, és vannak a kisebbek, a 6 évestől egészen a 11-12 évesig, attól függ, hogy ki melyik érettségi szintbe illik bele, és így dolgozunk, és így hoztuk össze azt a 10 éves évfordulót, amelyre megmondom őszintén, nagyon-nagyon büszke vagyok, mert hosszú éveknek a munkája abszolút csodálatos csengett abban a Farkas utcai református templomon. Talán ennél méltóbb helye nem is lehetett volna az ünnepségünknek, mint ebben az erdélyi fejedelmekkel teli csodálatos templomban.
1: Ebben a 10 évben melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek, illetve mi volt a legnagyobb kihívás?
0: Jó, új kihívás talán az volt, és mai napig is talán az a legnagyobb kihívás, hogy tartsd össze egy olyan gyereksereget, amely egy olyan környezetben nő fel, ahol rengeteg lehetőség áll eléjük, miért kórusra jöjjön, és miért nem máshova menjen, ugye? Tehát valami miatt érdekessé kell tegyük ezt a környezetet ahhoz, hogy ők ide szeressenek jönni. Mi úgy érezzük, hogy egyre jobban megtaláljuk ezt az utat, mert egyre jobban nyitottunk mi is, mint felnőttek, a gyerekek vagy fiatalok iránt, és egyre több kölcsönös bizalom van bennünk, ugye? Tehát így egymás iránt, és úgy érzem, hogy ennek a kialakítása talán a legnagyobb kihívás. Tehát ugyanúgy, amikor elmegyünk kirándulni, ugye hárman szoktunk menni, Krisztián, Apolka meg én, mint felnőttek, néha még jön egy szülő is, attól függ, hogy hány napra hogy megyünk, és az, hogy a szülők engedik a gyerekeket velünk, ugye 6-7 éves gyerekeket először elmenni otthonról, ugye soha nem aludtak, lehet még külön ágyba se, de azért elengedik velünk sátorozni, vagy elengedik velünk, tudom én, olyan kirándulásokra, ahol tornatermekben matracokon alszunk, meg mi egymást, ez egy olyan bizalmi helyzet, ami nem csak, hogy megtisztel, de kihívással jár. És ugyanakkor azt is nagyon fontosnak vélem, hogy egyre inkább elkezdtünk foglalkozni a szülőkkel is, és a továbbiakban majd ez is cél lesz, hogy a szülők körében is közösséget szervezzünk, mert úgy érezzük, hogy nekik is igényük van arra, hogy bár egyszer egy hónapban, vagy néha találkozzanak, beszélgessenek, ismerkedjenek, és hát a kihívás ez, hogy csinálod, hogy működjön ez az egész dolog, és vonzó legyen. Vannak olyanok persze, akik kiszálltak az idők folyamán, mert nem találták jónak a környezetet, vagy úgy gondolták, a mi nevelési módunk nem egyezik meg az ők nevelési módjukkal. Nehéz kihívás az, hogy fegyelmezzél a 2026-ban, amikor már majdnem, hogy csúnyán ránézni sem szabad valakire, mert mindjárt feljelent. Tehát, hogy megvannak azért a kihívásai és félelmei ennek az egész folyamatnak, de mi bátran állunk szembe. Mérföldkövek, mindenképp a kezdetek, mindenképp azok a váltások, amikor kerestük az új embereket, mikor Dalma elment, és akkor nem tudtuk, hogy ki legyen a következő, és akkor küldte jó Isten nekünk Krisztiánt, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Akkor mérföldkő volt a COVID, amikor nem tudtunk ugye sem találkozni, de nem tudtunk felvételiket se szervezni. Ez egy olyan probléma volt nekünk, ami nem is probléma, hanem egy tényleg az a pont volt, és az a kihívás, ahol megéreztük igazán, hogy a mi munkánknak van értelme olyan szempontból, hogy a gyermekek hűségesek maradtak, bemaradtak a kórusba, annak ellenére, hogy ugye, vagy két évig, vagy három évig majdnem nem is volt felvételi. A 70 akárhány gyerekből lett egy olyan stabil 30, és az a 30 gyerek, az tényleg végigjárt a COVID időben, volt ugye Mozart opera bemutató, abban az időben voltak még más olyan projektek is, ahol, ja igen, voltunk Bukarestbe, opera fesztiválon a gyerekekkel, a Bukaresti Operaháznak a fesztiválján vettünk részt a Ravel operákkal, azzal a kis mag gyermekkel, amelyik megmaradt a nagy csoportból. Tehát. És ezt újraéleszteni, és újra indítani, ugye, na, az volt megint egy kihívás. Amit úgy érzem, hogy most kezdett beírni. Tehát, hogy most van az az év, amikor egyre könnyebb tanítani, jól összeszoktak a gyerekek egymással, és visszakovácsolódott az az erős összetartó közösség, ahol nem kell könyörögni a gyereknek a gyere próbára, hanem alig van hiányzó a próbákon.
1: Idén milyen célokat és terveket tűztetek magatok elé?
0: Hogy is van, ember tervez, Isten végez, hogy egy terv van bőven, az év végén majd meglátjuk, hogy ebből mit sikerült megvalósítani. Hát mindenképp az első nagy lépés volt a 10 éves évforduló, amire még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok, arra is, ahogy szólt, arra is, ahogy megszerveztük, arra is, ahogy a gyerekek előtte, utána viselkedtek, ahogy utána bulisztunk a gyerekekkel és a szülőkkel, és még jobb, nem tudom, társaság kovácsolódott, és nagyon-nagyon kellett nekünk valahogy ez az ünnepség. Utána pedig a Magyar Napokon bemutatjuk a weboldalt, most már végre 10 év után megcsináltuk a weboldalt, ami majdnem olyan lesz, mint egy enciklopédia, tehát annyira alapos, és annyira minden ott lesz, hogy ha valaki valaha tanulmányt akar írni erről a kórusról, akkor ott mindent meg fog kapni, archívumot is, és abszolút mindenfélét. Úgyhogy ez lesz ez a bemutató, valamint egy kiállítás, egy ilyen panós kiállítás az opera előtt a Magyar Napokon, még nem tudjuk pontosan hányadikán, valószínűleg 16-án, de meglátjuk. Továbbá a gyerekek szerepelnek több musicalben, és ez is persze fölvesz az időnkből, ezért, na, lemondunk valamiről, de csinálunk ugye akkor az operába, vagy a színházban éppen egyéb projekteket, és a kiállítás és a bemutató után pedig ugye részt vesznek a gyerekek a Magyar Napokon a Valahol Európa musicalben, a főtéren, valamint a színházban, az Abigail előadásban. Szeptemberben pedig a mi saját musicalünket, amit nekünk írtak, mármint a gyermekkórusnak írtak, azt fogjuk bemutatni, szeptember 20-ára van tervezve ez a bemutató, Fidibus Maximus csodaiskolája, úgyhogy nagyon Novák Péter fogja rendezni, pont jövő héten lesz a meghallgatás, hogy ki milyen szerepbe kerül, úgyhogy komolyan dolgozunk ezen. Csergő Domokos írta nekünk ezt a musicalt, hát Domi nekünk jó barátunk, ugye régi együttműködőnk, meg eddig is írtak gyerekek sziluettekben, meg egyéb projektekben is együttműködtek vele, nagyon-nagyon szép zenét írt, nagyon kortárs, vagány musicalt írt, úgy érezzük, úgyhogy Novák Péter, mikor kezdi a munkát, alig várjuk, hogy lássuk, hogy mi lesz lesz belőle. Október elején az Abigail előadás Debrecenbe utazik, amelyben ugye 17 gyermek szerepel tőlünk is, és rögtön utána, azon a hétvégén Csíkszeredába megy a Valahol Európában musical, úgyhogy ezek a nagy terveink az idei évre. Ha még lehetőségünk lesz nekünk is turnézni, és energiánk lesz, elvinni a saját musicalünket még idén novemberbe vagy decemberbe valahova, ez a része az, amikor mi tervezünk, és majd meglátjuk, hogy a Jóisten hogy akarja.
1: Milyen időközönként szoktatok felvételit hirdetni?
0: Hát ez egy jó kérdés. Az elején elkövettük azt a hibát, hogy majdnem évente. Ez nagyon megnehezítette a munkát, és a tapasztalattal jött az, hogy lecsökkentettük 2 évente, most pedig, hogy egy nagyon-nagyon jó csoport van a kicsiknél is, a nagyoknál is, úgy érezzük, hogy szeptemberben nem tartunk felvételit. Tehát ez valahogy a helyzet hozza, hogy mikor van felvételi. Tehát, hogy egy kicsit rászoktak az emberek egy időbe, hogy így minden szeptemberben van felvételi, és emiatt mi saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, ahogy mondtam, és a gyerekek unták, mert mindig újra kellett tanulni, akkor ezért volt olyan, aki kilépett, mert ha unja, akkor miért jöjjön. Tehát nagyon sok mindent kellett elemezzünk, most pedig az van, hogy szeptembertől nem lesz felvételi, hanem ezzel a csoporttal még megyünk legalább egy évet, meglátjuk a nagy csoport hányan fognak, hát mármint kor miatt, vagy azért, mert éppen felvételiznek, vagy máshova mennek, vagy mit tudom én, kimaradni, és ha szükséges, akkor esetleg a nagy csoportba tartunk felvételét, de már többet nem fogunk olyat, mint régebb, hogy bárkit felvettünk, akinek jó hangja volt, jó hallása és ritmus érzéke. Ha ürül hely, hál' Istennek ott tartunk, akkor majd azokra a helyekre fölveszünk pár embert. Mert van egy határ, és van egy limit, amivel lehet jól dolgozni. Mert amikor már 40-50 fős egy csoport, akkor azt már nagyon nehéz koordinálni és kordában tartani. Úgyhogy ez így tökéletes, ahogy most van. Felvételi, ha nem jövőre, jövő után lehet, vagy nem tudom. Majd megtudja, ki érdeklődik.
1: És akkor a felvételit az új honlapon...
0: Hát nem csak a honlapon, hanem kiszoktuk reklámozni iskolákban, rádiókban, az Opera honlapjára mindig felkerül, hogy most meghallgatás van. Nekem az a tapasztalatom, hogyha kiírod egy hónappal azelőtt, akkor teljesen fölösleges, mert elfelejtik az emberek, ezért mindent maximum egy héttel, max. 2-vel előtte reklámozok, mert akkor friss, és akkor valakit érdekel, eljön, és ha nem, úgy se jön el, úgyhogy na, majd kövessék 2 év múlva, de szeptemberben biztos nem lesz felvételi.
1: Az elmúlt percekben Takács Arankával, a kórus művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: Az előzőekben a Kolozsvár magyar gyermekkórusát hallották. A következőkben Káló Krisztiánt hallhatják, aki 2017 óta karnagy a kórusban.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Én már egy egészen olajozott gépezetbe érkeztem, amikor átvettem a kórust Derekovács Dalmától 2017 októberétől, és emlékszem, hogy az első próba előtt azért volt egy kis izgalom, hogy vajon ezt hogyan fogom meglépni, hiszen akkor voltam friss mesteris végzős, akkor fejeztem be a mesterit, és hát nyilván egy nagyon szép felkérés volt, örültem annak, hogy a szakmában dolgozhatok, vezényelhetek, karvezetést végeztem, és ez egy nagyon szép felkérés volt, és persze előtte gondolkodtam, hogy hát vajon hogy fogok dolgozni ennyi gyerekkel, mert ugye az egyetemen volt tanári gyakorlat, és akkor elmentünk a zeneiskolába, és tanítottunk, tehát kipróbáltuk, milyen egy osztály előtt tanítani, és ott lenni velük, de más az, amikor egy kórust vezetsz, és nem iskolai keretek között. Úgyhogy ez egy eléggé nagy izgalom volt az első próba előtt, és aztán emlékszem, hogy már az első 5 percben is sikerült megnyugodni. Láttam, hogy a gyerekek is kedvesen fogadnak. Én is próbáltam nem túl szigorú lenni, de nem túl laza sem, mert ugye azért mégiscsak valamennyire kell fegyelmezni, és össze kell tartani a csoportot, hogy aztán egy jó próba folyamat, vagy jó próba alakuljon ki.
0: Egy szokványos próba folyamat hogyan szokott nálatok kinézni?
1: Ez attól függ, hogy mire készülünk. Nyilván, hogyha egy opera bemutató van, akkor a társulattal együtt ez akár 6 hétbe, vagy 2-3 hónapba is beletelhet, attól függ, hogy mennyire bonyolult a mű, illetve attól is függ, hogy mennyi időt kapunk a színpadon. Nálunk általában az első lépés ilyenkor, hogy ugye én elkérem a partitúrát, tanulmányozom, hogyha olyan szöveg van, ami nem magyarul van, tehát lefordítom, megnézem, és aztán már úgy megyek az első próbára, hogy próbáljuk már egyből szöveggel megtanulni, és minél hatékonyabban már az első perctől úgy megtanítani, hogy az már, amikor a színpadon is meg kell szólaljon, az helyes és partitúrához hű legyen. Amikor egy koncertre készülünk, az teljesen más, ott merítünk a repertoárból, amit ugye már az évek alatt felépítettünk. Ez is tulajdonképpen egy kihívás volt, amikor átvettem Dalmától a kórus, hiszen megpróbáltam ugyanazt a vonalat vagy irányvonalat továbbvinni, amit ő megkezdett az a cappella művekkel, Kodály, Bárdos, Selmeci műveket tanított a gyermekeknek. Én is próbáltam ezt a zene irányt továbbvinni, hiszen nagyon fontos a zenei fejlődés hallás szempontjából, hogy gyerekek a cappella műveket énekeljenek, hiszen tulajdonképpen ez a kórus művészetnek az alapja, és ezek az igazi gyöngyszemek. Nyilván nagyon szeretjük az operát, és szerintem nem titok az, hogy a gyermekeknek, vagy a gyerekeknek és a kórusnak ez az egyik, úgymond, szívecsicske projekt. Nagyon, nagyon szeretjük, én is nagyon szeretem, és nagyon jó érzés, amikor látom rajtuk, hogy mennyire ügyesen csinálják ezt végig, mennyire nagy lelkesedéssel csinálják, és prioritás az életükben, az opera és a kórus is.
0: Hetente szoktatok összeülni próbákra, vagy 2 hetente, vagy amikor esetleg valami koncert jön, vagy előadás?
1: Rendszeresen próbálunk minden héten, a kicsi csoportnak kedden van, az ifjúsági kórusnak pénteken, tehát egy rendszeres próba folyamat van mindig. Nyilván, amikor készülünk egy koncertre, kórushangversenyre, operára, akkor több próbát is beiktatunk, hogy minél jobban tudjunk haladni, és minél jobban fel tudjunk készülni a meghívásokra.
0: Szerinted könnyebb vagy nehezebb gyerekekkel foglalkozni, mint például felnőttekkel?
1: Nehezebb gyerekekkel foglalkozni. Már csak azért is, mert nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát ezen dolgozni kell, hogy ugye egy próba úgy zajlódjon, hogy amellett, hogy megtanítom nekik az énekeket, vagy megtanuljuk közösen az énekeket, hiszen ők is segítenek nekünk, otthon is tanulnak, amikor kiadjuk a kottákat, ők is segítenek nekünk azzal, hogy megtanulják már előre akár a szöveget, akár a dallamot. De kihívás abból a szempontból, hogy állandó figyelem kell legyen, tehát hogy az a figyelem, az ne lankadjon 10 perc után. Ugye a próbának az első fele az abból áll, hogy van egy bemelegítő. Utána kezdjük, én általában azt szoktam csinálni, hogy ha új műről van szó, akkor a próba első felében tanítom meg, mivel tudom, hogy ott több a figyelem, olyankor több a figyelem. De nyilván, amikor jön a szünet, és aztán következik a próbának a második fele, ott már egy kicsit azért nehezebb, mikor ugye a gyerekek bejönnek a szünetből, ugye a figyelmük egy kicsit elkalandozott, na olyankor egy kicsit nehezebb, hogy újból visszatérjünk, és ilyenkor nyilván kell egy kicsit több lendülettel folytatni.
0: Van olyan alkalom vagy dolog, amikor nem te tanítasz valamit a gyerekeknek, hanem ők tanítanak neked?
1: Vannak ilyen dolgok, nyilván amellett, hogy nagyon sokszor viccelünk, meg én tanulok meg néhány kifejezést a gyerekektől, amelyeket én már nem tudok, vagy nem vagyok benne. De nyilván tanulok tőlük fegyelmezettséget, tanulok tőlük figyelmet, és odaadást, hiszen annyira nagy lelkesedéssel tudják ezt végigcsinálni, hogy ez valami hihetetlen, amikor egy projekt, amin dolgozunk egy vagy két hónapig, és megszületik a színpadon, vagy megszületik egy koncerthelyszínen, az mérhetetlen büszkeséggel tölt el minket, hiszen tényleg ez rajtunk, és főleg rajtuk múlik. Mert hogy ők hozzák ebbe a lelkesedést a miénk mellett, a mosolyt, a boldogságot, és a kitartást, mert ez tényleg arról szól, legalábbis az én olvasatomban, arról szól, hogyha mi ezt úgy akarjuk, hogy ez jól működjön, és hosszú távon működjön, akkor szükségünk van arra, hogy a gyerekek is ezt komolyan vegyék. És nagyon komolyan veszik, tényleg egy olyan csapattal dolgozunk, akikre végtelenül büszkék vagyunk.
0: Ki izgul jobban egy fellépés előtt, a gyerek vagy a karnagy?
1: Szerintem mondhatom azt, hogy mindenki, mi is, és a gyerekek is, mert látszik ez akár a koncert közben is, koncert előtt is, azért megvan az izgalom, megvan a tétje, ugye. Most volt ugye legutóbb a 10 éves koncertünk. Éreztük, hogy ott azért megvannak ezek a kicsi feszültségek, illetve megvan az a, ugye megvolt a tétje, hogy ezt tényleg a 10 évre feltettük a koronát, és megünnepeltük azt, hogy mi 10 éven keresztül jelen voltunk, és ugye ezzel is jeleztük, hogy jelen szeretnénk maradni, és még többet egyre fölfelé.
0: Az elmúlt percekben Káló Krisztiánnal beszélgettünk, a kórus egyik karnagyával.

0: A következő percekben a két kórustagot hallhatják, Szőlősi Rebekát és Kaszabian Klára Zsaikét.
1: Mióta vagytok kórustagok?
2: Köszönjük szépen mi is a meghívást, hogy itt lehetünk. Én már a legelejétől itt vagyok, veterán tag vagyok.
3: Én 5 éve járok a kórusba.
1: Ti is emlékeztek, hogy milyen volt az első próba? Féltetek, izgultatok, hogy egy új közösségbe kerültetek? Illetve milyen érzés volt ott lenni a próbán?
2: Hát számomra kicsit furcsa volt. Nagyon sok idegen gyermek között énekelni, és ott lenni, ülni. Nem ismertem még senkit. Hamar összebarátkoztunk, megtaláltuk a közös hangot, és az énekek úgy összekapcsoltak minket, és volt valami közös, ami tudtunk aztán kamatoztatni, vagy nem tudom.
3: Nekem pár osztálytársam járt még a kórusba előttem, úgyhogy amikor először beléptem próbára, akkor voltak ismerős arcok, de több volt, akit nem ismertem. És az az igazság, hogy nagyon izgultam, mert olyan vagánynak szólt ez az egész, hogy gyerekkórus, egy csomó kisgyerek meg nagygyerek együtt énekel. Azért izgultam, de nagyon-nagyon hamar összebarátkoztunk mindenkivel, és nagyon hamar befogadtak, és mindenki mást is nagyon jól összebarátkoztunk mind.
1: És igazából a szüleitek mutatták, hogy van ez a kórus lehetőség, vagy igazából ti akartatok menni, mert tegyük fel, szerettek énekelni, és megkaptátok a lehetőséget, ahol ezt tudjátok kamatoztatni?
2: Én már kisebb korom óta tanulom a zenét, és ha jól emlékszem, akkor egy rokonunk reklámozta, hogy né, lesz ez a gyerekkórus, és hogy milyen vagány lenne, ha jelentkeznénk és énekelnénk, és akkor anyukám mondta, és úgy voltam vele, jó, vágjunk bele, valami jó csak lesz, és hát jó lett.
3: Nekem a barátaim meséltek róla nagyon sokat, és én is nagyon, én zenéskolás vagyok 0. óta, úgyhogy a zene nagyon fontos nekem, és mivel a barátaim mesélték, ezért amilyen vagánynak szólt, én is akartam menni.
1: Akkor jól értem, hogy mind a ketten valamilyen operás vagy színházi előadásba benne vagytok? De tudtok mesélni egy kicsit, hogy milyen volt az az alkalom, az az első alkalom, amikor nem koncerten léptetek fel, hanem egy nagy színpadon? És milyen volt a próba folyamat számotokra?
2: Az első opera, amiben szerepeltem, az a Carmen opera. Az nagyon-nagyon vagány volt, ott minden szintén friss volt, és nehezen tanultuk az éneket, mert ugye idegen nyelv volt, meg minden, de vagány volt színpadon lenni, és ott kisebbek közé tartoztam, ezért elsősorban is kerültem, szóval jó volt, és nagy élmény volt számomra. Azután is sok operába, Otellóba is szerepeltünk, meg Bohém életbe, Ravelnek a Gyermek és Varázslat című operájába is, és még számtalan operába.
3: Nekem is a Carmen volt az első opera fellépésem, és jaj, nagyon vagány volt. Annyira élveztem, hogyha jól emlékszek, voltak öltözött, nem? Jaj, olyan jó érzés volt felöltözni, és kimenni oda a kórustársaimmal, és ott fellépni, és átélni az egész iskolás szerepet. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó. Valahol Európában is szerepeltünk, és az Abigailben is pár.
1: És az Abigailben például nehéz, hogy igazából van koreográfia is, azt is meg kellett tanulni, illetve elég sokan vagytok a színpadon, közbe kell figyelni egymásra, kell figyelni a koreográfiára, illetve az énekekre is.
3: Hát amúgy szerintem nagyon sokat fejlődtünk az elejétől. Volt rá adva jó sok idő, hogy ezt így sikerüljön beépíteni magunkba, de szerintem nagyon jól sikerült a végére egyberakni mindent, hogy ugye a koreográfiát, az énekkel, a jeleneteket, mindent így. Az elején újdonság volt nagyon, mert ilyen sok szerepünk még talán egy előadásban sem volt még. Ezért nehéz volt, de megszoktuk, és most már egész jól megy.
1: Előadások előtt vagy koncertek előtt szokott lámpalázatok lenni?
3: Nagyon sok.
2: Szokott, igen. Mindig izgulunk, mert sokat készülünk, és nem tudjuk, hogy a felhagyunk készülve rendesen, vagy eleget készültünk rá, de aztán végére minden jól sikerül, és mindig kell egy kis izgulás ahhoz, hogy jól sikerüljön, szóval.
1: Tehát ahogy feléptek a színpadra, akkor ez az izgulás már így tovasszál, ahogy meglátjátok a nézőket, vagy a színpadnak a deszkáit?
2: Van egy ilyen szabály nálunk, hogy a nézőket nem szabad nézzük, csak a karnagyot. Ezért, ahogy beállunk színpadra és ránézünk a karnagyra, ott már minden így élesbe megy, és akkor ott elkezdődik minden, és aztán csak a végén jövünk rá, hogy hú, ez lejárt, és mennyire jó volt.
1: Van olyan dolog, amiben megváltoztatok, hogy kórustagok lettetek az évek folyamán?
3: Én úgy érzem magamon, hogy nagyon kinyíltam a kórus segítségével, mind zeneileg, mind személyileg. Nagyon-nagyon sokat változtam a jó irányba, szerintem, mert ugye a sok barát is segített ebben, és a kórus próbák is minden a jó irányba vezetett.
2: Én is mondhatom, hogy a barátok miatt is változtam, meg úgy sokkal fegyelmezettebb és felelősségteljesebb lettem így a kórus évek során. Sokat tanultunk egymástól, és mondhatom, hogy egymást neveltük egyféleképpen a zenében is, és úgy a valódi életben is.
1: El tudjátok képzelni, hogy felnőttként, miután például leérettségiztetek, akkor tegyük fel zene, vagy opera, vagy színházi világba kerültök, tehát ott szeretnétek dolgozni, vagy ilyen egyetemre menni?
2: Én vagyok az első a kórusból, aki érettségi után is tagja a kórusnak, és a zeneegyetemet választottam a zeneművészetit a Bábesbolyain, és egy mérföldkő ez nekem az életemben. Nagyon-nagyon szeretem, és én is tovább szeretném adni a zenét a kisebb generációknak, mert tudom, hogy nagyon jó, és sok örömet hoz. Volt már alkalmam helyettesíteni Apolkát és Krisztiánt is próbákon, és nagyon-nagyon vagány volt ott. Hát azokat a gyerekeket, akiket már régebb óta ismerek, őket tanítani, vagy igazából velük gyakorolni, meg úgy belelátni, hogy milyen lehetne, ha egyszer majd valamilyen szép napon én is ott állhassak, és nem csak helyettesítőként, hanem mint karnagyként, vagy karvezetőként. És hát kaptam egy nagy megbízottást, hogy a 10 éves koncertünkön az egyik művet, amit énekeltünk, azt én vezényelhettem, és egy templom, és egy nagyon vagány kórus előtt az egyik legjobb élmény volt az életemben. Rövidecske volt a mű, de olyan mértvöltkő volt az életemben, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyire bíznak bennem, és hogy ezt megcsinálhattam, és hogy figyeltek rám a többiek is, és ők is együttműködtek velem, mert végül is a kórusnak a lényege az együttműködés és az odaadás. És ezért szeretnék továbbra is zenével és kórusokkal foglalkozni.
3: Én teljesen el tudom magamat képzelni felnőttként az operában vagy a színházban, mindenképp zenében, ugye zeneiskola után is nehéz lenne kiiktatni, hogyha esetleg szeretném is, de biztos, hogy nem fogom, és nem is akarom. Úgyhogy mindenképp tisztán látom magamat valahol ezekben a körökben. Lehetőségem volt fellépni a Báthory Erzsébet musicalben. Hát nagyon-nagyon különleges volt számomra a színpadon állni és énekelni olyan sok ember előtt. A próba folyamatok alatt hát nagyon nagynak éreztem, és nagyon nagy is amúgy maga, hogy ez megtörtént. Egy kicsit nagyobbnak éreztem, mint amekkorát én tudtam volna bírni, de végül kiderült, hogy elbírtam, és hogy sokkal többre is képes lehetnék, annak ellenére, hogy én nem éreztem úgy magamat, és nagyon szépen sikerült, szerintem. Nagyon büszkék vagyunk rám mindannyian, és nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát felejthetetlen volt.
1: A későbbiekben, hogyha lesz felvételi hirdetve, akkor mit üzennétek azoknak a gyerekeknek, akik egyáltalán így elkezdik fontolgatni, hogy tegyük fel, kórustagok legyenek, vagy egyáltalán, hogy énekelni szeretnének?
2: Hát azt tudnám mondani, hogy ez az egyik legjobb döntésük lesz. Ha oda teszik magukat, akkor nagyon-nagyon megszeretik, és nyilván kell egy kis fegyelmezettség úgy nekik, maguknak is, de azt biztos nem fogják megbánni, hogyha csatlakoznak a kórusunkhoz.
3: Én azt üzenném nekik, hogy jöjjenek bátran, hogy élvezzék az egészet, mert nagyon-nagyon jó lehetőség és jó társaság. Mindenképp biztos vagyok benne, hogy sok barátot fog megszerezni, és hogy előre viszi őket majd a zene.
1: Még lenne hozzátok egy utolsó kérdésem, ami eszembe jutott, hogy a közösségben, a kórus közösségben nagyon támogatjátok egymást, például nem csak amikor koncertek vannak, amikor próbáltok, hanem mint a magánéletben. Tehát, hogy például próbák után ki szoktatok járni, ti szoktatok valahova kirándulni, tegyük fel.
2: Igen, a mindennapi életben is többet találkozunk, meg a legszorosabb barátságaink itt a kórusban vannak, és nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok időt töltünk egymással, egymáshoz megyünk, és ott játszunk, filmet nézünk, valamikor ott gyakoroljuk együtt az énekeket, amiket próbálunk.

0: nagyon vagányak szoktak lenni. Elmegyünk valahova, és pár éjszakát együtt töltünk, ott alszunk, és nagyon segít közelebb kerülni egymáshoz, mert nem csak ott vagyunk a próbateremben, ahol minden héten találkozunk, és együtt énekelünk a megszokott helyzetben, hanem egy kicsit relaxálva töltjük az időt együtt, ami segít sokat. És nagyon-nagyon sokat énekelünk, igen. Még akkor is, hogyha nem muszáj.
1: Szőlősi Rebekát és Kassabian Klára zseikét hallották.

0: A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves Kolozsvár Magyar Gyermek Kórusáról szóló összeállításunkat hallották. A stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabján Klára Zseike.
1: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 21-én vasárnap déli műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged.

Adásunk utolsó órájában hamarosan versrovatunkat közvetítjük, utána pedig zenélőköntös műsorunkkal jelentkezik Nagy Ibolya. Végül pedig a napáhítatával zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem az utolsó órában is.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, vagy hívhatnak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, ittam ott csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden napot leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.

Versrovatunkat hallották, melyben a Lábnyomok című költeményt hallgattuk meg. A hallei, hamburgi vagy londoni Bach fiúk virágzó szellemi központokról kapták nevük mellé a megkülönböztető jelzőt. A zenélő köntös mai főszereplője a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach. Élete 4,5 évtizedét töltötte egy jelentéktelennek tűnő helyen, ahol azonban az ott élő vagy átmenetileg megforduló felvilágosult szellemek fontos eszmetörténeti és művészeti áramlatok csíráit ültették el. Szerkesztő Nagyi Bolya.

0: Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy hallei Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach és Johann Christian a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg-Lippe gróf bückeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompa kedvelő vagy másképpen fényes Eszterházy Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg-Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadóháborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építtetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bückeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi vár. A neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből 2 oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Mária és Lázár duettjének részletét hallottuk Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámasztása című oratóriumából. A mű szövegét Herder írta, aki egyike volt a Sturm und Drang nevű mozgalom vezéralakjainak. Magyarra vihar és vágynak is fordítják, főbb eszméi az egyén szabadsága, az ösztönök és a spontaneitás felszabadítása voltak. Herder alkotta meg a népszellem fogalmát, és az ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az államigazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tiavoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydnt és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ezt az A vous dire je m'aime francia dalocska témájára írt variációi, amelyek ugyanakkor csembaló játékának virtuozitása felől sem hagynak kétséget.

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az Abu Dirge Maman témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélőköntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei műsorunkat hallották Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a napáhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Kegyelemben és bizalomban élni. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Máté evangéliuma, 25. fejezet, 23. verse.

Ma Janet B. Edwards, Észak-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Szeretek csendben ülni a mi kis templomunkban az Isten tisztelet előtt. A napfény átszűrődik a gyönyörű ólomüveg ablakokon, amelyek az evangéliumok történeteit ábrázolják. Réges-régen az ilyen műalkotások segítettek az olvasni nem tudó embereknek megismerni és emlékezni Jézus történeteire. Ma is arra késztetnek, hogy elgondolkodjak az életemre vonatkozó üzeneteiken. Egyik vasárnap a szokásos helyemen ültem a tékozdó fiú és a jó és hű szolga példázatát ábrázoló ablakok között. Megfigyeltem, hogy mindkét történetben a főszereplőket befogadják és átölelik. Az egyik megbocsátást nyer a múltbeli hibáiért, míg a másik elismerést a helyes döntéseiért. Elgondolkodtam, hogy Jézus szolgálatára élni gyakran küzdelem. Minden nap újra kell kezdenünk, hálát adva Isten kegyelméért, és a lélek által Isten segítségét kell kérnünk, hogy szeressük őt és egymást. Ez nem mindig könnyű. Nagyon remélem, hogy hallani fogom ezeket a szavakat Jézustól. Jól van, jó és hű szolgám. De hálás vagyok az Úr irgalmáért és megbocsátásáért, amit a tékozló fiú történetében látok. Úgy igyekezhetek szolgálni az Urat, hogy másoknak is irgalmat és megbocsátást nyújtok.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts, hogy irgalmat és megbocsátást nyújthassunk másoknak, miközben kegyelmetre emlékezünk. Ámen.

Igyekszem Istent szolgálni, és hálás leszek az ő irgalmáért. Vaja ezt Janet B. Edwards, Észak-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Na imádkozzunk hálával Isten kegyelméért!

Lassan műsoridőnk a végéhez ér, de hallgathatnak továbbra is minket online a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Holnap hajnalban 3 órakor homokóra adásunkba is szeretettel várom Önöket, ahol majd az első órában Isten tiszteletet sugárzunk, a második órában meghallgatjuk a napáhítatát, illetve kalendáriumot lapozunk, és ünnepeltjeinket is köszöntjük. Az utolsó órában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk meg. A példabeszédek könyvének 4. fejezetének 11. versével búcsúzom Önöktől, amely így szól. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A mi Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádió hallgatóit Szent Háromság utáni harmadik vasárnapon a hét vezérigéjével. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Bátorítson és erősítsen bennünket ez a gondolat, hogy olyan Istenünk van, aki folyamatosan utánunk jön, megkeres azért, hogy maga mellett tartson bennünket. Hirdetem nektek, hogy a mai liturgiai szolgálatot Flória Melinda negyedéves teológiai hallgató fogja végezni. Ugyanakkor a mai istentiszteleten megemlékezünk a 4 éve elhunyt Csenán Etelka Bertáról. Isten vigasztalja a rá emlékező gyászolókat. Hirdetem számotokra azt is, hogy holnaptól vakációs Biblia hetet tartunk gyülekezetünk gyermekei számára, minden nap hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között. Erre a hétre szívesen fogadjuk az adományokat, melyel a használt eszközöket, az étkezés költségeit fedezzük, valamint hozzá lehet járulni gyümölcsel, zöldséggel, akár fizikai segítséggel is ehhez a napközi táborhoz. Továbbra is hirdetem és továbbítom a meghívást gyülekezetünk tagjai számára és minden érdeklődő számára a 3. Barcasági és Királyföldi Csángó Magyarok Zarándoklatára alkalmából szervezett eseményekre. Ugyanakkor hirdettük, hogy július 3 és 5 között gyülekezeti kirándulást is tervezünk szervezni. Ha esetleg valaki még csatlakozna, vagy meggondolta magát és jönne, az még a hét közepéig jelezheti részvételi szándékát. Ugyanakkor ezen az eseményen, akár egyéni úton is bátorítunk mindenkit, hogy részt vegyen. Továbbra is kérlek benneteket, hogy jelezzétek azt, hogyha tudtok, olyan beteg vagy idős testvérekről, akik látogatást, úrvacsorát igényelnek, vagy bármiféle anyagi vagy más jellegű segítséget. Adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját támogatjátok, és köszönünk minden eddig beérkezett adományt. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Így szól a Zsoltáros. Áldjat lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjat lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyít minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázd meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazd nekünk, könyörülj rajtunk.

0: férfiak, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Felelje mindenki magáért. Vallom.
1: Vallom.
0: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felelje mindenki magáért. Én is bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felelje mindenki magáért. Hiszem.
1: Hiszem.
0: Én is hiszem. Legyen a ti hitetek szerint, az irgalom és kegyelem Istene adja szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Hirdetem bűneitek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Így szól Isten kegyelmes válasza mi hozzánk. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mikkeás könyvének 7. fejezetéből. Vannak-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai napra előírt levélbeli igét, amelyet írva találunk Pál apostolnak, Timóteushoz írt első levelében, az első fejezet.

életében a 12-től a 17-ig terjedően a következő képben. Hálát adok Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jó lehet előbb őt káromló, az övét üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárad rám, ami Urunk kegyelme, Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfordulásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Boldog, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Halleluja.

hallgassátok meg az evangélium igét is, amelyet írva találunk Lukács evangéliumának a 15. fejezetében, a 11-től a 32-ig terjedően a következőképpen. Így szólt Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok méltó többé arra, hogy fiatnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apát levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegitát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázsnőkkel tékozolta el vagyonadat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül senki semmit sem cselekedhet.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapígét, úgy, amint az írva található a Mikeás próféta könyvének 7. részében, a 18. verstől a 20. a következőképpen. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Van-e olyan Isten, mint te? Más magyar fordításban így szól a kérdés, hogy kicsoda olyan Isten, mint te? És ez egy olyan kérdés, amely nem konkrét választ akar, nem információt kér, és Mikeás próféta nem azért teszi fel, mert még keresné rá a választ. Ez a kérdés inkább egy csodálkozásból, hálaadásból és imádatból fakadó kérdés. Hogy van-e még valaki olyan, mint a mi Istenünk? Mikeás neve is valami hasonlót jelent. Kicsoda olyan, mint az Úr. És a próféta egész élete és szolgálata ezt a kérdést hordozza magában. Most pedig a könyvnek a végén, mintha megadná rá a választ, hogy senki. Senki sincs olyan, mint ő. De ha tőlünk kérdeznék ezt meg, akkor mi mit válaszolnánk erre a kérdésre? Hogy kicsoda olyan Isten, mint te? Van-e olyan Isten, mint te? Sokan mondják azt manapság, hogy végső soron mindegy, hogy minek nevezi az ember azt, akiben hisz. Sok út vezet ugyanoda. Nevezhetjük Istennek, mondják sokan, felsőbb erőnek, sorsnak, univerzumnak, valamilyen energiának, mert minden vallás ugyanarról beszél, csak másképpen. De valóban mindegy. Mert szerintem nem. Mert amikor valaki azt mondja, hogy hiszek Istenben, tulajdonképpen még nagyon keveset mondott el. Mert rögtön ott van utána a következő kérdés is, hogy milyen Istenben hiszel? Ki az az Isten, akire te rábízod az életedet? Egy távol Istenben, aki megteremtette a világot, aztán magára hagyta? Egy szigorú bíróban, aki figyeli minden hibánkat, és várja, hogy mikor büntethet meg? Vagy egy jóindulatú, engedékeny öregemberben, aki mindent elnéz? Egy olyan Istenben, akit csak akkor hívsz segítségül, amikor minden más lehetőséged elfogyott? Vagy abban az Istenben hiszel, akit a Szentírás mutat meg nekünk? Sokszor talán nem is magában Istenben hiszünk, hanem egy róla kialakított képben, egy Isten képben. Egy képben, amely tapasztalatainkból, félelmeinkből, mások véleményéből és saját elvárásainkból állítottunk össze. És ezért a kérdés nem csak az, hogy hiszek-e Istenben, hanem hogy ismerem-e azt az Istent, akiben hiszek. Szentírásban Isten nem marad arctalan, sem névtelen. Megmutatja magát, nagyon sokféleképpen mutatta meg magát. Például amikor Mózest megszólítja ott az égő csipkebokornál, ő így mutatkozik be, hogy én vagyok atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ezzel azt fejezi ki, hogy nem egy ismeretlen, személytelen hatalom vagyok, hanem én vagyok az az Isten, aki Ábrahámot elhívta, Izsákot megtartotta, és Jákobot minden tévegése ellenére sem engedte el. Azt mondja, hogy én vagyok az az Isten, aki belépek az emberek életébe, szövetséget kötök velük, és hű maradok hozzájuk. És Mikeás próféta is erről az Istenről beszél. Hozzá fordul és kérdezi meg ámulatában, csodálatában, hogy van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt?
és elengedi népe maradékának büntetését. Sokféle jellemzőjét emelhette volna ki Mikeás, de mégis ebben az egy dologban emeli ki azt, hogy nincs hozzá hasonló. Nem azt mondja, hogy nincsen erős, hatalmas vagy félelmetes Isten, pedig ez is igaz lenne, hanem a bocsánatát emeli ki. És talán az ige szakasznak ez a legmeglepőbb mondata, hogy nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Abban telik kedve. Örömét leli az irgalomban. Nem kelletlenül kegyelmez, nem úgy, hogy hosszan győzködni kell, nem úgy, hogy végül valahogy nagy nehezen beadja a derekát. És talán nekünk ezt azért nehéz elhinnünk, hogy Isten örömét leli a kegyelemben, a bűnbocsánatban, az irgalomban, mert ha saját magunkban nézzünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy milyen nehezen tudunk megbocsátani. Milyen nehezen tudunk irgalmazni, milyen nehezen tudjuk elengedni a másiknak a bűnét, a hibáját. Ismerősek ezek a mondatok, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Megbocsátok, de már semmi sem lesz ugyanolyan. Megbocsátottam, de ha újra vita támad, akkor ott van a bűnlajstromban ez is, és megint az orrod alá dörgölem, hogy bezzeg akkor. Megbocsátottam, de elraktározom magamban az összes ellenem elkövetett vétket, hogy szükség esetén ismét elővehessem. Az emberi megbocsátásunk mögött sokszor még ott marad a sérelemnek az emléke, a bizalmatlanság és az az igény, hogy a másik valamilyen féleképpen megbűnhődjön, vagy megbosszuljuk azt, amit elkövetett ellenünk. És nagyon sokszor, amikor így éljük meg mi magunk a megbocsátást, könnyen azt gondolhatjuk, hogy Isten is ilyen. Talán kimondjuk és elmondjuk a hitvallásunkban, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, de mégis nagyon sokszor úgy élünk, mintha a próbaidőn lennénk Istennel. Mintha továbbra is Isten egy ilyen dossziéban őrizné minden bűnünket, és csak arra várna, hogy mikor sújthatta fejünkre velük. És vannak emberek, akik évek, évtizedek óta hordoznak régi bűnöket, vétkeket. Lehet mások nem is tudnak róla. Lehet, hogy sokszor fordultak Istenhez irgalomért, bocsánatért, és mégis ott maradt bennük ez a kérdés, hogy meg tud-e Isten nekem bocsátani. Lehet, tud-e engem szeretni? Lehet-e még szeretni engem? Újra kezdhetem-e? Örökre rajtam marad ennek a bűnnek a pecsétje. És akkor az van bennünk, hogy jobban hiszünk a saját szégyenünknek, mint Isten ígéretének. Jobban hiszünk az érzéseinknek, mint az ő szavának, hogy megbocsátom bűneit. Az ige nem azt mondja, hogy talán megbocsát. Nem azt mondja, hogy megbocsát akkor, hogyha jól teljesítünk, hanem hogy abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. És nem csak a megbocsátás tényéről beszél a proféta, hanem arról is, hogy Isten hogyan bocsát meg. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Nagyon erőteljes képek. Isten eltapossa bűneinket, mint amikor mi eltaposunk egy bogarat, aki oda merészkedett a közelünkbe. Úgy bánik bűneinkkel, mint egy legyőzött ellenséggel. Mert a bűn az nem csak egy rossz döntés, egy kellemetlen emlék, hanem egy olyan hatalom, amely mindig uralmába akar bennünket keríteni, uralkodni akar rajtunk. Megkötöz, vádol, elválaszt Istentől és egymástól. És az Úristen azt mondja, hogy ha mi ezzel hozzáfordulunk, akkor ő ezt eltapossa, letapossa. És azután a tenger mélyére dobja. Nem a partra valahova, ahol egy következő hullám ismét visszasodorja, hanem a mélységbe. És ez nem azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy a bűn az nem számít, az jelentéktelen, hanem éppen ellenkezőleg. Hogy a bűn annyira komoly, hogy valakinek ezt magára kellett vennie. Hogy Isten nem egyszerűen csak félrenéz a mi bűneinkről, nem teszi félre az igazságát azért, hogy kegyelmes lehessen. És itt mutat a mai igénk Krisztus keresztjére. Mert a kereszten derül ki igazán, hogy milyen Istenünk van nekünk.
hogy olyan Istenünk van, aki gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Aki nem mond le igazságáról, de nem mond le rólunk sem. Aki eljön, megkeres, hogy megtartson bennünket. Aki nem úgy ment meg, hogy jelentéktelennek nevezi vétkeinket, hanem ő vállalja, hogy hordozza azokat. És Jézus Krisztusban ő maga lépett közénk. A pásztor jött el az elveszett bárányokért. A király maga lett bárányjá, magára vette azt, ami bennünket terhelt, hogy mi meg tudjunk állni az ő színe előtt. És a kereszt azt üzeni számunkra, hogy a bűnünk, a vétkeink, azok súlyosabbak, mint gondolnánk. De Isten kegyelme még nagyobb, mint azt valaha el tudnánk képzelni. És ezek nagyon szép és felemelő gondolatok lehetnek. De mikor tud ez bennünket valóban és igazán megérinteni? Mert addig, amíg a bűn az csak egy általános, vallásos kifejezés, addig a kegyelem is ugyanaz marad. Amíg el tudom mondani azt, hogy persze, természetesen minden ember bűnös, addig nagyon könnyen kívül maradok ezen az egészen. Isten kegyelme akkor válik személyessé, amikor felismerem azt, hogy nem csak a világ romlott el, nem csak mások hibáznak, nem csak engem bántottak meg, hanem én is vétettem. Én is okoztam sebeket. Én is voltam szeretetlen, önző, képmutató, kemény szívű, és sorolhatnánk. Mikeás korában ez volt a népnek a bűne, hogy képesek voltak egyszerre Istent imádni, és ugyanakkor bálványok felé is fordulni. Egyszerre vallották magukat Isten népének, és éltek az ő akaratával ellentétesen. És a könyvében Mikeás proféta erre hívja fel a nép figyelmét, és a proféciájában Istennek ez a figyelmeztetése van, és felszólítása, hogy változzanak meg. És azon gondolkodtam, hogy vajon olyan távol áll tőlünk ez a magatartás forma, ez a kép. Mert az az igazság, hogy el tudunk úgy jönni templomba, hogy közben otthon rendezetlen kapcsolataink vannak, hogy összevesztünk emberekkel. Énekelhetünk úgy itt a templomban, és dicsérhetjük Istent, hogy közben valaki másról kegyetlenül tudunk beszélni. Mondhatjuk azt, hogy Isten az első az életünkben, de közben döntéseinket a pénz, az elismerés, a félelem vagy mások véleménye irányítja. És a proféta könyve ezért kellemetlenül időszerű, mert tükröt tár elénk. Megmutatja, hogy milyen könnyen ketté tud válni a hitvallásunk és a mindennapi életünk. De az Úristen nem azért mutatja meg számunkra a hibát, a bűnt, hogy a kétségbeesésbe taszítson. Mert az ő ítéletre figyelmeztető szava is kegyelem tud lenni. Ha Isten csak el akarna pusztítani, akkor nem figyelmeztetne, nem keresne, nem hívna, és nem adna lehetőséget a megtérésre. Ő azért világít be életünk sötét sarkaiba, hogy ne kelljen többé elbújnunk. Hogy előhozhassuk azt, amit takargatunk. Hogy végre nevén nevezhessük azt, ami megkötöz bennünket. Mert annál az Istennél, akinek abban telik a kedve, hogy kegyelmet adjon, előtte nincs szükség arra, hogy szebbnek mutassuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Nem kell mentegetőznünk, nem kell kisebbítenünk a vétkeinket, nem kell azt mondanunk, hogy más is ezt teszi, nem volt olyan nagy dolog, nem tehettem mást, hanem megállhatok előtte és bevallhatom azt, hogy vétkeztem. Hogy ezt tettem, ezt mulasztottam el, hogy nélküled gyenge vagyok és képtelen vagyok jót tenni. És kérhetem, hogy könyörüljön. És ő könyörül. És ő megbocsát. És ez a bocsánata nem csak megszabadít valamitől, hanem felszabadít arra is, hogy másképp éljek. Hogyha Isten nem tartja számon újra és újra a mi vétkeinket, akkor mi sem élhetünk. Nekünk sem szabad örökös önvádban élnünk. Hogyha Isten kegyelmes hozzánk, akkor nekünk is meg kell tanulni ezt a kegyelmes odafordulást. Milyen jogon kapaszkodom örökké valaki ellen elkövetett vétekbe, miközben
azt kérem Istentől, hogy az egyémet dobja a tenger mélyére. Lehet, hogy sokan vagyunk úgy, hogy valakinek a vétkét, a bűnét ma is őrizzük. Újra és újra lejátszod magadban, hogy mit mondott, mit tett. És a történtek után lehet, hogy ezt a kapcsolatot nem lehet helyreállítani, és ott folytatni, ahol abba maradt. A megbocsátás sem jelenti mindig azt, hogy a bizalom azonnal helyreáll, hogy a határokat eltöröljük. De azt jelenti, hogy nem akarom a másiknak a vesztét. Nem akarom egész életemen át magamnál hordozni a tartozás levelét, hanem átadom Istennek az ítélet jogát. Azért, mert tudom, hogy én is az ő irgalmából élek. Hogy le tudom oda tenni elé az ilyen nehéz döntéseket is. A próféta ezt mondja az utolsó verszakban, hogy hűségesen bánsz Jákobbal és kegyelmesen Ábrahámmal. És ez azt fejezi ki, hogy Isten kegyelme nem pillanatnyi hangulat. Nem úgy van, hogy ma szeret, ma ott van mellettünk, és holnap elfordul tőlünk, és eltaszít, ahogy talán megéljük nagyon sokszor a kapcsolatainkban, a közösségeinkben. Azért irgalmas, mert ez az ő lénye. Azért hűséges, mert nem tagadhatja meg önmagát. Azért tartja meg ígéretét, mert ő az az Isten, aki Ábrahámnak az Istene volt, a Jákob Istene, Jézus Krisztus atya, a szüleinknek, a nagyszüleinknek az Istene. És ezért a kérdés ma az, hogy ismered-e te ezt az Istent? Megtapasztaltad-e te az életedben? Vagy csak hallottál róla? Vagy csak betanultad a hitvallás mondatait? Ismered-e úgy, mint aki neked is megbocsátott? Mint aki téged is képes újra és újra felemelni? Mint aki a te vétkeidet is Krisztus keresztjére vitte? Kicsoda olyan Isten, mint te? Van-e olyan Isten, mint te? Hát mondjuk együtt azt, hogy nincs. Senki nincs olyan, mint te. Senki más nem ismeri ennyire mélyen a vétkeinket, és mégis mellettünk marad, és utánunk fordul. Senki más nem ennyire igazságos, és mégis ennyire irgalmas. Senki más nem fizetett ilyen nagy árat azért, hogy bennünket visszafogadjon. Senki másnak nem telik abban kedve, hogy kegyelmet adjon. És ezért ne a bűneink mélységét nézzük, hanem azt az Istent, aki a tenger mélyére veti őket. Ne a szívünk változékonyságára építsünk, hanem az ő szövetségének hűségére. És akkor, amikor úgy érezzük, hogy a múltbeli tetteink, bűneink vádolnak, amikor a szégyenünk azt mondja, hogy számodra nincs többé kegyelem, akkor merjünk ebbe az ígéretbe kapaszkodni, hogy újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjének hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakik gazdagon bennünk, és mi jó gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: halljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk, hogy minden bűnünknél nagyobb a Te szereteted, és ezért bizalommal fordulhatunk hozzád. Tartsd meg egyházadat, és ajándékozz népednek evangéliumod békességét. Rombold le a bűn válaszfalait a benned hívők között. Szent lelked tegye hatékonnyá igédet, és segítse követeidet, hogy a lelki ajándékokkal a Te dicsőségedet keresve szolgáljunk.
1: Könyörgünk gyülekezetünkért, óvd meg a bűn közösséget romboló hatalmától. Töltsd be szívünket az üdvösség örömével, és add, hogy közönyünket legyőzve, áldozatos szeretettel forduljunk minden énséget szenvedő felé. Könyörgünk egyházunkért, és a harmadik barcasági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatáért. Áld meg, Urunk, az előkészületi munkákat, a szervezők életét. Légy mindazokkal, akik majd útra kelnek, hogy ezen az eseményen részt vehessenek. És add, hogy mind szervezők, mind résztvevők gazdagabban, feltöltődve térhessenek haza.
0: Eléd tárjuk életünk minden nyomorúságát, gondját, baját. Orvosold a bűn okozta testi-lelki szenvedést a családban és minden emberi közösségben. Szabadíts meg a káros szenvedélyek rabjait. Újítsd meg életüket, hogy cselekedeteiket a hűség és az önzetlen szeretet irányítsa.
1: Irgalmatba ajánljuk beteg, szomorú és aggódó testvéreinket. Gyógyítsd, oltalmazd és vigasztald őket. Emlékeztess bennünket, hogy a Te akaratod békesség és élet, és minden javukra van azoknak, akik szeretnek Téged. Állj a haldoklók és gyászolók mellé. Állj most a gyászolók mellé, akikkel együtt megemlékezünk a szeretett édesanyáról, nagymamáról, Csenán Etelka Bertáról, aki 4 éve távozott az élők köréből. Köszönjük Neked életét, szeretetét, fáradtságot nem ismerő odaadását. Kérünk, vigasztald meg a rá emlékező gyászolókat.
0: Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért. Adj bölcsességet vezetőinknek, adj egyetértést és jó előmenetelt minden közös ügyben. Ébresz szívünkben felelősséget, hogy egymás jó példával segítsük, és szívesen munkáljuk embertársaink javát hivatásunkban, napi munkánkban.
1: Áld meg mindazokat a diákokat, akik holnaptól a képességvizsgára készülnek. Add, hogy tanulásuk, erőfeszítéseik gyümölcse beérjen, és meghozza a várt eredményt. Add, hogy ne félelemmel készüljenek vizsgázni, hanem a Te erősítő, bátorító lelked vezesse őket. Gondviselő jóságod maradjon velük és velünk, életünk minden napján. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk, és ne úgy bánj velünk, ahogyan bűneink miatt megérdemelnénk, hanem könyörülj rajtunk végtelen irgalmat szerint, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen.

A mi Úrunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek, kiontatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Urunk, mennyei atyánk, a te fiad Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Vallást teszünk diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk poharát. Urunk, küldd le szent lelkedet, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a Jézus Krisztusnak valóságos teste ez, amely érettünk adatot? Ezért azt mondja a lélek és a mennyasszony a gyülekezet, jövel, Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus!
0: És a kion és a pohár, nem vajon a mi Urunk Jézus Krisztusunk valóságosan kiontatott vére? Ezért azt mondja a lélek, a mennyasszony és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: Íme minden kész, gyertek az Úr megterített asztalához!
1: Úr Jézus Krisztusnak teste és vére, őrizzen meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és könyörüljön rajtad. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a 10 éves Kolozs Vár magyar gyermekkorusa kerül a középpontba. A születésnap apropóján stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabián Klára Zseike. Velük beszélgetünk az elmúlt évtizedről, a közös élményekről és a jövő terveiről. Először Takács Arankához fordulok, a gyermekkórus művészeti vezetőjéhez. Kicsit repüljünk vissza 10 évvel ezelőttre, hiszen akkor indult igazából útjának a gyermekkórus. Mesélnél kicsit a kezdetekről, hogy kinek az ötlete volt a kórus elindítása, illetve te ebben hogyan vállaltál szerepet?
1: Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk erről a véleményünk szerint csodálatos közösségi projektről, mert végül is az lett belőle. Volt egy helyzet végül is az operában. Én ott dolgoztam a marketing osztályon, és hát helyettesítettem valakit, és amiután ez a helyettesítés lejárt, akkor utána felmerült az, hogy milyen egyéb hasznos dolgot lehetne csinálni, amire az operának szüksége is van, és mégis közel is áll hozzám, mint személy. És az igazgató úrral sokszor beszéltük azt, hogy milyen jó lenne, vagy mennyire nagyon szeretné, hogyha ő mielőtt nyugdíjba megy, lenne az operának egy gyermekkórusa, vagy legalábbis lenne egy olyan magyar gyermekkórus, amely felvállalhatná azokat az opera részleteket, amelyeket eredetileg is gyermekkarra írtak, hogy nem mindig a felnőttekkel játsszák, mert az nem komoly operának néz az ki, amelyik ezt műveli. És én mondtam az igazgató úrnak, hogy hát én azelőtt is tanár voltam évekig, meg mi egymás nekem a gyermekkórust megalapítani, meg ilyesmi, az nem egy nehéz feladat, tehát ezt beszéltük mondjuk lehet év végén, vagy januárban, és akkor februárban már elkezdődött a toborzás. Megmondom őszintén, akkora lutri volt, tehát fogalmam sem volt, hogy hányan jönnek el. Erre az egészre 2 hét reklámozási idő volt. Tudom, hogy bejártuk szórólapokkal az iskolákat, meghirdettük, hogy lesz egy ilyen kezdeményezés, aki akar jönni, jöjjön. Nem tudtuk, hogy mit ígérünk, semmit nem tudtunk utóvégre, csak azt, hogy akarunk egy meghallgatást, és akarunk egy gyermekkórust, aztán meglátjuk, hogy van-e egyáltalán érdeklődő. Mert tényleg így gondoltuk, hogy van elég érdeklődő, hiszen Kolozsvár egy olyan város, ahol mindenki nagyon elfoglalt, tehát a legapróbb gyerektől a legnagyobbig. És meglepetésünkre több mint 100 gyerek jelentkezett az első meghallgatásra, ebből egy párat föl is vettünk. Persze az elejétől fogva vigyáztunk arra, hogy ne kössünk kompromisszumot, tehát hogy nem kapcsolatok alapján, semmi olyan alapján, ami nem egészséges, ne vegyünk föl senkit. Tehát a jó hallás, a jó énekhang, ugye, a jó ritmusérzék, a közösséghez való illeszkedés, tehát ezek voltak azok a feltételek, amik alapján már az elejétől is kiválogattuk a gyerekeket. És így indult útjára a gyermekkórus. Az operának a termeiben kaptunk helyet a próbákra, és így valahogy úgy alakult ki, mintha tényleg az operának a gyermekkórusa lennénk, de azért az évek folyamán, és már a legelső perctől fogva is megfogalmaztuk azt, hogy nem szeretnénk leragadni és beragadni sem egy intézmény mögé, sem semmi mögé, hanem ha már ezt megcsináltuk, akkor ez legyen valahogy a mindenkié, legyen tényleg egy olyan közösségi tér, egy olyan közösségi élmény, környezet, ahova bárki csatlakozhat, tehát hogy mindegy, hogy mennyire szegény vagy gazdag családból származik, mennyire intellektuális vagy nem intellektuális családból származik, tehát mindez nem számít, hanem a hang és az emberi részek számítottak nekünk. Elindult, és ma ott vagyunk, hogy 10 év alatt több mint 500 gyerek fordult meg a köreinkben, és van, aki már 10 éve itt van, van, aki már mindjárt 20 éves, és még mindig kórustag nem akarja otthagyni a kórust, úgyhogy azt jelenti, hogy valamit csak jól csinálunk, hogyha itt maradtak és velünk vannak a gyerekek mai napig. Amikor megalakult a kórus, felmerült az, hogy ugye mi legyen a neve, mert nem lehet hivatalosan a Magyar Opera gyermekkórusa mindenféle törvényes, meg egyéb szempont miatt, és sokat fontolgattuk otthon is nálam, és egyszer csak apukám azt mondja, hogy de miért ne legyen Kolozsvár magyar gyermekkórusa, hogyha úgyis így gondolkoztok. És én is úgy csak rávágtam, tényleg apu, hát kolozsvári magyar gyermek, az nem gyermek, nem kolozsvári, mert kolozsvári azt jelenti, hogy egy a sok közül. egy valamelyik a sok közül, de Kolozsvár magyar gyermekkórusa is. Úgyhogy a Kolozsvár magyar gyermekkórus az azt jelenti, hogy ez a tényleg a városi, Erdély fővárosáé, és ezt lehet persze nyelvtanilag is, meg értelmileg is, meg mindenféle szempontból elemezni, és akkor éreztem, hogy igazán, hogy ez mekkora nagy dolog lehet. Úgyhogy Kolozsvár magyar gyermekkórusa lett, és hamarosan megvan az egyesületünk is, úgyhogy olyan tevékenységeket is tudunk folytatni, amelyekkel egyre jobban tudjuk fejleszteni ezt az egész projektet.
2: Az első próbára visszatérve, emlékszel, hogy milyen volt a leglegelső próba folyamat számodra?
1: Én nagyon emlékszem arra, hogy a legelején Kovács Dalmával kezdtük ezt az egészet, mert ugye megbeszéltük az igazgatóról, hogy jó lenne megszervezni ezt a kórust. Én meg is reklámoztam, arculat, ez az, amaz, minden, nagyon hamar megoldottunk ilyen technikai dolgot. Persze az igazgatónak nem jött, hogy elhiggye, hogy egy hónapon belül már meg is történt az első próba, mert március elején, vagy mikor volt az első. Hát olyan zöldfülűek voltunk, megmondom őszintén. Tényleg, hogy csak lelki szeretetből, felindultságból, és nem tudom, naivságból hoztuk ezt az egészet létre. Nem tudtuk pontosan, hogy milyen énekeket, nem tudtuk pontosan, hogy mit kell, kivezesse, kivezényelje ezt az egész kórus, de mondtuk, megcsináljuk. És akkor kiderült, hogy van egy ügyes lány, Kovács Dalma többek között, aki szeret gyerekekkel foglalkozni, karvezetést végzett, na így úgy amúgy, és akkor megkért az igazgató úr, hogy nem lenne része ennek a projektnek. Persze én is sokat beszélgettem vele, megbeszéltük, mik legyenek a, hát, hogy mi alapján, ugye, milyen kritériumok alapján működjön ez az egész dolog, azok, amiket az előbb elmondtam nektek, és hát nagyon izgultunk. Nem tudtuk, hogy milyen lesz, nem tudtuk, hogy milyenek a gyerekek, tehát nem volt meg a kellő magabiztosságunk és önbizalmunk, ugye, már ez egy nagyon kezdetleges dolog volt, de nagyon hamar erőre kaptunk, és tehát nem telt el, hát nem tudom, nem telt el két hónap, és április elején már egy kórus találkozóra voltunk meghívva, és már abban az évben Nagyenyeden volt egy országos kórus találkozó, ott is voltunk. Tordaszent Lászlóra hívott Gutmann Emese, az volt talán az első, legelső fellépés.

0: társaságnak unja, a másik ugye még meg kell tanulja. Úgyhogy az évek folyamán nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk mi is a gyerekektől, abban, hogy hogy zajlódjanak a próbák, hogy milyen fajta énekeket tanuljunk, hogy azért van olyan munka is, amiben nincs akkora nagy, hogy mondjam, élvezet a munka folyamatban, mert ugye nehéz két vagy három szólamú műveket is tanulnak most már a gyerekek, de vannak olyanok is, amiket élvezünk, ugye azért hallgatnak a karvezetők a gyerekekre is, hogy mi a, hát a kívánság, vagy a hangulat, na, meg idővel pedig azt is ugye egyensúlyba kellett hozzuk, hogy elindult egy olyan trend, mint hogyha itt most mindenki csak musicaleket énekel, meg mi egymás, és mi nagyon vissza kellett hozzuk azért az alapokhoz ezt az egész, hát mentalitást, hangulatot, de úgy a gyerekek, mint a szülők fejében is, hiszen ez a kórus, ez nem egy musical kórus, tehát a musical tud énekelni tényleg bárki, akinek hangja van. Az egy egyszólamú dolog, elég egyszerű dolog, megy, ha van kicsi tehetséged mozogni, ez az amaz, akkor kész, benne vagy, és de két-három szólamú komoly műveket, ugye, a cappella műveket, vagy akár könnyedebb műfajú, de több szólamú műveket nem tud akárki elénekelni. Csak a zeneiskolások, mert nekik ez szakmája, ugye, és egyébként meg nagyon kevés olyan kórus van, amelyik komoly műveket egy nagyon magas szinten tudjon nyújtani, ugye azoknak, akik eljönnek az előadásainkra is, akik szeretik ezt a kóruszenei világot. Idővel aztán csatlakozott ugye Kálló Krisztián, mert Kovács Dalma elment, ő is szülési szabadságra, de továbbra is együttműködünk vele. Majd aztán annyira nőtt a gyerek létszám, hogy Krisztián szegény már a pillanatban nem bírta, hogy ott volt, hogy csak egy csoport volt, 60 tagú, már azt mondta, nem bírom, tehát muszáj valamit csináljunk, mert 60 gyerekkel azért tényleg nem lehet bírni. Tehát azért mondom, hogy így lépésről lépésre tanultuk meg, hogy mit kell csinálni, ezt bevalljuk már, hogy része történetnek, ugye, hogy közösen növünk és tanulunk és fejlődünk. Akkor lett két csoport, csak kicsikkel, utána kicsik annyira megnőttek, hogy már nem talált a 6 éves, a 7 éves, a 14-5 évessel, ugye valahogy sehogy nem néz ki, meg sehogy nem talál. Akkor eldöntöttük, hogy két csoportot hozunk létre, mármint egy harmadikat, mert mondtam, hogy az első ugye fel lett osztva, és akkor így lett egy ifjúsági kórus is, a nagyobb gyerekekkel, meg azokkal, akik nem akarnak már elmenni. Ne is menjenek, mondtam, maradjanak, ameddig jól esik. És így bekerült aztán Fábián Apolka. Krisztián foglalkozik a gyermekkórussal, meg sok minden egyébbel. Apolka pedig tanít a zeneiskolában, kórust mármint, és csatlakozott, hogy az ifjúsági kórust átvegye, úgyhogy mi konkrétan most két nagyon komoly csoporttal dolgozunk, két 35-35 személyes csoporttal, ez teljesen véletlen, hogy ennyire pontos. A nagyobbak, akik ahol 11-től 20 éves korig vannak, de nagyon jól összetalálnak egyébként, mert egy kiváló jó hangulat van, és vannak a kisebbek, a 6 évestől egészen a 11-12 évesig, attól függ, hogy ki melyik érettségi szintbe illik bele, és így dolgozunk, és így hoztuk össze azt a 10 éves évfordulót, amelyre, megmondom őszintén, nagyon-nagyon büszke vagyok, mert hosszú éveknek a munkája abszolút csodálatos csengett abban a Farkas utcai református templomon. Talán ennél méltóbb helye nem is lehetett volna az ünnepségünknek, mint ebben az erdélyi fejedelmekkel teli csodálatos templomban.
1: Ebben a 10 évben melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek, illetve mi volt a legnagyobb kihívás?
0: Jó, hogy kihívás talán az volt, és mai napig is talán az a legnagyobb kihívás, hogy tartsd össze egy olyan gyereksereget, amely egy olyan környezetben nő fel, ahol rengeteg lehetőség áll eléjük, miért kórusra jöjjön, és miért nem máshova menjen, ugye? Tehát valami miatt érdekessé kell tegyük ezt a környezetet ahhoz, hogy ők ide szeressenek jönni. Mi úgy érezzük, hogy egyre jobban megtaláljuk ezt az utat, mert egyre jobban nyitottunk mi is, mint felnőttek, a gyerekek vagy fiatalok iránt, és egyre több kölcsönös bizalom van bennünk, ugye? Tehát így egymás iránt, és úgy érzem, hogy ennek a kialakítása talán a legnagyobb kihívás. Tehát ugyanúgy, amikor elmegyünk kirándulni, ugye hárman szoktunk menni, Krisztián, Apolka meg én, mint felnőttek, néha még jön egy szülő is, attól függ, hogy hány napra hogy megyünk, és az, hogy a szülők engedik a gyerekeket velünk, ugye 6-7 éves gyerekeket először elmenni otthonról, ugye soha nem aludtak, lehet még külön ágyba se, de azért elengedik velünk sátorozni, vagy elengedik velünk, tudom én, olyan kirándulásokra, ahol tornatermekben matracokon alszunk, meg mi egymást, ez egy olyan bizalmi helyzet, ami nem csak, hogy megtisztel, de kihívással jár. És ugyanakkor azt is nagyon fontosnak vélem, hogy egyre inkább elkezdtünk foglalkozni a szülőkkel is, és a továbbiakban

0: majd ez is cél lesz, hogy a szülők körében is közösséget szervezzünk, mert úgy érezzük, hogy nekik is igényük van arra, hogy bár egyszer egy hónapban, vagy néha találkozzanak, beszélgessenek, ismerkedjenek, és hát kihívás ez, hogy hogy csinálod, hogy működjön ez az egész dolog, és vonzó legyen. Vannak olyanok persze, akik kiszálltak az idők folyamán, nem találták jónak a környezetet, vagy úgy gondolták, a mi nevelési módunk nem egyezik meg az ők nevelési módjukkal. Nehéz kihívás az, hogy fegyelmezzél a 2026-ban, amikor már majdnem, hogy csúnyán ránézni sem szabad valakire, mert mindjárt feljelent. Tehát, hogy megvannak azért a kihívásai és félelmei ennek az egész folyamatnak, de mi bátran állunk szembe. Mérföldkövek, mindenképp a kezdetek, mindenképp azok a váltások, amikor kerestük az új embereket, mikor Dalma elment, és akkor nem tudtuk, hogy ki legyen a következő, és akkor küldte jó Isten nekünk Krisztiánt, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Akkor mérföldkő volt a COVID, amikor nem tudtunk ugye sem találkozni, de nem tudtunk felvételiket se szervezni. Ez egy olyan probléma volt nekünk, ami nem is probléma, hanem egy tényleg az a pont volt, és az a kihívás, ahol megéreztük igazán, hogy a mi munkánknak van értelme olyan szempontból, hogy a gyermekek hűségesek maradtak, bemaradtak a kórusba, annak ellenére, hogy ugye, vagy két évig, vagy három évig majdnem nem is volt felvételi. A 70 akárhány gyerekből lett egy olyan stabil 30, és az a 30 gyerek, az tényleg végigjárta. Covid időben volt ugye Mozart opera bemutató, abban az időben voltak még más olyan projektek is, ahol, ja igen, voltunk Bukarestbe, opera fesztiválon a gyerekekkel, a Bukaresti Operaháznak a fesztiválján vettünk részt a Ravel operákkal, azzal a kis mag gyermekkel, amelyik megmaradt a nagy csoportból. Tehát. És ezt újraéleszteni, és újra indítani, ugye, na az volt megint egy kihívás, amit úgy érzem, hogy most kezdett beírni. Tehát, hogy most van az az év, amikor egyre könnyebb tanítani, jól összeszoktak a gyerekek egymással, és visszakovácsolódott az az erős összetartó közösség, ahol nem kell könyörögni a gyereknek a gyerepróbára, hanem alig van hiányzó a próbákon.
1: Idén milyen célokat és terveket tűztetek magatok elé?
0: Hogy is van, ember tervez, Isten végez, hogy egy terv van bőven, az év végén majd meglátjuk, hogy ebből mit sikerült megvalósítani. Hát mindenképp az első nagy lépés volt a 10 éves évforduló, amire még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok, arra is, ahogy szólt, arra is, ahogy megszerveztük, arra is, ahogy a gyerekek előtte, utána viselkedtek, ahogy utána bulisztunk a gyerekekkel és a szülőkkel, és még jobb, nem tudom, társaság kovács és nagyon-nagyon kellett nekünk valahogy ez az ünnepség. Utána pedig a Magyar Napokon bemutatjuk a weboldalt, most már végre 10 év után megcsináltuk a weboldalt, ami majdnem olyan lesz, mint egy enciklopédia, tehát annyira alapos, és annyira minden ott lesz, hogy ha valaki valaha tanulmányt akar írni erről a kórusról, akkor ott mindent meg fog kapni, archívumot is, és abszolút mindenfélét. Úgyhogy ez lesz ez a bemutató, valamint egy kiállítás, egy ilyen panós kiállítás az opera előtt a Magyar Napokon, még nem tudjuk pontosan hányadikán, valószínűleg 16-án, de meglátjuk. Továbbá a gyerekek szerepelnek több musicalben, és ez is persze fölvesz az időnkből, ezért lemondunk valamiről, de csinálunk ugye akkor az operába, vagy a színházban éppen egyéb projekteket, és a kiállítás és a bemutató után pedig ugye részt vesznek a gyerekek a Magyar Napokon a Valahol Európa musicalben a főtéren, valamint a színházban az Abigail előadásban. Szeptemberben pedig a mi saját musicalünket, amit nekünk írtak, mármint a gyermekkórusnak írtak. Azt fogjuk bemutatni, szeptember 20-ára van tervezve ez a bemutató, Fidibus Maximus csodaiskolája, úgyhogy nagyon Novák Péter fogja rendezni, pont jövő héten lesz a meghallgatás, hogy ki milyen szerepbe kerül, úgyhogy komolyan dolgozunk ezen. Csergő Domokos írta nekünk ezt a musicalt, hát Domi nekünk jó barátunk, ugye régi együttműködőnk, meg eddig is írtak gyerekek sziluettekben, meg egyéb projektekben is együttműködtek vele, nagyon-nagyon szép zenét írt, nagyon kortárs, vagány musicalt írt, úgy érezzük, úgyhogy Novák Péter, mikor kezdi a munkát, alig várjuk, hogy lássuk, hogy mi lesz belőle. Október elején az Abigail előadás Debrecenbe utazik, amelyben ugye 17 gyermek szerepel tőlünk is, és rögtön utána azon a hétvégén Csíkszeredába megy a Valahol Európában musical, úgyhogy ezek a nagy terveink az idei évre. Ha még lehetőségünk lesz nekünk is turnézni, és energiánk lesz, elvinni a saját musicalünket még idén novemberbe vagy decemberbe valahova. Ez a része az, amikor mi tervezünk, és majd meglátjuk, hogy a Jóisten hogy akarja.
1: Milyen időközönként szoktatok felvételit hirdetni?
0: Hát ez egy jó kérdés. Az elején elkövettük azt a hibát, hogy majdnem évente. Ez nagyon megnehezítette a munkát, és a tapasztalattal jött az, hogy lecsökkentettük 2 évente, most pedig, hogy egy nagyon-nagyon jó csoport van a kicsiknél is, a nagyoknál is, úgy érezzük, hogy szeptemberben nem tartunk felvételit. Tehát ez valahogy a helyzet hozza, hogy mikor van felvételi. Tehát, hogy egy kicsit rászoktak az emberek egy időben, hogy így minden szeptemberben van felvételi, és emiatt mi saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, ahogy mondtam, és a gyerekek unták, mert mindig újra kellett tanulni, akkor ezért volt olyan, aki kilépett, mert ha unja, akkor miért jöjjön. Tehát nagyon sok mindent kellett elemezzünk, most pedig az van, hogy szeptembertől nem lesz felvételi, hanem ezzel a csoporttal még megyünk legalább egy évet. Meglátjuk a nagy csoportból hányan fognak, hát mármint kor miatt, vagy azért, mert éppen felvételiznek, vagy máshova mennek, vagy mit tudom én, kimaradni, és ha szükséges, akkor esetleg a nagy csoportba tartunk felvételit, de már többet nem fogunk olyat, mint régebb, hogy bárkit felvettünk, akinek jó hangja volt, jó hallása és ritmus érzéke. Ha ürül hely, hál' Istennek ott tartunk, akkor majd azokra a helyekre fölveszünk pár embert. Mert van egy határ, és van egy limit, amivel lehet jól dolgozni. Mert amikor már 40-50 fős egy csoport, akkor azt már nagyon nehéz koordinálni és kordában tartani. Úgyhogy ez így tökéletes, ahogy most van. Felvételi, ha nem jövőre, jövő után lehet, vagy nem tudom. Majd megtudja, ki érdeklődik.
1: És akkor a felvételit az új honlapon...
0: Hát nem csak meg. A honlapon, hanem ki szoktuk reklámozni iskolákban, rádiókban, az Opera honlapjára mindig felkerül, hogy most meghallgatás van. Nekem az a tapasztalatom, hogyha kiírod egy hónappal azelőtt, akkor teljesen fölösleges, mert elfelejtik az emberek, ezért mindent maximum egy héttel, max. 2-vel előtte reklámozok, mert akkor friss, és akkor valakit érdekel, eljön, és ha nem, úgy se jön el, úgyhogy na, majd kövessék 2 év múlva, de szeptemberben biztos nem lesz fel.
1: Az elmúlt percekben Takács Arankával, a kórus művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: Az előzőekben a Kolozsvár magyar gyermekkórusát hallották. A következőkben Káló Krisztiánt hallhatják, aki 2017 óta karnagy a kórusban.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Én már egy egészen olajozott gépezetbe érkeztem, amikor átvettem a kórust Derekovás Dalmától 2017 októberétől, és emlékszem, hogy az első próba előtt azért volt egy kis izgalom, hogy vajon ezt hogyan fogom meglépni, hiszen akkor voltam friss mester is végzős, akkor fejeztem be a mesterit, és hát nyilván egy nagyon szép felkérés volt, örültem annak, hogy a szakmában dolgozhatok, vezényelhetek, karvezetést végeztem, és ez egy nagyon szép felkérés volt, és persze előtte gondolkodtam, hogy hát vajon hogy fogok dolgozni ennyi gyerekkel, mert ugye az egyetemen volt tanári gyakorlat, és akkor elmentünk a zeneiskolába, és tanítottunk, tehát kipróbáltuk, milyen egy osztály előtt tanítani, és ott lenni velük, de más az, amikor egy kórust vezetsz, és nem iskolai keretek között. Úgyhogy ez egy eléggé nagy izgalom volt az első próba előtt, és aztán emlékszem, hogy már az első 5 percben is sikerült megnyugodni. Láttam, hogy a gyerekek is kedvesen fogadnak. Én is próbáltam nem túl szigorú lenni, de nem túl laza sem, mert ugye azért mégiscsak valamennyire kell fegyelmezni, és össze kell tartani a csoportot, hogy aztán egy jó próba folyamat, vagy jó próba alakuljon ki.
0: Egy szokványos próba folyamat hogyan szokott nálatok kinézni?
1: Ez attól függ, hogy mire készülünk. Nyilván, hogyha egy opera bemutató van, akkor a társulattal együtt ez akár 6 hétbe, vagy 2-3 hónapba is beletelhet, attól függ, hogy mennyire bonyolult a mű, illetve attól is függ, hogy mennyi időt kapunk a színpadon. Nálunk általában az első lépés ilyenkor, hogy ugye én elkérem a partitúrát, tanulmányozom, hogyha olyan szöveg van, ami nem magyarul van, tehát lefordítom, megnézem, és aztán már úgy megyek az első próbára, hogy próbáljuk már egyből szöveggel megtanulni, és minél hatékonyabban már az első perctől úgy megtanítani, hogy az már, amikor a színpadon is meg kell szólaljon, az helyes és partitúrához hű legyen. Amikor egy koncertre készülünk, az teljesen más, ott merítünk a repertoárból, amit ugye már az évek alatt felépítettünk. Ez is tulajdonképpen egy kihívás volt, amikor átvettem Dalmától a kórus, hiszen megpróbáltam ugyanazt a vonalat vagy irányvonalat továbbvinni, amit ő megkezdett az a cappella művekkel, Kodály, Bárdos, Selmeci műveket tanított a gyermekeknek. Én is próbáltam ezt a zene irányt továbbvinni, hiszen nagyon fontos a zenei fejlődés hallás szempontjából, hogy gyerekek a cappella műveket énekeljenek, hiszen tulajdonképpen ez a kórus művészetnek az alapja, és ezek az igazi gyöngyszemek. Nyilván nagyon szeretjük az operát, és szerintem nem titok az, hogy a gyermekeknek, vagy a gyerekeknek és a kórusnak ez az egyik, úgymond szívecsicske projekt. Nagyon, nagyon szeretjük, én is nagyon szeretem, és nagyon jó érzés, amikor látom rajtuk, hogy mennyire ügyesen csinálják ezt végig, mennyire nagy lelkesedéssel csinálják, és prioritás az életükben, az opera és a kórus is.
0: Hetente szoktatok összeülni próbákra, vagy 2 hetente, vagy amikor esetleg valami koncert jön, vagy előadás?
1: Rendszeresen próbálunk minden héten, a kicsi csoportnak kedden van, az ifjúsági kórusnak pénteken, tehát egy rendszeres próba folyamat van mindig. Nyilván, amikor készülünk egy koncertre, kórushangversenyre, operára, akkor több próbát is beiktatunk, hogy minél jobban tudjunk haladni, és minél jobban fel tudjunk készülni a meghívásokra.
0: Szerinted könnyebb vagy nehezebb gyerekekkel foglalkozni, mint például felnőttekkel?
1: Nehezebb gyerekekkel foglalkozni. Már csak azért is, mert nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát ezen dolgozni kell, hogy ugye egy próba úgy zajlódjon, hogy amellett, hogy megtanítom nekik az énekeket, vagy megtanuljuk közösen az énekeket, hiszen ők is segítenek nekünk, otthon is tanulnak, amikor kiadjuk a kottákat, ők is segítenek nekünk azzal, hogy megtanulják már előre akár a szöveget, akár a dallamot. De kihívás abból a szempontból, hogy állandó figyelem kell legyen. Tehát, hogy az a figyelem, az ne lankadjon 10 perc után. Ugye a próbának az első fele az abból áll, hogy van egy bemelegítő. Utána kezdjük, én általában azt szoktam csinálni, hogy ha új műről van szó, akkor a próba első felében tanítom meg, mivel tudom, hogy ott több a figyelem, olyankor több a figyelem. De nyilván, amikor jön a szünet, és aztán következik a próbának a második fele, ott már egy kicsit azért nehezebb, mikor ugye a gyerekek bejönnek a szünetből, ugye a figyelmük egy kicsit elkalandozott, na olyankor egy kicsit nehezebb, hogy újból visszatérjünk, és ilyenkor nyilván kell egy kicsit több lendülettel folytatni.
0: Van olyan alkalom vagy dolog, amikor nem te tanítasz valamit a gyerekeknek, hanem ők tanítanak neked?
1: Vannak ilyen dolgok, nyilván amellett, hogy nagyon sokszor viccelünk, meg én tanulok meg néhány kifejezést a gyerekektől, amelyeket én már nem tudok, vagy nem vagyok benne. De nyilván tanulok tőlük fegyelmezettséget, tanulok tőlük figyelmet, és odaadást, hiszen annyira nagy lelkesedéssel tudják ezt végigcsinálni, hogy ez valami hihetetlen, amikor egy projekt, amin dolgozunk egy vagy két hónapig, és megszületik a színpadon, vagy megszületik egy koncerthelyszínen, az mérhetetlen büszkeséggel tölt el minket, hiszen tényleg ez rajtunk, és főleg rajtuk múlik. Mert hogy ők hozzák ebbe a lelkesedést a miénk mellett, a mosolyt, a boldogságot, és a kitartást, mert ez tényleg arról szól, legalábbis az én olvasatomban, arról szól, hogyha mi ezt úgy akarjuk, hogy ez jól működjön, és hosszú távon működjön, akkor szükségünk van arra, hogy a gyerekek is ezt komolyan vegyék. És nagyon komolyan veszik, tényleg egy olyan csapattal dolgozunk, akikre végtelenül büszkék vagyunk.
0: Ki izgul jobban egy fellépés előtt, a gyerek vagy a karnagy?
1: Szerintem mondhatom azt, hogy mindenki, mi is, és a gyerekek is, mert látszik ez akár a koncert közben is, koncert előtt is, azért megvan az izgalom, megvan a tétje, ugye most volt ugye legutóbb a 10 éves koncertünk, éreztük, hogy ott azért megvannak ezek a kicsi feszültségek, illetve megvan az a, ugye megvolt a tétje, hogy ez tényleg a 10 évre feltettük a koronát, és megünnepeltük azt, hogy mi 10 éven keresztül jelen voltunk, és ugye ezzel is jeleztük, hogy jelen szeretnénk maradni, és még többet egyre fölfelé.
0: Az elmúlt percekben Káló Krisztiánnal beszélgettünk, a kórus egyik karnagyával.

0: A következő percekben a két kórustagot hallhatják, Szőlősi Rebekát és Kaszabian Klára Zsaikét.
1: Mióta vagytok kórustagok?
2: Köszönjük szépen mi is a meghívást, hogy itt lehetünk. Én már a legelejétől itt vagyok, veterán tag vagyok.
3: Én 5 éve járok a kórusba.
1: Ti is emlékeztek, hogy milyen volt az első próba? Féltetek, izgultatok, hogy egy új közösségbe kerültetek? Illetve milyen érzés volt ott lenni a próbán?
2: Hát számomra kicsit furcsa volt. Nagyon sok idegen gyermek között énekelni, és ott lenni, ülni. Nem ismertem még senkit. Hamar összebarátkoztunk, megtaláltuk a közös hangot, és az énekek úgy összekapcsoltak minket, és volt valami közös, ami tudtunk aztán kamatoztatni, vagy nem tudom.
3: Nekem pár osztálytársam járt még a kórusba előttem, úgyhogy amikor először beléptem próbára, akkor voltak ismerős arcok, de több volt, akit nem ismertem. És az az igazság, hogy nagyon izgultam, mert olyan vagánynak szólt ez az egész, hogy gyerekkórus, egy csomó kisgyerek, meg nagygyerek együtt énekel. Azért izgultam, de nagyon-nagyon hamar összebarátkoztunk mindenkivel, és nagyon hamar befogadtak, és mindenki mást is nagyon jól összebarátkoztunk mind.
1: És igazából a szüleitek mutatták, hogy van ez a kórus lehetőség, vagy igazából ti akartatok menni, mert tegyük fel, szerettek énekelni, és megkaptátok a lehetőséget, ahol ezt tudjátok kamatoztatni?
2: Én már kisebb korom óta tanulom a zenét, és ha jól emlékszem, akkor egy rokonunk reklámozta, hogy né, lesz ez a gyerekkórus, és hogy milyen vagány lenne, ha jelentkeznénk és énekelnénk, és akkor anyukám mondta, és úgy voltam vele, jó, vágjunk bele, valami jó csak lesz, és hát jó lett.
3: Nekem a barátaim meséltek róla nagyon sokat, és én zenéskolás vagyok 0. óta, úgyhogy a zene nagyon fontos nekem, és mivel a barátaim mesélték, ezért amilyen vagánynak szólt, én is akartam menni.
1: Akkor jól értem, hogy mind a ketten valamilyen operás vagy színházi előadásban benne vagytok? De tudtok mesélni egy kicsit, hogy milyen volt az az alkalom, az az első alkalom, amikor nem koncerten léptetek fel, hanem egy nagy színpadon? És milyen volt a próba folyamat számotokra?
2: Az első opera, amiben szerepeltem, az a Carmen opera. Az nagyon-nagyon vagány volt, ott minden szintén friss volt, és nehezen tanultuk az éneket, mert ugye idegen nyelv volt, meg minden, de vagány volt színpadon lenni, és ott kisebbek közé tartoztam, ezért elsősorban is kerültem, szóval jó volt, és nagy élmény volt számomra. Azután is sok operába, Otellóba is szerepeltünk, meg Bohém életbe, Ravelnek a Gyermek és Varázslat című operájába is, és még számtalan operába.
3: Nekem is a Carmen volt az első opera fellépésem, és jaj, nagyon vagány volt. Annyira élveztem, ugye, hogyha jól emlékszek, voltak öltözött, nem? Jaj, olyan jó érzés volt felöltözni, és kimenni oda a kórustársaimmal, és ott fellépni, és átélni az egész iskolás szerepet. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó. Valahol Európában is szerepeltünk, és az Abigailben is páran.
1: És az Abigailben például nehéz, hogy igazából van koreográfia is, azt is meg kellett tanulni, illetve elég sokan vagytok a színpadon, közbe kell figyelni egymásra, kell figyelni a koreográfiára, illetve az énekekre is.
3: Hát amúgy szerintem nagyon sokat fejlődtünk az elejétől. Volt rá adva jó sok idő, hogy ezt így sikerüljön beépíteni magunkba, de szerintem nagyon jól sikerült a végére egyberakni mindent, hogy ugye a koreográfiát, az énekkel, a jeleneteket, mindent így. Az elején újdonság volt nagyon, mert ilyen sok szerepünk még talán egy előadásban sem volt még. Ezért nehéz volt, de megszoktuk, és most már egész jól megy.
1: Előadások előtt vagy koncertek előtt szokott lámpalázatok lenni?
3: Nagyon sok.
2: Szokott, igen. Mindig izgulunk, mert sokat készülünk, és nem tudjuk, hogy a felhagyunk készülve rendesen, vagy eleget készültünk rá, de aztán végére minden jól sikerül, és mindig kell egy kis izgulás ahhoz, hogy jól sikerüljön, szóval.
1: Tehát ahogy feléptek a színpadra, akkor ez az izgulás már így tovasszál, hogy meglátjátok a nézőket, vagy a színpadnak a deszkáit?
2: Van egy ilyen szabály nálunk, hogy a nézőket nem szabad nézzük, csak a karnagyot. Ezért, ahogy beállunk színpadra és ránézünk a karnagyra, ott már minden így élesbe megy, és akkor ott elkezdődik minden, és aztán csak a végén jövünk rá, hogy hú, ez lejárt, és hogy mennyire jó volt.
1: Van olyan dolog, amiben megváltoztatok, hogy kórustagok lettetek az évek folyamán?
3: Én úgy érzem magamon, hogy nagyon kinyíltam a kórus segítségével, mind zeneileg, mind személyileg. Nagyon-nagyon sokat változtam a jó irányba szerintem, mert ugye a sok barát is segített ebben, és a kórus próbák is minden a jó irányba vezetett.
2: Én is mondhatom, hogy a barátok miatt is változtam, meg úgy sokkal fegyelmezettebb, és felelősségteljesebb lettem így a kórus évek során. Sokat tanultunk egymástól, és mondhatom, hogy egymást neveltük egyféleképpen a zenében is, és úgy a valódi életben is.
1: El tudjátok képzelni, hogy felnőttként, miután például leérettségiztetek, akkor tegyük fel, zene vagy opera, vagy színházi világba kerültök, tehát ott szeretnétek dolgozni, vagy ilyen egyetemre menni?
2: Én vagyok az első a kórusból, aki érettségi után is tagja a kórusnak, és a zeneegyetemet választottam a zeneművészetit a Bábesbajain, és egy mérföldkő ez nekem az életemben. Nagyon-nagyon szeretem, és én is tovább szeretném adni a zenét a kisebb generációknak, mert tudom, hogy nagyon jó, és sok örömet hoz. Volt már alkalmam helyettesíteni Apolkát és Krisztiánt is próbákon, és nagyon-nagyon vagány volt ott. Hát azokat a gyerekeket, akiket már régebb óta ismerek, őket tanítani, vagy igazából velük gyakorolni, meg úgy belelátni, hogy milyen lehetne, ha egyszer majd valamilyen szép napon én is ott állhassak, és nem csak helyettesítőként, hanem mint karnagyként, vagy karvezetőként. És hát kaptam egy nagy megbízottást, hogy a 10 éves koncertünkön az egyik művet, amit énekeltünk, azt én vezényelhettem, és egy templom, és egy nagyon vagány kórus előtt az egyik legjobb élmény volt az életemben. Rövidecske volt a mű, de olyan mértvöltkő volt az életemben, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyire bíznak bennem, és hogy ezt megcsinálhattam, és hogy figyeltek rám a többiek is, és ők is együttműködtek velem, mert végül is a kórusnak a lényege az együttműködés és az odaadás. És ezért szeretnék továbbra is zenével és kórusokkal foglalkozni.
3: Én teljesen el tudom magamat képzelni felnőttként az operában vagy a színházban, mindenképp zenében, ugye zeneiskola után is nehéz lenne kiiktatni, hogyha esetleg szeretném is, de biztos, hogy nem fogom, és nem is akarom. Úgyhogy mindenképp tisztán látom magamat valahol ezekben a körökben. Lehetőségem volt fellépni a Báthory Erzsébet musicalben. Hát nagyon-nagyon különleges volt számomra a színpadon állni és énekelni olyan sok ember előtt. A próba folyamatok alatt hát nagyon nagynak éreztem, és nagyon nagy is amúgy maga, hogy ez megtörtént. Egy kicsit nagyobbnak éreztem, mint amekkorát én tudtam volna bírni, de végül kiderült, hogy elbírtam, és hogy sokkal többre is képes lehetnék, annak ellenére, hogy én nem éreztem úgy magamat, és nagyon szépen sikerült, szerintem. Nagyon büszkék vagyunk rám mindannyian, és nagyon-nagyon jó élmény volt, tehát felejthetetlen volt.
1: A későbbiekben, hogyha lesz felvételi hirdetve, akkor mit üzennétek azoknak a gyerekeknek, akik egyáltalán így elkezdik fontolgatni, hogy tegyük fel, kórustagok legyenek, vagy egyáltalán, hogy énekelni szeretnének?
2: Hát azt tudnám mondani, hogy ez az egyik legjobb döntésük lesz. Ha oda teszik magukat, akkor nagyon-nagyon megszeretik, és nyilván kell egy kis fegyelmezettség úgy nekik, maguknak is, de azt biztos nem fogják megbánni, hogyha csatlakoznak a kórusunkhoz.
3: Én azt üzenném nekik, hogy jöjjenek bátran, hogy élvezzék az egészet, mert nagyon-nagyon jó lehetőség és jó társaság. Mindenképp biztos vagyok benne, hogy sok barátot fognak szerezni, és hogy előre viszi őket majd a zene.
0: Még lenne hozzátok egy utolsó kérdésem, ami eszembe jutott, hogy a közösségben, a kórus közösségben nagyon támogatjátok egymást, például nem csak amikor koncertek vannak, amikor próbáltok, hanem mint a magánéletben. Tehát, hogy például próbák után ki szoktatok járni, ti szoktatok valahova kirándulni, tegyük fel.
2: Igen, a mindennapi életben is többet találkozunk, meg a legszorosabb barátságaink itt a kórusban vannak, és nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok időt töltünk egymással, egymáshoz megyünk, és ott játszunk, filmet nézünk, valamikor ott gyakoroljuk együtt az énekeket, amiket próbára kellenek. Hát ezt tudnám mondani, hogy számunkra fontos, hogy ne csak a kóruson találkozzunk, kóruspróbákon, fellépéseken, hanem úgy minden nap, vagy nagyon sokszor.
3: Nekem a legesleg kedvesebb és a legesleg jobb barátaim szinte mind a kórusból vannak, ezért mi nagyon-nagyon sokszor találkozunk kóruson kívül is, sokszor összeülünk, hogyha kell segítség a kórus művekben, akkor segítünk egymásnak, és ezen kívül még el szoktunk menni kirándulásokra, ugye? Nagyon vagányak szoktak lenni, elmegyünk valahova, és pár éjszakát együtt töltünk, ott alszunk, és nagyon segít közelebb kerülni egymáshoz, mert nem csak ott vagyunk a próbateremben, ahol minden héten találkozunk, és együtt énekelünk a megszokott helyzetben, hanem egy kicsit relaxálva töltjük az időt együtt, ami segít sokat. És nagyon-nagyon sokat énekelünk, igen. Még akkor is, hogyha nem muszáj.
0: Szőlősi Rebekát és Kaszabian Klára Zseikét hallották.

0: A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves Kolozsvár Magyar Gyermek Kórusáról szóló összeállításunkat hallották. A stúdiónk vendége volt Takács Aranka művészeti vezető, Káló Krisztián karnagy, valamint két kórustag, Szőlősi Rebeka és Kaszabján Klára Zseike.
1: Vasárnapi beszélgetés.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Peste.
1: Ha létezik még egy városliget,
0: megesküszöm rá, hogy csak is Peste.
2: A nő hol olyan észbontóan remek,
0: míg a lapok is azt írják, Peste.

mert legszebb ott az est, hol csillagfényben mosolyog az édes drága Budapest.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettegés.

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

drága barátom, a legkönnyebben énekelhető refrén. Na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat homokóra adásunkban június 22-én, a mikrofonnál Ungvári Szende. Nógrádi Gábor, magyar költő, író és újságíró gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1947-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A hit az emberiség üzemanyaga a fejlődésében.